0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.

és a megkísértés ledeperjen, észrevétlen, na nem a szégyen, csak a tombolás. Hisz bőröd alatt zsongoláz, és a fények izzó orgiája, a vágya teljesen testet berágja, ez az őrültek háza.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

Bepróbálkozott néhány kan. Volt hozsollan, amint tanispan. Dob, mendög, lényeg, egyszer légy. De kihagyjuk inkább a kétes cicot. Nálunk rossz helyen barászok. Itt bele fog törni a bicskátok. És nem kell ide vitamin, mert

0: cheer. And if the blues overtake me, gonna rock away from here.
1: 6 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Minden, ami ahhoz kell, hogy jól kezdődjön a nap.
5: Hírek, aktualitások, információk, ráadásként régiós slágerek.
4: 107,1 Napindító.
1: Hát vidám reggelt kívánok minden kedves napindító hallgatónak, mert hajnali órán 6 órát ütött az óra, és itt vagyunk önökkel már a 107,1 MHz-en, és egészen 10 óráig. A Jó Zenék Társaságában, valamint az Informatív Tartalmak Társaságában az év 147. napján, május 27-én, szerdán. Robogunk szépen a nyári hónapok felé, nem sokára itt a június, ez a nyár első hónapja, ez szerintem érződik az időjáráson is. 13 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, sőt már 14 is, ez fokozatos felmelegedést jelent, 34-35 fok is lesz ma, úgyhogy igazából egy ilyen koranyárias időjárásra számíthatunk, de ez igazából csak egy kis bevezető volt, majd az első zeneszám után fogunk erről beszélni, viszont addig szeretném önöknek elmondani, hogy miért érdemes velünk tartani ma itt a napindítóban, mert azért egy rendkívül színes műsort hoztunk itt össze önöknek. 7 és 8 között például olyanokról lesz szó, hogy csatorna hálózat bővítés zajlik Szabadkán, és hát föl van turva a félváros, ami egyrészt jó, de másrészt vannak negatív következménye is. Erről beszélgetünk majd, illetve pontosabban meghallgatjuk Sós Georgina riportját. Emellett Csőrege Fesztivál lesz Szajánban. De például ma van a sürgősségi orvostan európai napja is, ennek kapcsán pedig Szendi Zsolttal fogunk beszélgetni. 9 óra után pedig érkezik a Szabadkai Magyar Rádió stúdiójába Fremond Árpád, az MNT elnöke, és oktatási témákat fogunk górcső alá venni. Én az önök helyében mindenképpen velünk tartanék. Szögezzük le, hogy ki van itt önökkel, lélekben mindenképpen itt van velünk a főszerkesztő Dédics Szuzanna, a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás. Sóti Tamás itt van most jelenleg is, adásvezető technikusként. A mai műsor megálmodója Orosz Ildikó, én pedig Bálint Csaba vagyok. Mi leszünk itt önökkel 10 óráig. 6 óra 2 perckor, mielőtt megnéznénk az időjárást, jön egy jó muzsikaszó.

0: Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 6 óra 6 perc van, kedves hallgatók, és mindenkit mindig érdekel, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban, és szerintem ezt mindig fontos átbeszélni részletesen, már amit tudhatunk. Igazából az időjóslás az olyan, mint a politika. Azt szokták mondani, van egy olyan vicc, hogy az időjósok olyanok, mint a politikusok, bármit mondhatnak következmények nélkül. Haha. Hát igazából tényleg olyan, mert hogyha igazából nem lehet előre jelezni bármit mondjuk időjárás szempontjából, aztán mégis leszakad az ég, és nem napsütés lesz, akkor igazából hoppá, tehát ez történt, ennyi. Na, ilyenre most nem kell készülnünk, legalábbis napközben. Most 14,2 fokot mérnek Szabadkán és környékén, ez a pontos adat, és hát a mai napon 33-34 fokig is felszökkenhet a hőmérő higanyszála térségünkbe, úgyhogy egy igazi strandidőre lehet már lassan számítani. Én nem azt mondom, hogy menjenek csobbanjanak, bár hogyha szabadnaposak és van már nyitva az önök környékén egy fürdő, akkor szerintem simán meg lehet ezt oldani, vagy átugranak Mórahalomra, ahogy szokták mondani, nagy közkedvelt a szervek körében a Mórahalom, Móruhólomra, ugyebár. No, 34-35 fok lehet ma, ugyanakkor este egy hideg front éri el térségünket, ez nagyon fontos információ, erős széllel. Viszont nem kell arra készülni, hogy bármilyen jellegű vagy szempontú komolyabb eső előfordulna, időszakosan lehetnek záporok, inkább a szél fogja lehűteni este a levegőt környékünkön olyannyira, hogy holnap már csak 25 fok lesz napközben. Tehát egy ilyen 10 fokos, 9-10 fokos hőmérséklet csökkenés várható. Holnap kellemesebb lesz sokkal az idő. Ugyanakkor a napsütés mellé szél társul, és ez a szél ez egészen kitart, ha hihetünk a meteorológusoknak, 31-ig, tehát vasárnapig, május utolsó napjáig. Azzal, hogy az előttünk álló hétvégén csapadékosabbra fordulhat az időjárás. Tehát lehetnek záporok, zivatarok. Ez jellemzően egyébként szombaton, illetve hétfőn lesz aktuális kijelentés. Tehát ez a két nap a legaktívabb zivatarok, viharok szempontjából az előrejelzés szerint. De végig egyébként maradni fog a 31-30-29 fokos csúcsok a hétvégén. Most itt a hét közepén csütörtökön lesz egy komolyabb lehűlés, mint mondtam, 25 fokra csökken a hőmérséklet, de aztán szépen fokozatosan apránként ismét emelkedik a hőmérséklet, és akkor berobban hétfőtől a nyár, június, és igazából 30 fok körüli értékek lesznek, és éjszakánként pedig 16-15 foknál nem csökken le jobban a hőmérséklet. No, de nézzük meg, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha valaki tüsszög, mert hogy zajlik a pollen szezon, a fenyőfélék magas pollen koncentrációja van jelen, továbbá a pázsit, fűfélék és a csalánfélék közepes koncentrációban vannak jelen. Akik erre allergiások, azok mindenképpen szedjék a pirulákat, mert jön a tüsszög és orrfolyás és a hasonló tünetek. Nézzük meg, hogy mi a helyzet orvos meteó szempontjából, mielőtt muzsikaszót hallgatnánk. A gyors délelőtti felmelegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégzési képességünk. A szelesebb tájakon élők körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Az esti hidegfront miatt az érzékenyek körében felerősödhetnek a görcsös problémák, valamint tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok is. Egy szó mint száz, a mai nap így orvos meteó szempontjából nem kifejezetten kellemes azoknak, akik érzékenyek rá. No de, hogyha rossz a kedvük esetleg, vagy fáradtan keltek, maradjanak velünk mindenképpen, mert a mi jó kis zenéink azok fel fogják önöket ébreszteni. Jön egy bikini, utána pedig köszöntjük a névnaposokat.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. 6 óra 14 perc van, szinte másodpercre pontosan, és hát ilyenkor szoktuk a napindítóban köszönteni a névnaposokat. Most ez meg fog történni. 3 névnapos ünnepli ma névnapját, legalábbis 3 névvel rendelkező személy ünnepelhet ma. Meg azok, akik születésnaposok, vagy évfordulót ünnepelnek, bármi ilyet. Isten éltesse mindenkit, aki ünnepel, adják meg a módját mindenképpen. Nézzük a névnaposokat. A Hellák, a Gyulák és a Paszkálok ünneplik ma nevük napját, nézzük meg, hogy mit jelentenek eme. Hát igazából ebből 2 rendkívül ritka név, még a Gyula az viszonylag jellemző vidékünkön. Hella, a Heléna és a Helga német becézőjéből származik. A Heléna görög mitológiai eredetű név, Menelaos spártai király feleségének a neve, aki miatt a trójai háború kiroppant, ugyebár hát a filmet biztos sokan látták. A név azonban nem ő miatta, hanem Szent Heléna római császárnőnek, Nagy Konstantin császár édesanyjának a tiszteletére terjedt el Európa szerte számos változatban. Jelentése vitatott, talán fényes, sugárzó, feltetőleg a görög Helios, azaz a nap szó származéka. Gyula, régi magyar személynévről van szó, a török eredetű Gyula méltóságnévből származik, a kazároknál ez volt a valóságos király címe. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így, a nevet később azonosították a latin Julius névvel. A Gyula az nagyon jellemző különben, ha becsukjuk a szemünket, akkor szerintem mindannyiunknak beugrik egy Gyula, bármilyen, akár Bodrogi Gyula például, ugye? Paszkál, a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése, jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapják, és akkor itt szokott lezajlani a nyeremény játékok, kedves hallgatók, füleljenek, ha Paszkál nevű hallgató most éppen füleli a napindítót, akár autóban, akár otthon a rádiókészülék mellett, akkor nyert egy Szabadkai Magyar Rádiós bögrét, amit átvehet médiaházunkban, az Ágó Mamuzsics szép nevű utca, van, ahol a médiaházunk található, szóval Paszkálok, hajrá, éljenek a lehetőséggel. Jöjjön egy muzsika szó, utána pedig megnézzük, hogy milyen események köthetők a mai naphoz. Most, hogyha jól látom, akkor Charlie-val fogunk menni tovább.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
2: Itt is vagyunk, kedves hallgatók. Mielőtt megnyitnánk a rádió bazár kapuit 6:30-kor, és eladnánk önöknek bizonyos dolgokat, nézzük meg, hogy milyen események köthetők a mai naphoz, május 27-éhez. Kiválogattam önöknek néhány érdekességet, és ebből mindig lehet tanulni szerintem, úgyhogy figyeljenek mindenképpen. 103 éve, 1923-ban, május 27-én megszületett Henry Kissinger, német-amerikai Nobel-békedíjas diplomata politikus, aki az Egyesült Államok külpolitikáját a 70-es években irányította. Ő az egy nagyon meghatározó alakja volt egyébként a diplomáciának, szerintem. Nagyon sokan említették őt, idézték őt, hát szerintem nagyon-nagyon meghatározó alakja volt még itt a 90-es években is. Alapvetően nagyon idős volt, én úgy emlékszem, hogy nemrégiben hunyt el. Különben úgy vélte, hogy az Egyesült Államoknak nem szabad lelkiismereti kérdésekkel foglalkoznia, vonzódott Otto von Bismarckhoz, az erős államot létrehozó 19. századi német vaskancellárhoz és az osztrák Metternichhez, akik csak úgy, mint Kissinger, a nagyhatalmak közötti egyensúly megteremtését és fenntartását tűzték zászlajukra. Szóval Henry Kissinger ebből a szempontból meghatározó diplomata volt. 89 éve, 1937-ben ezen a napon megnyitották, képzeljék el, a Golden Gate hidat San Franciscóban a gyalogosok számára. Immár 89 éve. És érdekesség, hogy a jármű közlekedés csak egy nappal később indult meg. A hídavatási szertartás részeként Franklin D. Roosevelt elnök gomnyomással indította el a járműforgalmat Washingtonból. Egyébként az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függőhídjáról van szó, ami a csendes óceánt és a San Franciscó-i öblöt elválasztó szorost íveli át. Hadsávos út mellett a hídon gyalogosan is lehet közlekedni, hosszúsága 2737 méter. A hídépítésben itt alkalmaztak a világon először biztonsági hálót hídfőtől hídfőig. Ez 19 munkás életét mentette meg. No, hát a Golden Gate híd, azért azt látni kell, ha egyszer van lehetőség az embernek megnézni, akkor mindenképpen ilyen tátott szájjal szoktak az emberek nézni. 45 éve, 1981-ben, a mai napon hunyt el Pilinszky János, Kossuth díjas, József Attila díjas költő. A keresztény irodalom meghatározó alakja volt, irodalom órákon szerintem foglalkoztunk vele, immár 45 éve hunyt el a mai napon. 116 éve, ezen a napon halt meg Robert Koch, német bakteriológus. Miért fontos őt kiemelni? Mert ő fedezte fel a tuberkulózis bacillust és a kolera kórokozóját is. Le a kalappal, Baden-Badenben 66 éves korában hunyt el, Nobel-díjas volt. 1876-ban rájött, hogyan keletkezik a lépfene. 1878-ban a baktériumok sebek elfertőződésében játszott szerepét kezdte el vizsgálni. Aztán felfedezte a TBC bacillusát, amiért 905-ben orvosi Nobel-díjjal tüntették ki, és aztán még fokozta, vagy igazából előtte fokozta a történeteket, mert hogy kolera kórokozóját is sikerült azonosítania. Rendkívül meghatározó személy volt az orvoslásban. 24 éve, 2002-ben ezen a napon Medgyessy Pétert választották magyar ország miniszterelnökévé. Ugye szerintem erre sokan emlékszünk, különben néztük a magyar politikai eseményeket. Orbán Viktor első ciklusában leváltották. Orbán Viktor 98-tól 2002-ig volt, és aztán jött az MSZP kormány Medgyessy Péterrel az élen. Az útelágazódásos történetet szerintem mindannyian ismerjük, amikor a parlamentben az útelágazódáshoz tudják ezt a sztorit Medgyessy Péternek a híres szállóigévé vált nyelvbotlását. 51 éve, 1975-ben, ezen a napon képzeljék el, kiszületett meg Jamie Oliver. Angol szakács, showman, hát ugye a Jamie Oliver, ez egy brand már igazából, étteremláncok, különböző szakácskönyvek kapcsolódnak a nevéhez, és hát már gyerekkorában a szülei kocsmájában segédkezett, riportfilmet forgattak náluk, és a stábnak feltűnt a sajátos humorú szakács, majd a TV csatorna egyik vezetője kitalált, hogy ilyen showt kéne csinálni a korábbi unalmas főzőcske műsorok helyett. Híres műsorinak köszönhetően ő Nagy-Britannia egyik legismertebb tévészemélyisége, sőt, pár éve az angolokat megkérdező szavazáson ő lett a világ legnépszerűbb híressége David Beckham, Robbie Williams, Madonna és Kylie Minogue után. Hát ez mondjuk eléggé érdekes névsor. Jamie Oliver valóban egy híres szakács, az egyik leghíresebb. 462 éve, 1564-ben ezen a napon hunyt el Calvin János francia származású svájci reformátor, keresztjén tudós, ő a kálvinizmusnak a névadója, a református egyházban meghatározó alakja van, ugyebár. És akkor egy kis film itt a vége felé. 104 éve, képzeljék el, 1922-ben a mai napon született meg Sir Christopher Lee, angol színész. Hát ki volt ő? Én ugye én nagy Gyűrűk ura fan vagyok, hát ő volt ugyebár Saruman, meg hát más fontos filmekben is szerepelt, például a Csillagok háborújában, vagy a Dracula grófot is ő alakította. Nagyon érdekes, hogy a Gyűrűk ura trilógiából, vagy a Star Wars saga második és harmadik részéből ismerik a legtöbben, és képzeljék el, Sir Christopher Lee volt az egyetlen a Gyűrűk ura filmből, aki találkozott az íróval, magával Tolkiennel. Az unoka testvére volt Ian Fleming, aki őt vette példának, amikor James Bond alakját leírta. Ez is milyen érdekes. Szóval Christopher Lee már nem él, minden esetre szerintem nagyon érdekes az ő karaktere, meg a filmiparban betöltött szerepe is. És még egy kis érdekesség, azért le a kalappal beszélt angolul, franciául, olaszul, spanyolul, németül, svédül, oroszul és görögül is. Szóval Sir Christopher Lee egy példakép szerintem. És akkor zárjuk ezt a részt azzal, hogy képzeljék el, 78 éve 1948-ban, május 27-én a mai napon megszületett Presser Gábor, Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenész, zeneszerző, zongorista, a Lokomotív GT együttes tagja. Úgyhogy szerintem az ő zenei munkássága meghatározó rendkívüli módon. Jöjjön tőle egy zene, szerintem ez most stílszerű, aztán pedig nyitjuk a rádió bazárkapuit.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 6 óra 32 perc van, kedves hallgatók, és jön a Rádió Bazár. 27-én szerdán kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonavácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Aztán eladó egy világos szürke metalik 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-ás motorral 80 ezer futott kilométerrel, bejegyezve jövő év júniusáig kifogástalan állapotban van az eladó szerint. Irányár 9350 euró, érdeklődni a 060-133-11-99-es telefonszámon, 060-133-11-99. Ha esetleg lemaradtak bármelyik telefonszámról, vagy információra lenne szükségük, nyugodjanak meg, szépen ezt mind elolvashatják honlapunkon, a pannonrtv.com-on, és nem sokára jövök sok-sok közérdekű szervíz információval.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

6 óra 36 perc van, és most jönnek a szervíz információk. Áramszünet is van, vízügyi helyzet, lomtalanítás, véradás. Hát, én csak válogatni lehet. Na, mely mit szeretnének hallani, kedves hallgatók? Ilyenkor nem szoktak mindig válaszolni, és hogy is válaszolhatnának, így mindig én döntök. Elmondok önöknek most 3 véradási akciót, mentsünk életet, ez nagyon fontos. Véradási akciót tartanak ma Óbecsén 8 és 13 óra között a színház épületében. Emellett lesz véradási akció Zomborban is 9 és 13 óra között a Vöröskereszt épületében, és Pancsován is lesz véradási akció 13 és 17 óra között, szintén ott is, akár csak Zomborban a Vöröskereszt épületében. Éljenek a lehetőséggel, mindenképpen adjanak vért, mert hát ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy akinek nagyon-nagyon sürgősen szüksége van vértartalékra, azt meg tudják menteni igazából, úgyhogy ha véradók, akkor azért, ha még nem, és nyitottak erre a lehetőségre, akkor azért adjanak vért. És akkor még elmondok önöknek egy tavaszi lomtalanítást Szabadkán, mert hogy nagyon zajlik ez az akció jelenleg is. 27-én ma a Pestcsora helyi közösség kerül sorra, kihelyezik a nagy 5 köbméteres kukákat meghatározott helyekre, és bele lehet tenni a nagyméretű hulladékot a Pestcsora helyi közösségben élők esetében. Nézzük, hogy hol lesznek kihelyezve ezek a hulladéktárolók. A Romain Roland és az Alma utca sarkán, az aszfalt végénél, a Josip Kolumbu és a Skadarlia utca találkozásánál, az Uszkok és a Kopper utca kereszteződésében, az Edwins Dovc és az Uszkok utca sarkán, a Sárga Barack és a Szép utca találkozásánál, a Josip Kolumbó utcában, a régi vasúti sineknél. Ezeken a helyeken kihelyezik a kukákat a Pestcsora helyi közösségben, aztán ürítik is egyébként, ha megtelik. Éljenek a lehetőséggel, ha van nagyméretű hulladék, akkor azt dobják szépen bele, ingyen és bérmentve elszállítja a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat. Frissüljünk fel egy zenével a sok közérdekű információ közepette, aztán áramhelyzettel és vízügyi helyzettel folytatjuk a napindítót itt a 107,1 MHz-en.

No, 6 óra 43 perckor robogjunk át az utca nyelvtörőn, vagyis nézzük meg, hogy hol nem lesz áram a mai napon. Van bőven itt település, meg utca is, figyeljenek. Nem lesz áram Tornyoson ma az Ady Endre utcában, a József Attila utcában, valamint a Szent István utca egy részén 9 és 12 óra között. Szabadkán nem lesz áram a Podgorszka utcában 9 és 13 óra között. Még mindig Szabadka, nem lesz áram a Jó Lajos utca 48 és 50-es számok között 9 óra 10 és 10 óra 10 perc között. Pacsérra ugrunk át, itt nem lesz áram a Jován Zmáj utcában, a Vuk Karadzsics utcában, a Vajdaság utcában, a Szvetozár Miletics utcában, a Szerém utcában, a Proletár utcában, a Krajnai utcában, a Koszovó utcában, a Jován Mikics utcában és a Gyúra Jaksics utcában 9.30 és 13.30 között. Aztán Györgyén. Nem lesz áram a Györgyéni tanyákon és a környező területekkel együtt 9.30-13.30 között. Visszajövünk Szabadkára. Nem lesz áram a Josip Licht utca 22-es és 48-as számok között, az István Rutai utca 3 és 22-es számok között, a Josip Zélich utca 19 és 32-es számok között, valamint a Josip Sokcsics utca 10-es szám alatt 11-10 és 12-10 között. Csantavér. Nem lesz áram az Ivo Lola Ribár utcában, a Partizán utcában, a Petár Drapsin utcában, a Szvetozár Markovics utcában, az első utcában, a második szőlőkben, a harmadik szőlőkben, a negyedik szőlőkben, hoppá, és az ötödik szőlőkben, és még a hatodik szőlőkben sem, 13.10 és 14.10 között, és Török Kanizsával zárjuk ezt a részt, mert hogy a Szent Száva utcában, a Jovánz téri, a Popovics utcában, a Nikola Tesla utca közötti szakaszon 9 és 12 óra között nem lesz tehát áram a mai napon Török Kanizsán. Szóval figyeljenek oda mindenképpen. Na és akkor, hát még van egy kis szervízinformáció a tarsolyunkban. Zárjuk majd ezzel az órát, mert hogy van itt a vízműveknek egy tájékoztatása. A Dusanovo helyi közösség fogyasztói tájékoztatja a vízmű, hogy a vízszolgáltatás szünetelése várható. Május 27-én szerdán, a mai napon 8 és 12 óra között a vízvezeték hálózaton végzett munkálatok miatt szünetel a vízszolgáltatás, amikor pedig visszakapcsolják, átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz. Dusanovóiak, figyelem! Tehát 8 és 12 között ma nem lesz önöknél vízszolgáltatás. És van még egy hasonló tájékoztatónk szintén a vízművektől. A Bajnát helyi közösség fogyasztói tapasztalhatnak majd szünetelést, vízszolgáltatás szünetelést. Ma 8 és 12 óra között a Solohov utcában, az Eugén Kumicsics utca és az Andrija Médulics utca között, valamint a Bozsidár Adzsia utcában, a Masaryk utcától a Solohov utcáig, valamint a Grga Csevápovics utca, te jó ég, Csevápovics utca, azért ez a Csevápovics, a Grga Csevápovics, akkor Csevápot evett, és akkor biztos szerette a Csevápot. És a Zsikica Jovánovics Spanac utcák, te jó Isten, milyen utcanevek közötti részen a vízszolgáltatás szünetelni fog. Szükség esetén a vízellátás szüneteltetésével érintett rész a környező utcákra is kiterjeszthető. A hálózaton végzett munkálatok után átmenetileg zavaros lehet itt is a vezetékes víz. Tehát Bajnát helyi közösség lakosai, akik ezekben az szép nevű utcákban laknak, tehát 8 és 12 óra között vízügyi szempontból hátrányos helyzetben lesznek, mert hogy szünetel a vízszolgáltatás. Figyeljenek oda mindenképpen. 6 óra 47 perckor nincs más hátra, mint hogy arról beszéljünk, hogy mi vár ránk az elkövetkező órában. Egyrészt 7 órakor jövök egy fergetegesen fantasztikus hírösszefoglalóval, és a következő órában 7 és 8 között három témát is fel fogunk göngyölíteni. Szó lesz például arról, figyeljenek, Szajánon vagy Szajánban csőrege fesztivál lesz. Hát igen, lesz egy ilyen, úgyhogy egy jó kis programajánló is lesz a napindítóban. De például beszélünk arról is, hogy a Tiszta Szerbia projekt hogyan hat a szabadkai utcákra, illetve mikor kapnak aszfaltot ezek az utcák, ahol bevezették a szennyvizet most a Tiszta Szerbia projekt részeként. Én az önök

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Ez pedig a hírek 7 órakor. A kínai tulajdonú Linglong és az HBIS Group lehetnek az első nagy aktív fogyasztók Szerbia átviteli villamosenergia rendszerében. Az aktív fogyasztói státusz lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy saját termelésű villamos energiájukat felhasználják, tárolják vagy akár önállóan értékesítsék. A nagybecskereki Linglong egy 39,9 megawattos naperőmű építését tervezi, amelynek üzembe helyezését 2027-re tervezik. Az HBIS Group szerbiai leányvállalata pedig egy 63 megawattos szoláris erőművet építen a Smederevói vasművek területén. A szerbiai villamosenergia átviteli rendszer fejlesztését a szerbiai elektromos hálózat, vagyis az Elektrom Mreža Srbije is stratégiai prioritásként kezeli. A társaság korábban közölte, hogy az elkövetkező 6 évben mintegy 12 gigawattnyi megújuló energiakapacitás hálózati integrációjára készül. Tűzütött ki a Belgrádi Egyetem jogi karának épületében tegnap. A közmédia információi szerint a liftházban keletkezett a tűz, a felvonó motorja kapott lángra. A tűzoltók 3 kocsival érkeztek a helyszínre. Az esti beszámoló szerint az épületben tartózkodó egyetemistákat evakuálták, sérültek nincsenek. Fennállásának 130. évfordulóját ünnepli a Kishegyesi óvoda. A jubileum alkalmából fotókiállítás is nyílt, amely a régi időktől egészen napjainkig idézi fel az intézmény legszebb pillanatait. Az óvisok ünnepi műsorral tették meghittebbé az eseményt. A jubileumi programsorozat egész héten tart Kishegyesen, péntekig számos rendezvényel ünneplik az óvoda fennállását, egyebek mellett biciklitúrát, sportnapot, valamint tánc a téren elnevezésű közösségi programot is szerveznek. Ünnepi évzárót tartott a Czofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskolában Szabadkán. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett program idén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Az évzáron 98 tehetséges diák kapott köszönő levelet, miközben a foglalkozásokon összesen 138 tanuló vett részt. Az iskola jövőben is folytatja a tehetséggondozást, amelynek köszönhetően a tanulók számos versenyen jól szerepelnek. 2024 után ismét végveszélybe került az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, ugyanis a 2026-os esztendőre egyetlen fillér támogatást sem kaptak a folyóirat megjelentetésére, áll a szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményben. A negyed évszázada megjelenő folyóirat főszerkesztője Bata János azt írja, a fő támogatójuktól, a Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve az NKA miniszteri támogatásaiból idén nem jutott forrás. A munkát folytatni szeretnék, de anyagi segítség nélkül nem tehetik, figyelmeztetnek. Hozzáteszik, a júniusi Aracs megszerkesztve nyomtatásra kész, és azt remélik, hogy lesz még lehetőség annak kiadására. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén 7 óra van, és már 20 fokot mérnek. Hát ma lesz a hét legmelegebb napja. Vajdaságban 32-33 fok várható. Kevés felhő mellett sok-sok napsütésre számíthatunk. Este egy hideg front éri el térségünket, holnapra hűvösebb lesz az idő, holnap csak 25 fok lesz napközben.
3: Egy óra múlva is
4: csak a legfrissebbek.
3: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: 7 óra 6 perc van, kedves hallgatók, és megindítottuk hát a napindító második óráját, úgyhogy három témával készültünk önöknek. Csőrege Fesztivál lesz, hogy miről is van pontosan szó, most még erről nem fognak hallani, de az óra folytatásában egészen biztos. Fontos információ az, hogy reggel arról posztoltak itt a vonatkozó Viber csoportban, hogy a tűzoltóknál lévő villanyrendőr, jelzőlámpa vagy szemafór nem működik, ott vigyázzanak mindenképpen. Egyrészt azért, mert a Kelebiai út felől nagyon-nagyon könnyedén kivágódhat valaki, főleg, hogyha nem működik a jelzőlámpa, úgyhogy ott a tűzoltóknál mindenképpen vezessenek óvatosan. Rendőri információkról egyelőre nem tudok beszámolni, de folyamatosan követem az ezzel kapcsolatos információkat. És akkor jöjjön az első anyag ma. Felvágott aszfalt, por és tereprali-szerű közlekedés. Egyre több szabadkai utcát jellemez ez. A városban másfél éve zajlik a csatornahálózat bővítése, a Tiszta Szerbia projekt részeként. A csövek lefektetése folyamatos, az utak újraaszfaltozása azonban a tervek szerint csak akkor kezdődik meg, ha már mind a 110 kilométernyi hálózat elkészült. A városvezetés most azon dolgozik, hogy részletekben adják át a kész területeket, vagyis hogy ne kelljen még évekig tűrni az egyre áldatlanabb állapotokat. Sós Georgina beszámolója.
1: A szerbiai háztartásoknak a legutóbbi 2023-as állapotra vonatkozó kimutatás szerint 63,3%-a van rácsatlakozva a szennyvízzel vezető hálózatra. A legmagasabb arány Belgrádban is környékén mérhető, míg Dél- és Kelet-Szerbiában a legrosszabb a helyzet. Ott sokfelé a 21. században is az emésztőgödrök és a kerti vécék jelentik a fekália, valamint a tisztító és tisztálkodási szerek elvezetésének egyetlen módját. A 60%-kal való lefedettség azonban semmire sem garancia. Azoknak a lakosoknak az aránya, akiknek szennyvizét szakszerűen meg is tisztítják, mielőtt visszaengedik a természetbe, mindössze 16,36%. Mindezek tudatában igazán szerencsésnek mondhatják magukat azok a lakosok, akiknek az utcájában lehelyezték a szennyvízelvezető csöveket. A fejlődésnek azonban ára van. Az egyébként is keskeny aszfaltot ugyanis minden érintett utcában felvágták, helyenként csak egy járdaszerű sáv, némi zúzott kő és mérhetetlen mennyiségű por maradt. Szabadkán hivatalosan 2024 legvégén, gyakorlatilag 2025 májusában kezdődött el a Tiszta Szerbia nevű projekt, melynek részeként 110 kilométerrel bővítik a hálózatot. A csövek lehelyezése viszonylag lassan, de zajlik. A munkások utcáról utcára járnak, de ők csak a hálózat lefektetéséért felelnek, az utak újraburkolásáért nem. A projektet pedig eredetileg úgy találták ki, hogy előbb a csövek, aztán a rácsatlakozás és végül az aszfalt. Ez azonban évekbe is beletelhet, a türelem pedig fogy. Gazda Andor Szabadkáról.
2: Szerintem itt mindenki örül neki, hogy betették itt a kanalizációt. Azt hiszem 50 éve várnak rá itt a szüleim is. Örülünk neki. Annak nem, hogy így hagyták ezek után az utakat. Tehát az volt ígérve, hogy ugyanúgy megcsinálják, ahogy volt, de nem látjuk ezt, tehát, hogy ez megvalósulna. Úgyhogy a városvezetéstől megkérdeztem, hogy ezt meddig hagyják így, mert port lélegzünk be, port eszünk, nem lehet teregetni, nem lehet szellőztetni. Akkor a forgalom, hogy az katasztrófa, és az út, az meg pláne. És hogy mennek tönkre a biciklik, kocsik, minden. Úgyhogy ez nagyon rossz így.
1: A projekt részeként a város területén 50 kilométer hosszan épül ki új csatornahálózat, Palicson 10, Csantavéren és Bajmokon 25-25 kilométeren, valamint utóbbi két településen szennyvíztisztítók is készülnek. Most az első fázis kivitelezése zajlik, aminek hossza 60 kilométer, mondta el Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
3: Több helyen megkezdődtek a munkálatok, úgyhogy láttuk azt is, hogy problémásan indult a beruházás, mivel több helyen megsüllyedt valójában az út és az úthoz tartozó infrastruktúra. Itt a polgárok bejelentést tettek az építésügyi felügyelőnél, úgyhogy bátorítanám a polgárokat, hogyha ilyesmit vesznek észre, akkor azt jelentsék az építésügyi felügyelőnek, hogy a kivitelező felé tudjunk reagálni. Ezek a munkálatok 2024. december végén indultak el, és látjuk azt, hogy lassú ütemben haladnak. Jelenleg a az építésügyi minisztériummal igyekszünk tárgyalni, illetve rájuk, hogyha van rá mód nyomást gyakorolni, hogy fázisokban adják át a munkálatokat, hogy a bekötéseket is kiépítsék, addig még ilyen állapotban vannak az utak, és azután helyezzék vissza az aszfalt burkolatokat az utakra. Ebben nagy segítségünkre van Lálics Urbán MSZ államtitkár asszony, aki próbálja a minisztérium felé kommunikálni a helyiek, illetve az önkormányzatnak a kéréseit, hogy fázisokban vegyék át a munkát, hogy ne az legyen, hogy 110 km kiépítés után fognak az aszfaltozáson dolgozni, úgyhogy bízunk abban, hogy hamarosan a bekötéseket is beütemezik, és utána pedig ezek az utcák, tehát nem csak a vasutas település területén, hanem minden helyi közösség területén, amely érintett, új aszfaltburkolatot fognak kapni.
1: A Tiszta Szerbia projekt állami beruházás, ami jelentős mértékben kínai hitelből és kínai fővállalkozóval együttműködve valósul meg. A projektnek az utak állapotának visszaállítása is része, vagyis ez nem az önkormányzat, hanem az állam feladata és költsége. Nagy mértékű beruházásról van szó, hiszen a városban eddig összesen meglévő csatornahálózat hossza 256,7 km. Az új 110 km-rel a lefedettség 65% felé kúszik. A projekt indulásakor a munkálatokat 3 évre tervezték, ami azt jelenti, hogy amennyiben egyetlen napot sem késnének, 2027 végére a Tiszta Szerbia már nem csak az álom, hanem a valóság lenne, legalábbis az érintett helyi közösségekben.

0: Az emberi élet egyik legfontosabb kapcsolata a szülő és a gyermek közötti kötelék. Gyermekkorban természetes, hogy a szülők gondoskodnak rólunk, óvnak, nevelnek bennünket. Az idő múlásával azonban a szerepek lassan átalakulnak, a gyerekek felnőnek, a szülők pedig megöregszenek. Napjainkban egyre gyakrabban hallani idős emberekről, hogy magányosnak érzik magukat. Úgy gondolják, gyermekeik kevesebb figyelmet fordítanak rájuk, mint amennyire szükségük lenne. A felnőtt gyermekek ugyanakkor sokszor a mindennapi megélhetési gondok, a munka, a saját családjuk és a felelősségek között próbálnak helytállni. De mi áll valójában a háttérben? Miért érezhetik az idősek úgy, hogy háttérbe szorulnak, és miért jelenthet nehézséget a felnőtt gyerekek számára az időszülők gondozása vagy támogatása? Ezt a kérdést három szemszögből vizsgáljuk meg. Elsőként halljuk, mit mond erről a szakember, Vitkovics Alexander a mikrofonnál.
1: A szülő és a felnőtt gyermek közötti kapcsolat az élet során folyamatosan változik. Az időskor azonban sokszor új kihívásokat hoz, érzelmi, családi és társadalmi szinten egyaránt. Arról, hogy mi állhat az idősek magányérzete mögött, és miért alakult ki a feszültség a generációk között, Papágota pszichológust kérdezem, miért érezheti egyre több idős ember úgy, hogy a gyerekei elhanyagolják, vagy háttérbe szorítják?
2: Egy izgalmas jelenséggel állunk szembe, ami hát egyrészt a szülők, akiktől elvárnák nyilván a nagyszülők vagy az idősebb generáció ezt a fajta kapcsolódást, ők most egy ilyen szendvics generációként vannak jelen. Egyrészt azért, mert hát ők maguk is már szülők többnyire, ugye valakinek a gyerekei, munkavállalók, partnerek, tehát különböző szerepeik vannak, és hogy már a szülőknek az ellátása vagy a gondozása is sokszor az ő feladatukká válik. A jelen társadalmi és nyilván nem különböző gazdasági folyamatok ugye egyre inkább ellehetetlenítik azt a fajta jelenlétet, amit egy idősebb generáció talán elvárna. És ez a régi idők mozia, amikor ugye együtt éltek a generációk egy nagy-nagy portán, vagy akár egy házon belül, egy épületen belül. Sokszor ez még a kisebb településeken elő is fordul, vagy gyakrabban hazajának, de pont az említett okokból azért az elköltözés sokkal gyakoribb. Sokszor ugye ez külföldre, tehát hogy akár más országokba, különböző távolságokra, és akár itt még a fizikai jelenlét is nehézkessé válik. Ilyenkor jön be a digitalizáció, mint megoldás, hiszen a kapcsolattartás az elsődleges, és talán ez az egyik legfontosabb elvárás az idősebb generációnak, hogy kapcsolatban lenni, kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy itt nem az értékek változtak, hanem talán az elvárások. Hát a szendvics generáció tagjai, akik talán mi is egy kicsit vagyunk, az ő elvárásuk a saját szüleik vagy az idősek felé inkább egyfajta támogató, akár anyagi értelemben, akár különböző gyakorlati szempontból segítő szerep betöltése, még az idősebb generáció azt gondolja, hogy nekik talán az is elég, ha úgy jelen vannak, és hogy ha nem is napi szinten, de mondjuk egy relatív gyakori találkozás jelenlétét, tehát fizikai, személyes találkozás megtörténjen.
1: Mennyire változott meg az elmúlt évtizedekben a családon belüli gondoskodás szerepe?
2: Hát az elmúlt 50-60 évben szerintem ez folyamatosan változik, és ugye a társadalomkutatók mindig azt mondják, hogy itt egy hosszabb stagnálásra lenne szükség ahhoz, hogy egyfajta stabilitást adjon, akár így társadalom szerkezetileg, vagy család szerkezetileg is. Igen, egyrészt az, amit említettem, hogy már elköltöztek a gyerekek, tehát külön otthont alkottak meg, vagy építettek fel, sokszor bizony még mindig a szülők segítségével, vagy olyan, hát nyilván banki hitelekkel, amik aztán évtizedekig ide is kötik őket, és egy olyan robotba késztetik, egy robot állapotba, ami megint csak ellehetetleníti azt a fajta jelenlétet és gondozást, vagy gondoskodást, amit az idősebbek igényelnek. Vagy ami szintén ugye jelenség, hogy kivándorolnak. Másrészt pedig a gyerekek is, tehát a mostani fiatal generációk is egész más igényekkel vannak jelen. Szintén sokkal nagyobb, hát így mondjam, helikopterkedésre késztetik a szülőket, és ők meg sajnos nagyon gyakran bele is mennek ezekbe a szerepekbe, tehát sokkal inkább ott vannak a gyerekeik életébe. Én emlékszem, a 80-as években azért nem az volt, hogy a szüleim napi 12-3 órákat töltöttek velem, és mindenhova cibáltak, hogy mindenhova cibáltak, és én pár órát az autóban vártam. A mai gyerekeknél azt gondolom, hogy ez elképzelhetetlen lenne.
1: Milyen lelki folyamatok zajlanak az idős szülőkben, amikor azt érzik, hogy már nincs akkora szerepük a család életében? Említette azt, hogy itt ugye évtizedek során változott akár a gazdaság, akár a gyermekszülő kapcsolata, pont a gazdaságból és a felgyorsult világból adódóan.
2: Hát az idősek egyrészt azt élték meg, hogy már más szerepeik vannak. Ezt gondolom, hogy mindenkinek van egy víziója, hogy majd, ha megöregszik, akkor mit szeretne csinálni, vagy milyen szerepeket szeretne betölteni. És tényleg ugye itt ez az Ericksoni fejlődés elmélet, vagy fejlődési szakaszok, amik azt mondják, hogy a 65 felett már ez, vagy az integritás van, vagy pedig egyfajta kétségbeesés, ugye ez a kettőség van itt. És hogyha én visszatekintek az életemre, és azt látom, hogy az úgy alakult, ahogy nagyjából elterveztem, persze mindig vannak zsákutcák, meg letérők, de úgy szumma-szumárom valahol a helyére kerültek a dolgok, akkor itt van egy integritás, és akár új szerepekbe is bújhatok. Ha nem a nagyszülő szerepe, akkor egy olyan, akár egy társasági, nem tudom, szervezés, akár olyan szabadidős programok, amikkel én még úgy éltetem magam és a vitalitásomat fenntartom, vagy egy közösségi kapcsolódást kialakítok. Ha pedig úgy tekintek vissza, hogy ez nagyon nem az, amit én szerettem volna, nagyon sok frusztráció, csalódottság van bennem, akkor jelentkezik ez a fajta kétségbeesés, és hogy így nyilván az elvárásaim is egész mások, gyakran azok, hogy egy kicsit mentsék meg még ezt az életutamat azok, akik ebben talán általam felelősek, és hogy mi nem vagyok, vagy nem állok készen arra, hogy ezt én lezártnak tekintsem.
1: A felnőtt gyermekek oldaláról nézve miért válhat sokszor nehézzé az idős szülők folyamatos segítése vagy gondozása? Mert ez is egy olyan kérdés, ami sok szülőben vagy akár gyerekben felmerül.
2: Ha megint ez a szendvics generáció ugye a célcsoportunk, akkor hát ők is meg kell küzdenek a saját feladataikkal és személyiségfejlődési kríziseikkel, és hogy ezek azok az utolsó löketek még, amikor azt gondolom, hogy változhatok az életemen, és akár újra nekifuthatok, ez a középkorúság kihívása. Egyrészt, másrészt azért nagyon sok inger ér bennünket, miszerint hát valósíts meg önmagad, legyél individuális személyiség, aki úgy, hát úgy jól érzi magát a bőrében, persze ez az önszeretet, az önismeret, ez most így ezerrel jön minden csatornából. Korábban is ezek a célok ott voltak, csak talán nem ennyire éltük meg nyomásként is, mert minthogyha már ez nem is annyira mi választásunk lenne, hanem csak akkor vagyok a társadalom becsült tagja, ha így működöm. És hogy nyilván nagyon nehéz ezt úgy, hogy közben különböző generációk elvárásaival állok szembe, és nagyon nehéz ez úgy, hogy közben itt egy olyan generáció van már a közelemben, mint az Z, az Alfa, és ugye az ezt követők már. Tehát, hogy itt nagyon jelentős generációkutatások folynak ez irányba, hogy mi az, amit mi még úgy el tudunk viselni, mi az a digitális világ, amit mi még be tudunk engedni, mi az, amihez még tudunk, és van kedvünk, és erőnk alkalmazkodni, és nyilván mi az, amit a saját szüleink felé sem tudunk már kielégíteni.
1: És milyen félreértések vagy kimondatlan elvárások okozhatják a legtöbb konfliktust a különböző generációk, vagy mondjuk úgy két generáció között?
2: Szerintem ez, amit már szintén itt pedzegettem, hogy egyrészt a kommunikáció marad el. A kommunikáció ugye mindig lehetőség a kapcsolódásra. Az idős embereknek szükségük van a kapcsolódásra, mert ugye ha nem kapcsolódom, akkor elmagányosodom. És ez nem csak a szeretteimnek az elvesztése, meg akár a munkahelyem elvesztése, tehát mondjuk a nyugdíj állapota, hanem az, hogy felnevelek gyerekeket, akiktől nyilván valahol van egy kimondatlan elvárásom, hogy legyél velem, vagy gondoskodj rólam, amikor én már arról nem tudok. Most viszont van egy ilyen általános jelenség a világban, ezt úgy talán elidegenedesként fordítja a magyar, amikor úgy tűnnek el ezek az utódok, és ez sokkal inkább a fiatalokra igaz, hogy életjelet sem adnak magukról hónapokig, hosszú időn keresztül. Tehát azt sem tudom, hogy hol van, azt sem tudom, hogy mit csinál, kivel van, és nyilván nem is kell nekem ugye mindenről tudnom, de hogy nagyon nehéz azzal találnom magam szembe, hogy az az ember, akit hát egy hosszú időn keresztül akár neveltem, vagy úgy az élet útjára bocsátottam, az konkrétan felém se néz. Tehát, hogy ezek nagyon új kihívások, és éppen ezért ugye megnőtt a különböző szolgáltatásoknak is a kínálata. Lásd és értsd, az idős otthonok egyre nagyobb számban épülnek és nyílnak meg, az idős gondozás egyre elterjedtebb, a megfizethetőség még mindig nyilván egy kérdés, de hogy ugye azt kell figyelnünk, ha valamiből sok van, akkor ezt valami élteti, tehát hogy miért történik ez most a társadalomban, és miért van erre igazán szükség.
1: És végezetül, mit tehetnek a családok azért, hogy az idős szülők ne érezzék magukat magányosnak vagy feleslegesnek? Azt hiszem, hogy részben már érintettük, de azért térjünk rá. És még az is érdekelne, hogy vajon a gyermek, amikor úgymond kicsit ritkábbá teszi a kapcsolódást a szüleivel, az vajon abból származik, ahogyan felnevelkedett, vagy esetleg a gazdasági körülmény erre hatással van?
2: Nyilván ez mind hatáson van ránk, persze ezt nem lehet elvitatni, viszont ami fontos lenne, és nem mindenkinek ez a legjobb, ha kapunk szerepeket, ha kapunk olyan feladatokat, vagy élethelyzeteket, amiben érezzük a hasznosságunkat, a saját, úgy mondjam, életünk értelmét, mert valahol ugye ez kérdőjeleződik meg itt már az idősebb korban, hogy miért volt az én életem célja, jelentősége, miért is éltem. Ez sokkal korábban is persze megjelenik, mint dilemma, de hogy itt már ebben a szakaszban kevésbé lehet ezt úgy hát regenerálni, vagy újraindítani, mint korábban. Hát ha kapok szerepeket, ha azt látom, hogy lehetek nagyszülő, ha azt érzem, hogy szükség van rám, vagy csak olykor eljönnek hozzám egy jó ebédre, vagy egy beszélgetésre, vagy megihatunk együtt egy kávét, tehát bármit a gyerekeimmel, és megosztjuk egymással azt is, ami jó, és azt is, ami rossz, akkor azt gondolom, hogy tudok kapcsolódni, hogy nem volt hiába.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: 7 óra 40 perc van, kedves hallgatók, és a napindító második órájának harmadik témáját fogjuk most megkezdeni. Mégpedig Bánátba fogunk látogatni. Új fesztivál születik, Vajdaság Fesztivál térképén. A Szajáni Csőrege Fesztivál, amelyet május 30-án szombaton tartanak, első alkalommal szervezi meg a Szajáni Helyi Közösség és a Nyugdíjas Egyesület. A telefon túlsó végén a Szajáni Nyugdíjas Egyesület elnökét, Talpai Ernőt köszönhetem. Szép jó reggelt!
1: Szép jó reggelt, köszöntöm önöket és a hallgatókat is.
0: No, hát akkor beszéljünk arról elsőként, hogy mi a fesztivál célja.
1: Korunknál fogva mi képviseljük az idősebb generációt, így annak jegyében jött az ötlet, hogy csináljunk valamit, ami visszavisz bennünket a gyermekkorunkba. És ezért döntöttünk úgy, hogy megszervezzük a Csőrege Fesztivált. Ez a különlegességet nagyanyáink készítették, és az vezetett vissza bennünket az a célra, hogy mi is megpróbáljuk. És hogy egyszer kivegyük az elfeledésből, mert nagyon sokáig nem is hallottunk róla, és én is valamikor a nagyanyámnak a csőregéjét ettem, ez 60-65 évvel ezelőtt.
0: No, és tulajdonképpen mi ez a csőrege igazából, tisztázzuk itt le rögtön, mert sokan nem tudják egyébként.
1: Ja, lehet, hogy nagyobb része nem tudja. A csőrege egy hagyományos, roppanós, enyhén édes tésztából készült finomság, amely évszázadok óta része közösségünk gasztronómiánknak, és a fesztivál célja hagyományainknak a továbbítása, megőrzése és egy közös társalgás. A csőregének pedig a nagycsaládos anyák abban az időben azért is készítették ezt olyan tiszta szívből, mert hát szegénység volt abban az időben, és ehhez az elkészítéséhez pedig nem sok valami kell, hanem egy valamennyi liszt, néhány tojás, egy csipetnyi só, egy csipetnyi cukor, és meggyúrják a tésztát, és néhány perc alatt ezt forró zsírba beletéve kiveszik, volt ilyen csőrege metélő, ami a tésztát például tésztát nagysága úgymond egy olyan 10x10

0: kezdték porcukorral, és már kész is volt a süti.
1: Meg hát ennek igazából egy csomó más ízesítése is lehet, nem? Tehát ezt lehet...
0: Lehet, igen. Most például a licsajámban most ez nagy, nagy valami, mert épp a postán hallottam valamelyik nap, hogy hát most már csak erről van szó Szajánban, most egy hónap óta, mióta elkezdtük ezt, hogy megbeszéltük, hogy megszervezzük, és úgy hallatszott, úgyhogy azt mondják, mindenfelé arról beszélnek, hogy próbálgatja egyik, így próbál, így tejföllel a másik. Na most a legújabb változata, hogy amit hallottam egy idős bácsitól, hogy igen, valamikor is azt mondja, hogy a mamák 3-4 kanál pálinkát is tettek bele, de most már a mieink, most az én asszonycsapatom, amit fog a versenyen kívül lépünk föl, és osszuk a közönségnek. Ők rumot tesznek bele, 3-4 kanál rumot. Szóval liszt, tojás, víz, és egy 3-4 kanál rum, ezt a tésztát összegyűrik, utána kinyújtják, és szelik fel akkor a 8-8-as körülbelül egy olyan kis négyzet, azt a 2-3 hét megvágják, ezzel a csőrege metélőnek hívták. Most próbáltuk beszerezni, de nem is lehet ezt most már beszerezni, nem csinálja senki. Mert ez a süti, ez a magyarokra volt jellegzetes. A szerbek nem tudják. Sőt, a szerb nyelvre átfordítani próbáltam, és valami hülyeség jön ki. Olyan krofnice na trake.
1: Igen, sokan egyébként fánknak, mi itt a szerkesztőségben utána néztünk, hogy hány elnevezés van. Csöröge fánk, herőce, herőke. Csöröge
0: fánk is, igen, de az vastagabb tisztája. Uh-huh. De ez az igazi csőrege, ez csak egész vékony, hát nem mondom, mint papírvékony, de egész vékony.
1: Roppanós.
0: És hát igen, ropogós, a csörege, vagy csörege az volna az igazi magyar neve, de hát nálunk csörege nevűen szerepelt, de néztem a neten, csörege, hát csörege azért, mert mikor roppanós, mikor harapja, és akkor csörög praktikusan, ugye, hogy amikor rakják is le, akkor, hogy csörög egymáshoz él, akkor az úgy kopog egy kicsit.
1: No, hát abszolút kedvet kaptunk ehhez az egészhez. Beszéljünk egy picit a programról. Mi lesz a program? Hogy fog kinézni? Mikor lesz?
0: A 30-án 9-10 óra között van a vendégek várása, 10 órakor van az ünnepélyes megnyitó és a verseny kezdete.
1: Ez Szaján központjáról van szó, ugye?
0: Igen, igen, igen, igen. Délben van a minták átadása, egy komoly bírálóbizottság lesz, aki el fogja majd ítélni a mintákat, és egy órakor lesz a díjkiosztás, az első három helyezett serleget kap, a többiek köszönőlevelet, úgyhogy úgy gondolom, hogy szépen lefog az egész. Úgyhogy mi, ahogy terveztük először, mikor nekivágtunk, hát nem annyira hallatszott a csőregéről, meg csak az idősek beszéltek róla, és ezért is próbáltuk, hogy egy hagyományt visszahozunk, mivel itt a faluban már vannak ilyen manifestációk, például a Kolpingnál van egy főzőfesztivál, ahol a helyi, minden helyi együttes részt vesz, és főz valamit. Egyik birka paprikást emez, disznó paprikást emez, kakas pörköltet emez, vaddisznóból, szóval minden egyesület valamivel főz, úgy gondoltuk, hogy meggazdagítjuk a falu életét még egy rendezvénnyel, és hát azért is döntöttünk az mellett, hogy legyen ez a Csörege Fesztivál.
1: Mit kell hozniuk maguknak a résztvevőknek egyébként? Mit kell magukkal vinniük a résztvevőknek?
0: A résztvevők magukkal hoznak minden. Szóval
1: az alapanyagokat, kellékeket.
0: Gázüveget is, vagy a gáz főszerelést, resóval, amiben sütnek, szóval amit sütnek tésztához, mindent maguk hoznak a résztvevők.
1: Honnan érkeznek de egyébként? Csak Szerbiából?
0: Mi úgy gondoltuk, hogy csak Szerbiában, a környező falukból lesznek, de ezen a Csörege Fesztiválon, amit első alkalommal szervezünk, a Szajányi Krei Közösséggel karöltve, 20 csapat jelentette be résztvételét Vajdaságból, de lesznek Magyarországról, Szarvasról, és Romániából is Újszentesről csapatok.
1: Akkor ez egyszerűen nem

0: Nemzetközi jellegű.
1: Igen, igen, nemzetközi jellegű. És amire a legbüszkébbek vagyunk, az, hogy egy 20 tagú elemi iskolás csapat is részt vesz a versenyen. A hagyományápolás és a társalgás jó hangulatáról pedig Palatinus Ervin zenekara gondoskodik. Az első három helyezett serlegekkel a részesítve, és utána pedig egy közös ebéddel, társalgással zárul majd a fesztivál.
0: No,
1: úgy gondoljuk, hogy egy szép rendezvény lesz.
0: Beszélgetés végére, hogyha én most szabadkaiként kedvet kaptam, és elmegyek erre a fesztiválra kívülállóként, akkor megkóstolhatom ott sorba a csüregéket?
1: Valószínűleg mindenki úgy fogja sütni, hogy meg lehet kóstolni, de a mi asszonyaink egész idő alatt, szóval korlátlan mennyiségbe fogják sütni a csőregét, és osszák a közönségnek. Szóval a járókelőknek, aki csak érdekelve van, ők csak speciálisan arra sütik, hogy amit szétosztanak.
0: Kóstolóra ezek szerint.
1: Kóstolót, igen.
0: No, hát
1: kóstolót. Körülbelül tíz anyagot gyúrnak le, és abból sütik, úgyhogy több száz csőrege lesz, úgyhogy osszák majd a közönségnek, úgyhogy senki nem fog csőrege nélkül maradni, de többi csapat is valószínűleg úgy fogja csinálni, hogy több adagot csinál le is, és osztás. A poén abban van. Ezt a falu központjában csináljuk azért, hogy mindenki oda tudjon jutni, mindenki oda tudjon menni, mindenki meglássa, hogy készítik a helyszínen, és hogy sütik, úgyhogy utána szerintem mindenki osztani fogja.
0: És mindenki jól lakik. Hát
1: mindenki jól lakik, igen.
0: Szerintem egy jó...
1: 160 személyre főzünk, úgyhogy gondolom egy szép buli lesz.
0: No, hát én szerintem biztos, hogy kedvet csináltunk itt a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóinak.
1: Szívesen látunk mindenkit, feltettük a netre is, úgyhogy bárkit, bárhonnan szívesen fogadunk.
0: No, hát akkor 30-án szombaton Szaján Csőrege Fesztivál. Nagyon szépen köszönjük Talpai Ernőnek, a Szajáni Nyugdíjas Egyesület elnökének, hogy kedvet csinált nekünk ez a szép rendezvényhez.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mondom, szívesen várjuk magukat is, vagy bárkit.
0: Köszönjük szépen a meghívást, minden jót kívánunk.
1: A legjobbakat.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Itt pedig a hírek 8 órakor. Rekordok a döntő hőhullám söpör végig Európán. Franciaországban haláleseteket is regisztráltak a nagy hőség miatt. Heten vesztették életüket, többen sportolás közben lettek rosszul. Nyugat-Franciaországban narancssárga hőségriasztás van érvényben, ami a második legmagasabb fokozat. Közben az Egyesült Királyságban megdőlt a májusi melegrekord, Londonban közel 35 fokot mértek. Olaszországban már korlátozzák a szabadtéri munkát a déli órákban. A meteorológusok szerint az extrém időjárást az Észak-Afrikából érkező forró légtömeg okozza. A szakértők figyelmeztetnek, Európa kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál, és a hőhullámok egyre gyakoribbak és pusztítóbbak lehetnek. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága. Súlyos egészségügyi problémákkal küzdő, rászoruló gyerekek számára összesen 1 millió 290 ezer dinár, vagyis mintegy 11 ezer euró támogatást ítéltek oda. Emellett egészségügyi és egzisztenciális okokból rászorulók részére 550 ezer dinárt, fiatal tehetségek támogatására 273 ezer dinárt, míg viszmajorkárok elszenvedőinek 1 millió dinárt hagytak jóvá. Az alapítvány ezúttal összesen 3 millió 113 ezer dinár, azaz mintegy 26 és fél ezer euró támogatást nyújtott. 2025. augusztusa óta összesen közel 237 ezer euró értékben segítették a rászorulókat. Élesen bírálta Rózsa Zsombort a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Bizottságának elnökét a Vajdasági Magyar Plénum és közleményben a távozását követelte a közéletből. A szervezet szerint Rózsa korábbi VMS tagságát eltitkolta, így megtévesztette az újrakezdés alapítóit. A VMP közleménye szerint a mozgalom csak olyan személyekre épülhet, akik nem kötődnek a jelenlegi hatalmi rendszerhez. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben tanulhatnak. A mintegy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. A felújítás során rendbehozták és befestették az épület falait, szigetelték a padlózatot, amely új burkolatot is kapott, megújult a mennyezet, az elektromos hálózat és a belső nyílászárók is. Az előző évben a mosdókat, a vízvezetéket, valamint a csatornarendszert hozták rendbe. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben tartományi segítséggel. Idén hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinárt biztosítanak. Megújult a kispiaci helyi közösség irodája. A beruházás mintegy 1,2 millió dinárból valósult meg, önkormányzati forrásból és a helyi közösség önerejéből. A munkálatok még tavaly kezdődtek, és mostanra fejeződtek be. Kicserélték a nyílászárókat, szigetelték és átfestették az épületet. Kispiac helyi közösségének irodája nem csak a helyi vezetőségnek biztosít helyet, hanem itt működik a könyvtár és a posta, és ott van az S2 terem is. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén immáron 24 fokot mérnek. Ma lesz a hét legmelegebb napja, Vajdaságban kora délután 32-33 fok is várható. Kevés felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Este egy hidegfront éri el térségünket, holnapra 9-10 fokos hőmérséklet csökkenés is elképzelhető. Szelesre fordul az időjárás.
0: Hírműsorok óránként.
9: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
11: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
12: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító. Napindító. Itt is vagyunk, kedves hallgatók. 8 óra 10 perc van, és hát egy rendkívül fontos témával folytatjuk a műsort. Ma van a sürgősségi ellátás európai napja. Ennek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a sürgősségi betegellátás fontosságára, arra, hogy ez mekkora megfeszített munka. A téma kapcsán Szendi Zsolt elsősegély oktatót, egészségügyi menedzsert hívtuk meg, és itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
0: No, hát akkor beszéljünk elsőként arról, hogy mit jelent a sürgősségi szemlélet.
4: Sürgősségi szemlélet, hát ugye megemlítettük, hogy ma van május 27-e, ami 94-től ez a Nemzetközi Világnap. Ez részben igen az, amit mondtál, hogy mihez kötődik, de valójában itt a rendszerekről van szó, hogy ez az, amikor sokkal komolyabban szerveződtek meg a protokollok, a szabályok, és valójában Európa szinten, illetve világszerte kialakult ez a nap, és innen indult valójában többek között az egészség, vagy a sürgősségi egészségügyi ellátásnak a szervezett működtetése mindenhol. Ugye ez most már 94, ez 30 pár év, és valahol a sürgősségi ellátás az nem azért, mert én mentős vagyok, vagy azért, mert elsősegéllyel foglalkozok még életmentéssel, de valójában ugye az első karika, az első lépés az az, amit valójában a sürgősségi ellátások csinálni a primáris egészségügyi ellátásban. És valójában, hogyha belegondolunk a felszerelésekbe, a változó innovációkban, amik történnek ezen a téren, valójában mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten a legdrágább egészségügyi ág. Nagyon sok fejlesztés van benne, nagyon kevés jut el például direkt hozzánk, ugye? És általában mindig úgy volt, hogy általában az individuák annak idején, mondjuk rá az 1950-es években, mikor valójában elkezdődött Peter Safar, és például Lerdal az újraélesztési babáknak a fejlesztése, illetve az újraélesztési technikának a kitalálása, ami az 1950-es évektől változott, de alapjából véve ugye azokból indult ki, amit annak idején az 58-ban Safar kitalált. És nagyon fontos az, hogy ezek az információk eljöjjenek, és ezen a napon ugye nem csak arról emlékezünk meg, hogy van egy ilyen nap, hanem ezen a napon ugye a kollégák, ha bár most mondjuk, amikor engem felhívtak ugye valamelyik nap, tegnap, vagy előtte valamnap, erről a napról tudok, és ezt a napot tudjuk, és most, ha megnézzük az interneten, akkor valószínűleg az OMS-nek a szolgálatán fogjuk látni, hogy erről megemlékeznek. De valójában azok, akik erről többet kéne, hogy gondolkodjanak, a minisztériumok, a felsőbb szintek, azok mondjuk rá lehet, hogy ezzel nem foglalkoznak annyit, amennyit kellene.
0: Pedig egy rendkívül fontos.
4: És most nem Szerbiáról beszélek, nem csak
0: Szerbiáról. Általánosabb az egészségügyről. Igen. Ez alapvetően egyébként sok helyen kritika fogalmazódik.
4: Mert valójában az elsődleges sürgősségi ellátás, legyen az laikus, például az elsősegély, vagy a professzionális, az egy olyan szürke tér.
0: Foltként jelenik meg az egész egészségügyi rendszerben.
4: Mert mindenki úgy van vele, hogy hát az nekünk nem fog kelleni, az velem sose nem történhet, meg most a laikusokról beszélek, meg hogyha megtörténik, akkor itt vannak a mentők, és ez sajnos ez nem így működik, mert az agysejtek ugye 4 perc után kezdenek elhalni, 10 perc után már nincs lehetőség mit visszahozni. Statisztika alapján Európa szinten a mentők legjobb esetben 7 perc alatt érne, vagy nem legjobb esetben, bocsánat, minden, ha minden összeáll, jó a hívás, nincs forgalom, stb., akkor általában 7 perc a kimeneteli idő. Ha ez lehet 2 perc is, ugye helytől függ, és lehet 22 perc is. Na most, hogyha figyelembe veszik azt, hogy az agysejtek 4 perc után kezdenek elhalni, akkor életet valójában a mentő csak úgy tud menteni, vagy az orvosok, ha valaki elkezdte. És semmi különbség nincs mondjuk rá egy mentős orvos, vagy egy technikus, aki privátilag sétál az utcán, és összeesik előtte valaki, és elkezd újraéleszteni, illetve egy abszolút laikus között ugyanazok az eszközeink lesznek. Ez mutatok a fejemre, igen, és a két kezemre. És ennyire van szükség arra, hogy valakinek egy új esélyt adjunk.
0: Ezért fontos az elsősegély oktatása.
4: Ezért fontos az elsősegély.
0: Beszéljünk egy picit arról, itt a beszélgetés előtt volt róla szó, hogy azért büszkélkedhet Szabadka legrégebbi
4: Igen, ahogy utána jártunk, valahol nagyon, és érdekes az, hogy ezekről a dolgokról úgy nem beszélnek, illetve elfelejtik, mint ahogy mondtam, ugye el vannak felejtve ezek a dolgok. Szabadka valahol a harmadik és az ötödik legidősebb, illetve a szervezés szempontjából a harmadik vagy ötödik mentőszolgálat az Osztrák-Magyar Monarchiába, és a legidősebb mentőszolgálat Szerbiába. És ebben szerintem büszkélkedhetünk. Ugyanez van például a vízimentése is, 902-ben ugyanaz a személy, Barta Antal, ugye az lett kiképezve annak idején 902-ben vízimentőnek, ugyanúgy ő volt az, aki megindította a szabadkai önkéntes mentőket 130 év ezelőtt. Úgyhogy igen, büszkélkedhetünk ezekkel, de valahogy ezek a dolgok úgy lehet, hogy nekem nagyon sokszor úgy tűnik, hogy Szabadka egy picit valami oknál fogva szégyelni ezt. Ez nem szégyen. Ez egy nagy büszkeség, és mondhatom azt, hogy mindenfajta körülmények között tudunk dolgozni. A mi uniformisunk, ahogy a piros uniformis, az, aki azt felhúzza, ugye az büszke arra, hogy abban van. Én nekem a minden uniformisom valójában piros, mert ugye a vörösköröztös is, a mentős is, a vízimentő az ugye sárga póló, de valahol sajnos azt tudom mondani, hogy nagyon sokszor azért a mi uniformisunk nincs úgy tisztában, hogy kellene, hogy legyen.
0: Nyilván elsősegi oktatást nem fogunk tudni végrehajtani egy a rádión keresztül, viszont azért beszéljük át azt, hogy a gyakorlatban mi történik, mit kell csinálni, ha megvan a baj.
4: Ami a legfontosabb az, hogy az egyetlen egy hiba, amit tehetünk, az, hogy nem teszünk semmit. Hogy zsebretét kézzel állunk, hogy esetleg ne egy isten kiveszik a telefont és filmezzük, hogy mikor jön a valaki, vagy hívott-e valaki segítséget. Ne ezt tegyük. Ami a legfontosabb, hogy oda kell mennünk a sérülthöz, vagy az eszméletlen emberhez, és ellenőrizni, hogy eszméleténél van, megrázzuk, megkérdezzük, ha nem reagál, hátrahajtani a fejét, minél a homlokát lenyomjuk, és az állát a csontos részen megemeljük, minél jobban hátrahajtsuk a fejét, annál jobban megfeszül a nyelvnek a gyöke, és a légutak szabadok lesznek. Ilyenkor 10 másodpercig hallgatjuk azt, hogy a fülünket a szája fölé rakjuk, hallgatjuk, látjuk, hogy emelkedik a mellkas, és érezzük az arcunkon a kiáramló levegőt, hogyha van. Ha van, akkor jó. Az azt jelenti, hogy ugye az illető lélegzik, akkor azt jelenti, hogy van neki cirkulációja is. Esetleg akkor átnézzük, hogy van-e esetleg valamilyen sérülése, és oldalra fordítsuk, hogy ne csúszson újra hátra a nyelvgyök, nyelvnek az alapja ne ernyedjen el, és ne csukodjon be a légút, illetve hogyha hány, akkor hogy ne aspirálja. Ha nem lélegzik, akkor nagyon egyszerű rögtön hívni a mentőket. Ezután, hogyha lélegzik, akkor ugye hívjuk a mentőket, mert ugye segítségre van szükségünk, de viszont, és ennyiből áll az életmentés. Nagyon fontos, mikor a mentőket fölhívtuk, ott hallgassuk azt, amit a dispatcher mond, illetve kér, információkat adjunk. Nem az a, hogy mondjam, mikor valaki úgy jelenti, hogy jöjjenek gyorsan a nem tudom melyik címre, ez nekünk nem információ. Információ kezdetlegesen, igen, hova kell mennünk, de minket az érdekel, hogy mi történik. Az illető, aki a telefonnak a másik felén van, ő a fülünk és a szemünk. És ő tudja, illetve mi a partnerünk. Partnerük vagyunk, hogyha újraéleszteni kell, tudunk segíteni telefonon keresztül, és addig még a csapat nem ér ki. Utána, hívás után kellene elkezdeni, vagy folyamatosan, ki lehet rakni pick and forra is, hogy is hívják, kezdjük a mellkas kompressziót a tenyér alappal a mellkas közepére, körülbelül 5-6 centi, vagyis nem körülbelül 5-6 centi mélyen, és 100-120-as ritmusig. Ez mellett ugye lehet lélegeztetni is, ugye 30 kompresszió, két lélegeztetés, ez amit, két befújás, ez amit tudunk csinálni. De ami nagyon fontos, amit az emberek sajnos itt Szerbiában nem tudnak, az az, hogy igen, van egy univerzális számunk, a 194, csak az a gond, hogy nem mindenhol működik.
0: 112 lesz itt a megoldás?
4: Majd egy cégen, de erről már beszélnek 20 éve, úgyhogy...
0: Tehát az nálunk a 112 nem működik?
4: Technikailag fel lehet hívni, de valószínűleg, hogy a mentőben nem fogja összekapcsolni. Illetve a rendőre tűzoltóba nem tudom, egyelőre nem. A 194 a hivatalos univerzális számunk, de ez sem működik. Illetve működik, most sokkolok ugye mindenkit, de ha mobiltelefonról hívunk Kanizsán például mentőt, a 194-et, akkor 99% hogy Szabadkát fogjuk megkapni. Ugyanezt fog történni Feketicsén, nem tudom, hogy Feketics Verbászt vagy Szabadkát fogja megkapni, Topolyán úgy szintén, de viszont, hogyha fix telefonszámról hívunk, akkor be lehet írni a 194-et ezeken a helyeken. De mindenki járjon utána. Szóval, hogyha mobiltelefonon vagyunk például, nem tudom, Kanizsán, akkor nézzük meg az egészségháznak a fix telefonszámát, ahol az ügyelet van, és írjuk be a telefonunkba, hogy ne veszítsük az időt ebben a keresésre. Szóval ez egy nagyon rossz megoldás. Ugye igen, 194 az a szám, amit kell hívni. Ezt csak azért mondom, és lehet, hogy sok mindenki most azt fogja mondani, hogy hú, mert én miket mondok, de ezt kell tudni. Mert abban a pillanatban az élet ettől függ. És legyen benne a telefonunkban, igen, a 194-e meg lehet kapni, de mobiltelefonon köröztül az az egyedüli gond, hogy nem biztos, hogy azt a várost fogjuk megkapni.
0: A legközpontibbat, ami
4: hanem a tornyok, a mobiltelefon tornyai fogják átirányítani az egészet, és ebben időt veszítünk. Szóval nekem voltak olyan helyzeteim, hogy szerencsére rájöttem arra, hogy nem Szabadkáról van szó, ugye mikor bejött a hívás.
0: Eszembe jutott egy teljesen gyakorlati kérdés nyelvhasználattal kapcsolatban. Amikor megvan a baj, nagyon sokszor tapasztalom a környezetemben, és én személyesen is, hogy szerbnyelvből például nem vagyok annyira a toppon például, főleg ha még jön egy idegesség, ezek a diszpécserek, ezek magyar szerbnyelven váltva beszélgetnek, vagy mi a tapasztalat?
4: Én most úgy vagyok itt, mint Szendi Zsolt, ugye, úgyhogy ebben nagyon nem tudok belemenni, ugye ez az egészségháznak a része, de igen. Mindig van valaki, aki tud magyarul.
0: Tehát akkor nem kell attól félni, hogy...
4: Szóval mondjuk rá, hogyha most ezt megnézzük egy más szempontból, akkor rengeteg turista van a városban, akik angolul fognak velünk beszélni, ugyanúgy az utóbbi időben rengeteg orosz vagy ukrán van, akik megint nem biztos, hogy vágják a nyelvet, kínai.
0: Persze.
4: Úgyhogy vannak erre megoldások.
0: Tehát akkor itt ettől nem kell félni annak, aki esetleg...
4: Megtaláljuk a megoldást. Meglesznek találva a megoldások.
0: Újraélesztéssel kapcsolatban beszéltünk. Mennyire képzett egyébként ennek kapcsán ön szerint a szerb társadalom, vagy a vajdasági magyar közösség?
4: Aki egyszer elmegy egy elsegély tanfolyamra, nagy valószínűsége valami, két dologban, ugye, hogyha valaki úgy megy elsegély tanfolyamra, hogy meg szeretne tanulni, akkor meg is fogja tanulni. Akkor érdekelni fogja. Ami a nagyobb gond az az, hogy általában az emberek ugye felelősséget jobban szeretik átruházni másra. És ezt nem rosszul mondom, de ez sajnos így van. Ugye, ha most én azt mondanám, hogy holnap gyere egy elsőkei tanfolyamra, akkor rögtön, és most nem ismerjük egymást, csak mondom, hogy 90%-ban az embereknek kifogáson, hogy átpont holnap nem érek rá. De viszont megint azt mondom, hogy életet csak az ment, aki első ott. És 80%-a hirtelen szívmegállásoknak Európában otthoni körülmények között van. Elsősegélyt nem magunk miatt tanuljunk, hanem a szeretteink miatt. És ez az alap. Mert nagy valószínűséggel, hogyha valakinek kell, hogy segítsünk, az olyan valaki lesz, akit ismerünk. Szerintem ugyanúgy, ahogy, és ezt mondhatom, mert ahogy mondtam, egészségügyi menedzsmenttel is foglalkozom, az egészségügyet is meg kell reformálni, illetve a másik, és nagyon-nagyon gyorsan, illetve a másik szempontból a tanügyet is ebből a szempontból. Mert én, hogyha elmegyek tanítani egy iskolába, és azt mondja nekem az XY tanár, hogy de jöjjön az a gyereke felelni hozzám, mondom, jó, oké, nem gond, és ugyanazt a gyereket hívom én, hogy jöjjön feleljen nálam például, azt mondják, hogy nem, hát ez csak elsősegélyre van. Szóval már van egy olyan felfogás, hogy az elsősegély egy játék.
0: Igen.
4: Illetve hogy az elsősegélynél, hogyha az inspekciók kérik a munkaszervezeteknél, vagy valami, akkor hogy csak a papírra fontos.
0: Igen, mint a tűzvédelem egyébként szerintem.
4: Igen, de a tűzvédelmet is tudjuk, hogy fejezik be. Szóval mindenki megadja, kistiklírozza, és akkor ebben nincs tűzvédelem. Ezek a, ez egy szemfényfestés. És ezt próbálom mondjuk nem én, mint elsősorban oktató, aki ilyen embereket tanít, autóiskolásokat is, iskolásokat is, stb. Próbálom, hogy oké, le fogja mindenki rakni. És most ez a felelősség menjen le rólunk. Most ez az elkövetkező pár órában azért vagyunk itt, hogy amiért fizettünk, azért kapjunk valamit. És nem a papírt, hanem a tudást. És nagyon jó az, amikor például kiszállok az autóból, és látok valakit, és látom, hogy megtett mindent azért, és történt ilyen, nem is egyszer.
0: Beszélgetés végére, mert elfogyott az időnk fél percben, egy aktuális témát is kell, hogy érintsünk mindenképpen. Itt a nyár 30-40 fokok, ugrálunk a vízbe, ész nélkül ballagók belemennek a szökőkútba, hideg a víz, fölhevült test. Mi egy elsősegélyoktatónak a tanácsa?
4: Egy vízimentőnek, illetve egy vízimentő oktatónak, mert az elsősegélyoktató az nem biztos, hogy tudja ezeket, de viszont mivel egy vízimentő is vagyok, és vízimentő oktató. Az első az az, hogy tanuljunk meg viselkedni, és van egy alapkultúra. Gondoljuk át azt a napot, amikor fürdőhelyre mennénk, hogy fogunk étkezni, stb. És próbáljunk előre gondolkodni azon, hogy mik azok a dolgok, amik történhetnek. Sajnos igen, kezdődnek a kirándulások, kezdődik a nyár, és ez nem sajnos, de kezdődnek ezek a dolgok, és az alkohol kombinációja vízzel az soha nem jó. Úgyhogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, ha ne adj Isten fuldoklás történik, ne próbáljunk segíteni annak az illetőnek, de ugyanaz, ami az elsőségében a szabály, hogy ne tegyünk semmi olyat, ami minket veszélyeztetne, mert ki fog nekünk segíteni. De viszont szívesen, hogyha lesz rám még alkalom, ugye még itt a nyár, tudnánk erről is egész nyugodtan beszélni csak erről.
0: Szinte biztos vagyok, hogy keresni fogjuk ezzel kapcsolatban. Szendi Zsoltnak nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
4: Lehetőséget.

0: aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Na nézzük a központi árfolyamokat, a központi bank által kiadottakat ma 8 órakor megjelent, 1 euró mai napon 117 dinár 42 para, 100 jó magyar forint 32 dinár 99 para mai napon. Kedvezzünk a szabadkai orosz kisebbségnek, 1 orosz rubel 1 dinár 4 para, a svájci frank 128 dinár 42 para, és a brit font pedig 135 dinár 65 para a mai napon, és itt van még az amerikai dollár is, egy ilyen 100 dinár 84 para. A központi bank hivatalos középárfolyamai alapján nem sokára jövök alapszemlével.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8. és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
2: Mi interjúk,
3: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.
2: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: Ajánlót hallottak.
11: Ébredjen velünk.
12: A 107,1 MHz-en.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
13: 107,1.
14: 8 óra 36 perc van, kedves hallgatók, és folytatjuk a műsort alapszemlével. Most meggyőzöm önöket, hogy sétáljanak el a legközelebbi újságvároshoz, és vegyék meg a magyar szót, meg a 7 napot is, mert szerda van. 60 dinár a magyar szó, 70 dinár a 7 nap, összeadjuk a kettőt, a 130, és információt, szórakozást, tartalmat vásárolhatunk, érdemes mindenképpen. Nézzük, mit ír a magyar szó nagyvonalakban. Főcím: visszatértek a diákok az iskolába, Törökfaluban megújult az általános iskola épülete, tegnap politikusok megtekintették ezt a fejlesztést, erről írnak. Az összefogás eredményéből megújult a hajdújárási templom homlokzata. Hát készülnek a durindó gyöngyös bokrétára a hajdújárásiak, az jövő héten lesz, jövő hétvégén, hát egy szép templom fogadja majd a sok-sok ezer táncost és kórus tagot. Aztán 2 ciklusra korlátozták Magyarországon az alaptörvény módosítással a miniszterelnöki mandátumot. Erről volt szó, most ez határozza meg jellemzően a közbeszédet Magyarországon. Aztán elhatárolódott a VMU a VMP vezetőségétől. A két új frissen alakult ellenzéki szerveződés, pontosabban az Magyar Újrakezdés, a Vajdasági Magyar Újrakezdés és a Vajdasági Magyar Plénum, a plénum az korábban jött létre, feszültség alakult ki közöttük, igazából közleményháborúba torkolott tegnap a szituáció, olvassák el részletesen. Belelapozok a Magyar Szóba, az USA önvédelmi csapásokat mért Iránra, Kijev elhagyására szólították fel a külföldieket, a két háború továbbra is zajlik, és hát nem úgy tűnik, mintha vége lenne. Kisebb fizetés, nagyobb felelősség, Magyar Péter felszólalásával kezdődött az országgyűlés keddi ülése, aztán csörte is volt az ellenzéki pártok, valamint a magyar miniszterelnök között, olvashatják a Magyar Szóban. Csökkent a munkahelyek száma Szerbiában, a legnagyobb visszaesést a mezőgazdaságban jegyezték. Az idei év első negyedév kimutatásai alapján több mint 9000 munkahelyel kevesebbet jegyeznek Szerbiában. Érdekes statisztikai adatok, olvassák el a Magyar Szóban. Kínában van Vučić elnök, egy csomó szervezettel, illetve vállalattal tárgyal, megpróbálja őket rávenni, hogy fektessenek be Szerbiában. Például a Xiaomi is itt van, de számos más cég is, például azt hiszem robotgyártó cégnél is látogatást tett a szerb elnök. Új elektromos vonatokat vásárol Szerbia, ez az Expóra kell, természetesen hitelből, az állam pedig vállalja a garanciát, lesznek új vonatok. Aztán fiatal zenekarok támogatása, a hétvégén rendezik meg a 12. Folk Music Festet Palicson. Na, és akkor itt ez az új szépség, új faltfestmény a városban, Szabadkán, a Palicsi úti aluljárónál, a közúti aluljárónál az egyik oldalra, hát ott a börtön oldalán egy szerb-ciril írásmódot népszerűsítő falfestmény jelent meg. Egy olyan szervezet kezdeményezte, ami azért harcol, hogy a ciril helyesírás, meg a ciril írás az ne vesszen kárba Szerbiába. Nézzék meg, aztán nézzék meg, hogy tetszik. Energiahatékony középületek, két jelentős beruházás az entai állami intézményekben, és kis piaci újítások, fejlesztés hátán a Magyar Szó 11. oldalán a Tiszavidék rovatban. Kutyakiállítást tartottak Zentagunarason, ott voltak a magyar szósok, természetesen sporttal is foglalkoznak, ma este konferencia liga, vagy konfetti liga, ahogy szokták csúfolni, döntő, Crystal Palace és Rayo Vallecano összecsapás lesz. Szerintem nézzék meg, nem lesz rossz mérkőzés. Műsorújság is van a Magyar Szó végén, és érdekességek is, például medve számlálás van Japánban, olvassák el, hogy miről van szó. Töltött volt a Magyar Szó, mint a beigli, Filkóval volt ezúttal töltve, úgyhogy agytornászásra is lehetőség nyílik. Menjünk át a hétnaphoz, 70 dinárba kerül, mint mondtam, iskola választással kapcsolatban van a fő címlapjuk, egy kisdiák könyveken lépkedve megy a jövőbe, utalva azzal, hogy hát igen, ha iskolát választunk, akkor a jövőt is választjuk valamilyen szinten. Lapozzunk bele az újságba, Fehérvári Csongor ismét, meg az elmúlt időszakban, tehát most is külpolitikával indítja a hétnapot. Van itt államtitkári kinevezés, csíksomlyói búcsú, Magyar Péter lengyelországi útja, olvassák el. Számháború és valódi összecsapások, kolléganőnk Markovics Anna Mária a hétvégi diák tüntetések kapcsán írt egy összeállítást, ugye annak kapcsán, hogy végülis hány ember is lehetett ezen a tüntetésen, ugye a hatalmi pártok keveset mondanak, az ellenzék többet mond, van egy szám, amit a rendőrség közöl, akkor közben jön az államfő, aki igazából szintén véleményt alkot erről az egészről, és erre vonatkozik tulajdonképpen a cím, hogy számháború. Lapozzunk tovább. Inkább kereskedj, tárgyalj, de ne háborúzz. Mészáros Zoltán írása az orosz-ukrán háború kapcsán, de hát a közel-keleti helyzetet is említi, érdemes elolvasni mindenképpen. Szakála úra, Jarasz Anikó oktatási államtitkárral készített egy beszélgetést, erős a bizalom a magyar nyelvi oktatás iránt, és a heti interjú Kalinka Tamástól van, Beke Otto, irodalmár, médiakutató beszélget, bezdáni származású Beke Ottóról van szó, Kalinka Tamással beszélgetnek. Érdemes elolvasni, jó kis interjú lett egyébként szerintem, én itt elolvastam az imént. kézművesség összeköt. A szakkör foglalkozásairól tudósított Tóth Tibor, erről egy kiállítás is nyílt. Aztán, ahol még ismerik egymást az emberek címmel Kónya Kovács Ottilia, a tordai templom búcsúról és falunapról írt egy összeállítást, ünnepelt Torda és a bánáti, az ottani bánáti magyarság. Aztán egy érdekes beszélgetés Szakál Laurától, főleg a nyár előtt, komolyan kell venni a bőrelváltozásokat, ez aktuális, abszolút, mert hogy nagyon fontos letisztázni, hogy milyen bőrelváltozásaink vannak. Aztán a napi kedvenc cikkem az egészség láthatatlan motorja, Kassa Bálint, dr. Kassa Bálint családorvos írta a Hét Napba, az emésztő rendszer egészségének világnapja. Én mindig szoktam mondani itt a napindítóban, hogy érdemes kefírt fogyasztani, mert az egészséges emésztő rendszer az testi-lelki egyensúlynak az alapja, és hát igazából itt pont ebben a cikkben alátámasztják. És hogyha már étel, itt a kolbászos krumpli gombóc leves, a fokhagymás paprikás sertéstarja, a jogurtos újburgonya saláta, valamint az epres pudingos csodának is a receptje, a horoszkóppal karöltve a Hét Napban. Tippek gombóc leves, a fokhagymás paprikás sertéstarja, a jogurtos újburgonya saláta, valamint az epres pudingos csodának is a receptje, a horoszkóppal karöltve a Hét Napban. Tippeket adnak vajdasági és szerbiai juhászat helyzet.

a műsornak, hallgassák egy picit, hogyha már mosolycsalok az arcukra, elégedett leszek. A skót kisfiú megkérdezi az apjától. Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? Parketta, kisfiam, parketta. Ha-ha-ha. Ez itt a 107,1 MHz, 8 óra, 45 perc van.

Gyászjelentés következik a Szabadkai Magyar Rádióban május 27-én szerdán. 65 esztendős korában meghalt Tibor Szelesi, Szabadka, Omis utcai lakos. Temetése ma 15 órakor lesz a Bajóti temető halottas házából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, címük Szabadka, Karagyorgy út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
4: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
4: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
4: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Itt pedig a hírek 9 órakor. Rekordokat döntő hőhullám söpör végig Európán, Franciaországban haláleseteket is regisztráltak a nagy hőség miatt. Heten vesztették életüket, többen sportolás közben lettek rosszul. Nyugat-Franciaországban narancssárga hőségriasztás van érvényben, ami a második legmagasabb fokozat. Közben az Egyesült Királyságban megdőlt a májusi melegrekord. Londonban közel 35 fokot mértek. Olaszországban már korlátozzák a szabadtéri munkát a déli órákban. A meteorológusok szerint az extrém időjárást az Észak-Afrikából érkező forró légtömeg okozza. A szakértők figyelmeztetnek, Európa kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál, és a hőhullámok egyre gyakoribbak és pusztítóbbak lehetnek. A kínai tulajdonú Linglong és az HBIS Group lehetnek az első nagy aktív fogyasztók Szerbia átviteli villamosenergia rendszerében. Az aktív fogyasztói státusz lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy saját termelésű villamosenergiájukat felhasználják, tárolják vagy akár önállóan értékesítsék. A nagybecskereki Linglong egy 39,9 megawattos naperőmű építését tervezi, amelynek üzembehelyezését 2027-re tervezik. Az HBIS Group szerbiai leányvállalata pedig egy 63 megawattos szoláris erőművet építene a Smederevói vasművek területén. A szerbiai villamosenergia átvételi rendszer fejlesztését a szerbiai elektromos hálózat, vagyis az Elektromreža Srbije is stratégiai prioritásként kezeli. A társaság korábban közölte, hogy az elkövetkező 6 évben mintegy 12 gigawattnyi megújuló energia kapacitás hálózati integrációjára készül. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben tanulhatnak. A mintegy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. A felújítás során rendbehozták és befestették az épület falait, szigetelték a padlózatot, amely új burkolatot is kapott. Megújult a mennyezet, az elektromos hálózat és a belső nyílászárók is. Az előző évben a mosdókat, a vízvezetéket, valamint a csatornarendszert hozták rendbe. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben tartományi segítséggel. Idén hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinár biztosítanak. Ünnepi évzárót tartottak a Cofma Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskolában Szabadkán. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett program idén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Az évzáron 98 tehetséges diák kapott köszönő levelet, miközben a foglalkozásokon összesen 138 tanuló vett részt. Az iskola a jövőben is folytatja a tehetséggondozást, amelynek köszönhetően a tanulók számos versenyen jól szerepelnek. A hétvégén újra elhozza Palisra a Vigadó teraszára a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A kétnapos rendezvény sorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, de este fellép a népszerű magyar banda és táncház is lesz. Vasárnap délután gyermekprogramokkal készülnek, 16 órától pedig indulnak a koncertek, Juhász zenekar, Ravnica és a Mendikus lép fel. 19 órakor a Kossuth Díjas budapesti Vujicsics együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremt jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes. Gazdag kísérőprogram, borutca, finom ételek és népművészeti kirakodó vásár is várja a Palicsra látogatókat. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén már 27,1 fokot mérnek, még csak 9 óra 4 perc van. Ma lesz a hét legmelegebb napja. Kora délután Vajdaságban 32-33 fok fölé is emelkedett a hőmérséklet. Kevés felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Ami pedig az estét illeti, egy hidegfront éri el térségünket, megerősödik a szél, és holnapra 10 Celsius fokos hőmérséklet csökkenésre kell számítani. Holnap már 25 fok lesz csak napközben. Számottevő csapadékra nincs kilátás.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
4: Itt az SMR-ben.
6: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: helyi hírek
1: és a régió legfontosabb információi.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító!
3: Hétköznaponként a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: És itt is vagyunk, kedves hallgatók, 9 óra, 9 perc van, és egy oktatási témával folytatjuk a műsort, ami hát rendkívül aktuális, mert hogy ballagnak a középiskolások. Hányan érettségiznek Vajdaságban, nekik milyen továbbtanulási lehetőségeik vannak, ezekről a témákról is kérdezem vendégünket. Itt van a stúdióban Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
4: No, hát akkor a evidencia az első kérdés, hány magyar ajkú diák érettségizik idén Vajdaságban?
5: 32 olyan oktatási intézményünk van, ahol érettségiző, illetve ballagó magyar ajkú diákok vannak, Vajdaság szerte, és összesen 982 tanuló tanult magyar nyelven, és hogyha ezt szeretnénk szétbontani, akkor azt tudom mondani, hogy 764 tanuló középiskolából fog elballagni, és 218 tanuló van, aki gimnáziumot fog fejezni, úgyhogy ez a szám, ez mindig olyan 1000 körül mozog egyébként. Nem változtak a számok, és a 2025-ös, 26-os évben is azt tudjuk mondani, hogy közel 1000 hallgató van, középiskolai tanuló van, aki fejezi a középiskolai tanulmányait magyar nyelven, anyanyelven.
4: Tehát alapvetően szakközépiskolai eltolódás jellemző.
5: Így van, ez az arány, ez a szakközépiskolai eltolódás, ez fogalmazhatunk így, hogy ez jelen volt a korábbi években is, tehát azzal, hogy a gimnáziumok egyébként nyitottak, és hogyha össze kellene hasonlítani a szakközépiskolákkal, akkor talán azt lehet mondani, hogy a gimnáziumoknál figyelhető meg leginkább az átalakulás, vagy az új szakoknak a bevezetése. Itt a tehetséggondozókról is, hogyha beszélünk a Bolyairól vagy a Kosztolányiról, akkor láthatjuk, hogy a Kosztolánynál is ugye a kommunikációs szak megindult, korábban a sport, tehát hogy meg kellett találni ezeket az egyensúlyokat, illetve meg kellett találni azokat az igényeket. Látjuk azt, hogy országos szinten is volt egy bizonyos racionalizáció, hogy hol milyen szakok, melyik régióban milyen szakok nyílhatnak meg, és kisebbségi nyelven is, meg természetesen többségi nyelven is milyen szakok indulhatnak. Ez mindig óriási csatározás egyébként a lehetőségeknek a megteremtése is. Aztán később egy következő lépés az osztályoknak a megnyitása. De azt látjuk, hogy valahogy a 2020-at követően, a Covid-ot követően valahol ezek a számok, ezek beálltak, ezek megálltak. A korábbi években, ugye 2010-től 2020-ig pedig azért érezhető volt az elvándorlás egy bizonyos százalékban. Láttuk azt, hogy mennyien kezdték el az első osztályt, és mennyien fejezték be gyakorlatilag a nyolcadikat. Ebből tudtunk következtetni arra, hogy azért hány család hagyta el a közösséget.
4: Van-e összefüggés annak kapcsán, hogy valaki gimnáziumot fejez, vagy szakközépiskolát, és hogy tovább megye mondjuk egyetemre?
5: Vegyesek a tapasztalataink. Azt tudom mondani, hogy mi mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy rávegyük a fiatalokat arra, hogy tovább tanuljanak, és hogy bemutassuk számukra az itthoni lehetőségeket. Gyakorlatilag egy új ösztöndít vezettünk be itt az elsősöknek, akik magyar nyelven, anyanyelven írják be a középiskolai tanulmányaikat. Ugye ott is egy komoly kampányt folytatunk, hogy 8. osztály után valaki középiskolában tanuljon tovább. Ez nagyon-nagyon fontos. Aztán 3. osztályban, 3. középiskolás korúban a gyermekeknek bemutatjuk egy körúton, amelyet pont ma szervezünk meg egyébként, ez a felsőoktatási körútunkat, Újvidéken és Szabadkán, ahol az egyetemek látogatását szervezzük meg. A szerb nyelvi felkészítő programban is ekkor már jelentkezhetnek. Aztán egy tájékoztató füzetet adunk nekik ki, amikor negyedikesek lesznek, ahol gyakorlatilag ez most egy digitális formában jelent meg egyébként. Ezt a Vamadisszel közösen, ezt a tájékoztató füzetet közösen csináljuk meg, de a Vamadiszesek azok körbejárják az iskolákat is, és a tanulókat is, és ők a lehetőségekről beszélnek. Akkor az Edu Expo-t is megszervezzük minden évben a negyedikeseknek, ahol az egyetemekben mutatkozhatnak, eljöhetnek, és akár kérdéseket tehetnek fel, tehát az is egy szintén fontos program. És aztán a felvételi felkészítő programunk van, később szintén szerb nyelvi felkészítésre jelentkezhetnek ezek a fiatalok, magyarul felvételizhetnek minden felsőoktatási intézménybe, úgyhogy egy azt tudom mondani, hogy akkor, amikor a vajdasági magyar fiatalok nagykorúvá válnak, amikor felelős döntéseket kell, hogy meghozzanak, akkor, amikor az életüknek egy fordulópontjához vagy mérföldkövéhez érkeznek, hogy fogalmazzam így, akkor mindent megpróbálunk annak megtenni annak érdekében, hogy az itthon tanulást népszerűsítsük, és természetesen az ösztöndíj programunk is bemutatásra kerül.
4: Így van, mert hogyha tovább mennek és egyetemre mennek, akkor az MNT ösztöndíjat is biztosít számukra, és az alapvetően evidenciának számít már igazából, nem? Valaki elmegy vajdasági magyarként egyetemre, akkor kapni szeretné az MNT ösztöndíjat, ugye?
5: Ez igaz, és mi ennek ez gyakorlatilag az elmúlt több mint 15 évben, vagy több mint 10 évben működött, attól függően, hogy mennyi fiatalnak tudtunk ösztöndíjat biztosítani, attól függően, hogy mennyi támogatás érkezett hozzánk, de itt ugye a doktori, a mesteri tovább képzés tekintetében ugye a váradi kiválósági ösztöndíj van, van demonstrátori ösztöndíjunk, van egy általános ösztöndíjunk, és ez nagyon népszerű a fiatalok körében. Nekünk szükségünk van a fiatal, vajdasági magyar fiatal értelmiségre, az egész közösségnek óriási szüksége van ezekre a fiatalokra, és azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, a mindenkori Magyar Nemzeti Tanács feladata az, hogy népszerűsítse a továbbtanulást, és bemutassa a fiatalok számára azokat a lehetőségeket, illetve a szülők számára azokat a lehetőségeket, amelyekkel élni lehet, élni kell, és hogyha valaki az itthonmaradás mellett dönt, és az egész közösséget szeretné gyakorlatilag szolgálni az elkövetkezendő időszakban gyakorlatilag, akkor azért mindent meg kell mindannyiunknak tenni, hogy bemutassuk a lehetőségeket, és ezáltal is gyakorlatilag, hogyha valaki kétkedik, és nem tudja, hogy hogyan tovább, vagy gondolkodik azon, hogy egyáltalán tovább tanulna, vagy sem, akkor itt legyenek ezek a lehetőségek, bemutassuk számukra ezeket a lehetőségeket, és ők felelős döntést tudjanak hozni a saját sorsuk tekintetében.
4: Mi a tapasztalat egyébként? Hol nagyobb veszteséget könyvel idézve a rendszer? Általános iskolából középiskolába való iratkozáskor jellemzőbb, hogy mondjuk átmennek szerb szakra, vagy pedig középiskola után egyetemre?
5: Tehát ami a szerb nyelvet illeti, azt tudom mondani, hogy általános iskolát, amikor befejezi valaki, akkor egy bizonyos százalék, nagyon kis százalék nem tanul tovább, de a lehetőségek arra, hogy anyanyelven tanuljanak tovább, azok adottak a gyermekek számára, tehát itt nem sok fiatalt veszítünk ilyen szempontból, hogyha nézzük az arányokat. Amikor valaki szakközépiskolát fejezett, vagy befejezett valami szakot, ugye értelemszerűen nem mindenki tanul tovább. Aki gimnáziumba jár, ott azt tudjuk mondani, hogy ott azért többen próbálnak meg tovább tanulni, és többen próbálnak meg tovább lépni, és a mi tapasztalatunk az, hogy a gyermekeknek itt a továbbtanulás tekintetében, tehát körülbelül több mint fele az, aki biztosan tovább fog tanulni a középiskola befejezése után, és ennek több mint fele itthon tanul tovább, és mondjuk rá 40%-a körülbelül az lehet, hogy külföldön tanul tovább, de mi abban nem látunk bele, hogy kik azok, akik külföldre mennek, akik Magyarországon felvételiznek, és erről a számadataink nincsenek, csak mindig arról vannak számadataink azokról a fiatalokról, akik itthon. És itt azt tudom elmondani, hogy több mint 300 fiatal van mindig minden generációban, aki itthon tanul tovább, és akik elsősként ösztöndíjra pályáznak. Ezek a tapasztalatok, ezek a számok évekre visszamenőleg. És azt gondolom, hogy ezt a számot nekünk meg kell tartanunk majd az elkövetkezendő időszakban is. Itt viszont már nem mindenki tanulhat magyar nyelven valamilyen felsőoktatási intézményben, viszont a mai napnak is, amikor ez a felsőoktatási körutat megszervezzük, azért minden egyes egyetemen, ugye van olyan egyetem, ahol magyar nyelven lehet kizárólag tovább tanulni, és vannak olyan egyetemek, ahol azért vannak magyar tanárok, és vannak tantárgyak, amelyeket magyar nyelven lehet első években letenni, és aztán később ugye átállnak a szerb nyelvre, de Az az igazság, hogy vannak olyan fiatalok, akik ugye csak szerbül tanulnak rögtön tovább, viszont ott minden segítséget megadunk. Egyrésztről már, hogyha valaki itthon szeretne tovább tanulni, és úgy érzi, hogy csiszolni szeretné a szerb nyelvtudását, ugye a szerb nyelvi felzárkóztató képzéseken keresztül az történik, hogy felmérjük, hogy kinek milyen a szintje, és annak megfelelően aztán csoportokat alakítanak ki, és úgy foglalkoznak vele a tanárok vajdaság szerte. Aztán ott Újvidéken van egy közös program, amikor ugye vizsgát is tudnak tenni, és meg tudják vizsgálni, hogy mennyire tudtak előre haladni. Aztán később, amikor anyanyelvükön ugye felvételizhet mindenki magyar nyelven, amikor megtörténik a felvételi, ők már pályáznak utána később az ösztöndíjainkra is, és pályázhatnak arra, hogy egy szerb nyelvi felzárkóztató képzésen vesznek még pluszba részt, és akkor, amikor mielőtt beírják az egyetemet, vagy ott az első napokban, akkor egy intenzív kurzuson vehetnek részt, és a demonstrátorok is gyakorlatilag ott vannak, akik segítenek nekik, amennyiben szükség lesz bármiben. És nekünk az a fontos, hogy senki ne érezze úgy, hogy hátránya legyen abból, hogyha nem beszéli tökéletesen a szerb nyelvet. Abban biztos vagyok, saját tapasztalat, hogy fél éven, egy éven belül mindenki el tudja olyan szinten sajátítani ezt a nyelvet, amely nem kellene, hogy problémát, illetve hátrányt jelentsen számára akkor, amikor a vizsgákat kell letenni. Tehát dolgozunk ezen folyamatosan, és azt gondolom, hogy sikeresen dolgozunk ezen. Rá kell a fiatalokat beszélni, bátorítani kell sokszor, de azt gondolom, hogy vannak eredményei annak, hogy folyamatosan foglalkozunk ezekkel a fiatalokkal.
4: Beszéltünk ugye a középiskola választásról, az egyetemi választásról, de legalább annyira fontos az első osztályba indulás. Mennyire jellemző ez a felfogás, hogy az én gyerekem az menjen inkább szerb osztályba, mert hát ott megtanulja a környezetnyelvet jobban tud érvényesülni a magyar közösség esetében.
5: Rengeteget dolgoztunk azon is az elmúlt években visszamenőleg, nem csak most ebben a mandátumban, hanem a korábbi mandátumokban is a Magyar Nemzeti Tanács folyamatosan dolgozott azon, hogy inkább magyar osztályba írassák a gyermekeket. Természetesen vannak olyan szülők is, vannak olyan közösségek, ahol úgy döntenek leginkább a szórványban, hogy szerb osztályba irányítják a gyermekeket, de mi ott is az anyanyelvápolást megszervezzük. Természetesen, mert szeretnénk az, hogyha a gyermekek beszélnék a magyar nyelvet az elkövetkezendő időszakban is. De a beiratkozás, illetve az a kampány, amit, hogyha fogalmazhatok így, amelyet folytatunk, hogy magyar nyelven tanuljanak tovább a gyermekek, azt gondolom, hogy ez sikeres. A gyermekek létszáma, az elsősök létszáma az nem csökken, vagy kismértékben kis eltérések vannak. Vannak olyan települések, ahol nagyon sokan iratkoznak belső osztályba, és változó van, hogy 7 gyermek volt egy generációban, most meg van 15 vagy 20. Tehát ez folyamatosan változik. De ugye a beiskolázási csomag, a teljes felszerelés az elsősöknek, ez érkezni fog ebben az évben is. Tehát aki magyar osztályba íratja be a kisfiát vagy a kislányát, a gyermekét első osztályba, általános iskolába, azok megkapják a beiskolázási csomagot, teljes felszerelést, ajándékokat kapnak, iskolatáskát fognak kapni ezek a gyermekek, ahogy a korábbi években is, tehát ez a program, ez azt gondolom, hogy sikeresen működött, és a pedagógusokkal közösen állítottuk össze a csomagnak a tartalmát, tehát azon is mindig apró változtattunk, könyvek vannak, olyan könyvek, amelyeket ők használnak első osztályban, ebben a csomagban, úgyhogy ez már el van készítve, vagy folyamatosan készül, az iskolatáskák már itt vannak az elsős gyermekek számára, úgyhogy teljes egészében meg tudjuk ezt valósítani, és én azt gondolom, hogy többen íratják magyar gyermeket, hogyha választani kell, hogy magyarul tanuljon tovább a gyermek, vagy pedig szerbül, akkor ennek a programnak köszönhetően is inkább többen magyar osztályba íratják a gyermeküket.
4: Láthatjuk hát, hogy 6 éves kortól 25 éves korig azért egy komoly intézményrendszer alakult az oktatás mellé az MNT segítségével, ez megkérdőjelezhetetlen, ez egyébként Magyarország kormánya nélkül nem nagyon tudna működni, ez is egy evidencia. Ezzel kapcsolatban pedig vannak most bizonytalanságok. Sikerült-e már esetleg tárgyalni valamilyen módon Magyarország új kormányával ennek a rendszernek a további vivételével kapcsolatban?
5: Ami a program működtetését illeti, vannak programok, amelyek hazai forrásokból valósulnak meg, és amelyek nem kerülnek veszélybe, és vannak olyan programok természetesen, amelyet a mindenkori magyar kormány támogatott az elmúlt időszakban, és amelyet folyamatosan építettünk fel az elmúlt évtizedekben, hogyha fogalmazhatok így. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben felépített programokat kár lenne most megszüntetni, mert látjuk, hogy az itthonmaradásunk, a megmaradásunk szempontjából ezek fontos programok. Azt is láthatjuk, hogy akik pályáztak, akik igényelték ezeket a támogatásokat, mindannyian megkapták a támogatásokat. Tehát, hogyha valaki felsőoktatási ösztöndíjra pályázik, akkor gyakorlatilag borítékolható, hogy meg fogja kapni az ösztöndíjat, és hogy támogatásban fog részesülni. Ha valaki általános iskolába, első osztályba íratja a magyar gyermekét, akkor borítékolható, hogy megkapja a támogatást és megkapja a csomagot, tehát senki nem teszünk különbséget, és mindenki megkapja ezeket a támogatásokat. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy mi várjuk azt a kapcsolatfelvételt, várjuk azt az átvilágítást a magyar kormány részéről, amelyet ők ígértek, hogy a határon túli területeket is meg fogják vizsgálni. Várjuk őket, hogy bemutassuk, hogy milyen munkát folytattunk. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki felelős döntéseket tudjon hozni, hogy egy programot támogat vagy nem, első kézből meg kell, hogy tapasztalja, hogy ez a program hogy működött, rá kell, hogy lásson, meg kell, hogy ismerje azt a programot. Tehát lehet úgy, hogy valaki valamilyen bizonyos információkat szolgáltat, hogy milyen módon működik a program, de más az, amikor valaki meg is tapasztalja, eljön, belelát, megnézi, megtapasztalja, akár beszélgetést folytat a kedvezményezettekkel, az egyetemistákkal, tapasztaltak-e valamilyen rendellenességet, tapasztaltak-e valamilyen visszaélést, időben megérkezett-e a támogatás számukra a szerződést kötés után. Ugye itt több mint 1000 egyetemistának fizetünk mi minden hónapban ki támogatást. Ez nem úgy van, hogy mi egyszerre kifizetünk mindenkinek minden támogatást, hanem 10 hónapon keresztül folyamatosan nekünk ezzel minden alkalommal el kell számolnunk. Itt hatalmas összegekről beszélünk egyébként, amely ide érkezett, és azért érkezett ide, hogy a fiatalok itthon tanuljanak tovább, itthon fejezzenek be egyetemet, és itthon próbálják meg a közösséget szolgálni az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy mi teljes egészében nyitottak vagyunk, én miniszter úrnak, TAR miniszter úrnak írtam egy levelet, várom azt, hogy felálljon teljes egészében a minisztérium, itt már látjuk, hogy bizonyos államtitkárok kerültek kinevezésre, biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban helyettes államtitkárok is kinevezésre kerülnek, nekik is fel kell állítani egy kormányváltás követően, fel kell, hogy álljon egy teljesen új csapat, türelem kell, idő kell, mi türelmesek vagyunk, időnk is van, mi elvégezzük a ránk bízott feladatokat, és gyakorlatilag a mi munkánkra egyenlőre semmilyen kihatással nincsenek a magyarországi történések, és nagyon fontos az, hogy ebben az évben, vagy év végéig lássuk azt, hogy a következő időszakban milyen rendszer marad, és hogy ahhoz alkalmazkodni tudjunk. És ha látjuk, hogy esetleg bizonyos támogatások megszűnnek, akkor nekünk meg kell hoznunk a döntéseket, illetve meg kell teremtenünk annak lehetőségét, hogy hazai forrásból pótoljuk azokat a dolgokat. Mert azt gondolom, hogy az elsősök csomagját, a beiskolázási csomagokat, ezt függetlenül attól, hogy a magyar kormány a jövőben támogatni fogja vagy nem, meg kell tartani. És ezt tovább kell vinni, ezt a programot, mert látjuk ennek a jelentőségét. Én azt gondolom, hogy a Rákóczi Szövetség is, aki az iskolatáskát biztosítja, meg fogja teremteni, és meg fogja keresni annak a lehetőségét, hogy segítse továbbra is a határon túli magyar kis közösségeket, és hogy lehetőséget fog arra biztosítani, hogy ezt az ajándékot megteremtse. Ha nem, akkor nekünk kell megnéznünk, hogy mi milyen módon tudnánk esetleg ezt megszervezni, illetve ezt biztosítani a családok számára. Úgyhogy az életben mindig vannak kihívások, nem szabad ezektől a kihívásoktól félni, meg kell küzdeni ezekkel a kihívásokkal, és megoldásokat kell találni. Én személy szerint ebben vagyok érdekelt, ebben hiszek, és biztos vagyok benne, hogy megoldásokat tudunk találni majd a nyitott kérdésekre, de én várom azt, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy pontosan hogyan is működtünk, és biztos vagyok benne, hogy nem fognak benne semmi kivetni való találni.
4: Fremond Árpádnak, az MNT elnökének köszönjük szépen a beszélgetést.
5: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19:30. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják.
1: 9 óra 38 perc van, kedves hallgatók, és már régen számoltam be rendőrinformációkról, akkor most itt a lehetőség, mert megjelentek a rendőrei Szabadkán és környékén igencsak sok helyen. Sándorban, ott a Pékségnél el vannak bújva. Azt írja itt valaki a vonatkozó csoportba, úgyhogy aki Sándor felé közlekedik, radarral találkozhat. Aztán például a tűzoltóknál is ott vannak a rendőrök, és mérik a sebességet a város felől érkezők esetében. Úgyhogy hát ott is figyeljenek mindenképpen. Aztán a Bajai útnál, Kriszta már mosolyog akkor.
2: Kész, jó napot kívánok, szia Csaba,
1: lelepleződ a Kriszta. Bajai útnál, a vasútnál ott vannak a rendőrök, úgyhogy mindenképpen figyeljenek oda. Vezessenek olyan óvatosan, hogy Kriszta szokott. Szia, Kriszta!
2: Jó napot kívánok, szia, köszöntelek, meg a rádió hallgatókat is.
1: Imádom, hogy ez nevetéssel jelensz meg.
2: De rögtön, hogy mondtad, ez a Bajai. Ez nálam akkor szokott lenni, most elmondom a kedvem, amikor elvesztem a sort, és nem tudom, hogy hol vagyok, de tudom, az első szó megvan, és onnantól kezdve.
1: Itt most nálam szerb volt, ugye, Bajski út, csak Bajai út.
2: Igen, van ilyen.
1: Na, Isten hozott a stúdióba, mi már itt fölmelegítettük neked a stúdiót reggel 6 óra óta, itt az idő, hogy átadjuk, mivel készültök.
2: Nagyon sok minden lesz.
1: Azt nálam még kigondolta volna.
2: Igen, tegnap is megjegyezték a kollégák, hogy kicsit sok.
1: Van egy reggeli napindító gyűlésünk, ezt elmondhatjuk így kulisszába a kedves hallgatóknak, és a napindító gyűlésen szépen minden szektor felsorolja, hogy mi lesz az ő napi műsorában. Mindig a Pannon TV híradójának a szerkesztője mondja először, aztán jön a közügyek, és aztán jön a két rádió. A Pannon Rádió 91.5, meg ugye a 107.1 a Szabadkai Magyar Rádió. És a Szabadkai Magyar Rádió kezdés, meg a Kriszta van, hogy hosszasan sorolja. Mondja. Közben már így a kollégákat így látom, hogy így meg vannak döbben, hogy fér bele ennyi minden egy műsorban.
2: De egyszer volt, Csaba, ezt el kell, hogy áruljam a kedves hallgatóknak. 3 oldal, mert én mindig nyomtatok, tehát én régi iskola vagyok, nem telefonról nézem.
1: Régi iskola.
2: Sőtöbb, igen, kinyomtatom feketén-fehéren, 3 A4-es oldal volt a műsorterv arra a napra.
1: Bravo. És igen. Hány A4-es
2: nem, készült? Csak egy és fél.
1: Egy na jó, hát
2: na de hogy mi lesz? Fele. Igen, de nem fogjuk húzni az idejüket, tehát jó kis témák lesznek, ez biztos, mégpedig robotikával foglalkozunk.
1: Na, az igen.
2: A VRO nemzeti döntőjét tartották május 16-án, Námesztovszki Zsoltot várom a stúdióba. Ezen kívül, hát egy nagyon jó filmet fogunk ajánlani a kedves
1: bravo
2: hallgatóknak. Igen, Kertmozi a Zsinagóga Parkban, Hippolita lakály, azaz ikonikus Csortos Gyulával Hippolita lakály, 1931-ből, és ugye ne felejtsük el Kabos Gyulát sem.
1: Lehet fűben ülni és nézni majd.
2: Igen, nagyon jó filmről beszélünk. Illetve, amiről még szó lesz a mai napon, nyugatbácskai programokat is ajánlunk majd Lennert Tíme a kolléganőmmel, mégpedig, hogy mi mindennel készülnek, majd Mozaik után beszéljünk róla. Benne a Szabadkai Városi Múzeumról lesz szó, hiszen ugye a múzeumok éjszakája megtörtént, lezajlott, milyen kiállítások voltak népszerűek, ezen kívül még a többi kiállításról és a Bajai Tűr István Múzeummal való együttműködésről is szó lesz. Kolléganőm Szabó Hangya Terész készítette a beszélgetést. Tényleg nagyon jó beszélgetés. Nagyon szeretem az ilyen beszélgetéseket, megmondom, hogy miért, mert például annyira az alanyok jól át tudják adni, hanem hogy vizuálisan látod, hogy mi is történik tulajdonképpen a múzeumban. Na már most 15 és 16 óra között napindító tematikák terítéken, délután pedig a szerda, akkor...
1: Nekem Manó.
2: Igen.
1: Nekem már csak egy kérdésem. Nekem már csak egy kérdésem.
2: Na?
1: Vetődött, hogy lesz olyan beszélgetés ma a Mozaikban, ami nem jó.
2: Nem, olyan nem lesz, olyan sosincs.
1: Na, ennyi, itt a válasz. Tehát Manó bácsitól lehet majd kérni szépen este a Körhintában a zeneszámokat, Brasnyó Zoltán óránként hírösszefoglalóval megszakítja majd Krisztát, és mondja a híreket egészen 16 óráig, úgyhogy mi szerintem ennyik voltunk már a napindítósok, úgyhogy búcsú pillanatai következnek. Krisztának köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk, és csinált egy kett csinálót a Mozaikhoz. 10 óra után indul az is. Én nagyon szépen köszönöm kollégáim nevében is a figyelmet. Az adásvezető technikus Sóti Tamás volt a napindítóban, ő marad is itt, Krisztát is kísérni fogja. A mai napindító megálmodója Orosz Ildikó volt, én pedig Bálint Csaba vagyok, meg voltam, vagyis voltam,
2: és
1: meg vagyok
2: is,
1: meg leszek is, jövő szerdán legközelebb. Úgyhogy jó rádiózást kívánok, vigyázzanak magukra, viszonthallásra!

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi
2: eleme.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A kínai tulajdonú Linglong és a HBIS Group lehetnek az első nagy aktív fogyasztók Szerbia átviteli villamosenergia rendszerében. Az aktív fogyasztói státusz lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy saját termelésű villamosenergiájukat felhasználják, tárolják, vagy akár önállóan értékesítsék. A nagybecskereki Linglong egy 39,9 megawattos naperőmű építését tervezi, amelynek üzembe helyezését 2027-re tervezik. A HBIS Group szerbiai leányvállalata pedig egy 63 megawattos szoláris erőművet építene a Smederevói vasművek területén. A szerbiai villamosenergia átviteli rendszer fejlesztését a szerbiai elektromos hálózat, vagyis az Elektromreža Srbije is stratégiai prioritásként kezeli. A társaság korábban közölte, hogy az elkövetkező 6 évben mintegy 12 gigawattnyi megújuló energia kapacitás hálózati integrációjára készül. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben tanulhatnak. A mintegy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. A felújítás során rendbehozták és befestették az épület falait, szigetelték a padlózatot, amely új burkolatot is kapott. Megújult a mennyezet, az elektromos hálózat és a belső nyílászárók is. Az előző évben a mosdókat, a vízvezetéket, valamint a csatornarendszert hozták rendbe. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben tartományi segítséggel. Idén hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinárt biztosítanak. 2024 után ismét végveszélybe került az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, ugyanis a 2026-os esztendőre egyetlen fillér támogatást sem kaptak a folyóirat megjelentetésére, áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. A negyed évszázada megjelenő folyóirat főszerkesztője Bata János azt írta, a fő támogatójuktól, a Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve az NKA miniszteri támogatásaiból idén nem jutott forrás. A munkát folytatni szeretnék, de anyagi segítség nélkül nem tehetik, figyelmeztetnek. Hozzáteszik, a júniusi Aracs megszerkesztve, nyomtatásra kész, és azt remélik, hogy lesz még lehetőség annak kiadására. A hétvégén újra elhozza Palicsra, a Vigadó teraszára a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, de este fellép a népszerű magyar banda és táncház is lesz. Vasárnap délután gyermekprogramokkal készülnek, 16 órától pedig indulnak a koncertek, a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz lép fel. 19 órakor a Kossuth Díjas budapesti Vujicic együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremt jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes. Gazdag kísérőprogram, borutca, finom ételek és népművészeti kirakodóvásár is várja a Palicsra látogatókat.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 27 fok van. Ma lesz a hét legmelegebb napja, Vajdaságban 32-33 fok is várható helyenként. Kevés felhő mellett napsütésre számíthatunk. Csütörtöktől, azaz holnaptól enyhe lehűlés várható.
7: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
3: Rádiózzon velünk!
4: Rádiózzon velünk! Rádiózzon
7: a 107,1 MHz-en. Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
10: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Reklámot hallottak.
7: Ajánló következik.
12: Pattanj! Traktorba!
13: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
12: Haverok, buli, traktor!
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: 10 óra múlt, pontosan 15 perccel elérkezett mai Mozaik című műsorunk kezdete, úgyhogy érdemes itt lenni velünk ezen a szép, verőfényes szerda reggelen délelőttön. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Sóti Tamás és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Hát már is 30 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, 29,5 fokot mutatnak, tehát az már szinte 30, és amire számítani kell, az 33-34 körül lesz majd a mostani előrejelzések alapján, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázunk. Ugye kánikula, majd hidegfront jön, ami nem jár majd égzöngéssel, villámlással, hanem csak jelentősen lehűl majd a levegő. Holnap már csak 25 fokot mérhetünk majd a mostani prognózis szerint. Na de maradjunk még egy kicsit a mai napnál. Gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk, csökkenhet szellemi és fizikai munkavégző képességünk. Na, ez volt a kulcsszó. Ha valaki így érzi, fogja rá a kánikulára, az időjárásra. Na de, ahogy szoktam volt mondani, ismétlés a tudás anyja, nézzük, hogy mi mindennel készülök önöknek a mai napon. VRO nemzeti döntőjét tartották meg május 16-án Szabadkán, tehát lesz szó robotikáról. A Hippolyta Lakály című filmről 1931-ből, kertmozi a Zsinagóga Parkban. Ezen kívül programokat is ajánlunk majd Lenner Timivel, illetve beszéljünk rólával és váruljuk majd önöket, de ez már ugye Mozaik után, tehát 14 és 15 óra között, mégpedig a Szabadkai Városi Múzeumról lesz szó. Ezen kívül 15 és 16 óra között napindító témái terítéken, majd körhint a szerda lévén kis János Manóval. Maradjanak itt velünk, legyenek itt, szóljanak hozzá a műsorhoz, 066 36 36 33-as SMS számunk.

0: ajánló következik.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

10 óra múlt 25 perccel, és már is megyünk tovább, mégpedig egy közérdekű infóval jövök. Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás május 27-én, tehát ma, szerdán. Tornyos, Szabadka, Pacsér, Györgyén, Csantavér és Törökkanizsa egyes utcáin, és hogy konkrétan hol, melyik utcákban, mettől, meddig, azt elolvashatják a pannonrtv.com-on, mégpedig a közérdekű fülre kell kattintani. Már is megyünk tovább Vénusszal, a világ közepén.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis-Aradanováccon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke metalik 2018-as évjáratú Volkswagen pólógépjármű 1.0-as motorral. 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban van, irányár 9350 euró. Érdeklődne 060 133 11 99-es telefonszámon, tehát 060 133 11 99. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

do do.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 10 óra múlt pontosan 40 perccel, Orvos Meteóval folytatjuk itt a 107,1-en. Napos idő nagyon jó hatással lesz a közérzetünkre, ezt érdemes figyelembe venni, de nagyon-nagyon meleg lesz per pillanat Szabadkán és környékén. Most már 30 fokot mérhetünk, 30 fok felett vannak az értékek, és képzeljék, hőérzetre 38 van. Na már most vigyázzunk, az UV-sugarzás 10 és 16 óra között mindenfelé nagyon erős lesz, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Ami fontos, hogy a meleg időben tompulhatnak reflexeink, valamint fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek lehetünk. A vezetés közben tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. És már is Tina Turnerrel folytatjuk itt a 107,1-en.

0: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: 10 óra múlt 45 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk, hiszen a következő órában a robotik...
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: 10 óra múlt 45 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk, hiszen a következő órában a robotika, illetve egy film is terítéken lesz, úgyhogy érdemes lesz

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A kínai tulajdonú Linglong és a HBIS Group lehetnek az első nagy aktív fogyasztók Szerbia átviteli villamosenergia rendszerében. Az aktív fogyasztói státusz lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy saját termelésű villamosenergiájukat felhasználják, tárolják, vagy akár önállóan értékesítsék. A nagybecskereki Linglong egy 39,9 megawattos naperőmű építését tervezi, amelynek üzembehelyezését 2027-re tervezik. A HBIS Group szerbiai leányvállalata pedig egy 63 megawattos szoláris erőművet építene a smederevói vasművek területén. A szerbiai villamosenergia átviteli rendszer fejlesztését a szerbiai elektromos hálózat, vagyis az Elektromreža Srbije is stratégiai prioritásként kezeli. A társaság korábban közölte, hogy az elkövetkező 6 évben mintegy 12 gigawattnyi megújuló energia kapacitás hálózati integrációjára készül. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben tanulhatnak. Amint egy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. A felújítás során rendbe hozták és befestették az épület falait, szigetelték a padlózatot, amely új burkolatot is kapott. Megújult a mennyezet, az elektromos hálózat és a belső nyílászárók is. Az előző évben a mosdókat, a vízvezetéket, valamint a csatornarendszert hozták rendbe. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben tartományi segítséggel. Idén hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinárt biztosítanak. 2024 után ismét végveszélybe került az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, ugyanis a 2026-os esztendőre egyetlen fillér támogatást sem kaptak a folyóirat megjelentetésére, áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. A negyed évszázada megjelenő folyóirat főszerkesztője Bata János azt írta, a fő támogatójuktól, a Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve az NKA miniszteri támogatásaiból idén nem jutott forrás. A munkát folytatni szeretnék, de anyagi segítség nélkül nem tehetik, figyelmeztetnek. Hozzáteszik, a júniusi Aracs megszerkesztve, nyomtatásra kész, és azt remélik, hogy lesz még lehetőség annak kiadására. A hétvégén újra elhozza Palicsra, a Vigadó teraszára a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, de este fellép a népszerű magyar banda és táncház is lesz. Vasárnap délután gyermekprogramokkal készülnek, 16 órától pedig indulnak a koncertek, a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz lép fel. 19 órakor a Kossuth Díjas budapesti Vujicic együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremt jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes, gazdag kísérőprogram, borutca, finom ételek és népművészeti kirakodóvásár is várja a Palicsra látogatókat.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 27 fok van. Ma lesz a hét legmelegebb napja, Vajdaságban 32-33 fok is várható helyenként. Kevés felhő mellett napsütésre számíthatunk. Csütörtöktől, azaz holnaptól enyhe lehűlés várható.
0: Hírműsorok óránként.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR. Reklám következik.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC fiatal tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
5: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 11 óra múlt, pontosan 10 perccel Beatrice szólt itt a 107,1-en, és nagyon jó zenékkel várjuk önöket még ebben az órában, viszont ugye már említettem az előző órában, hogy a VRO-ról lesz szó, ez az első témánk, a World Robot Olimpiát szerbiai nemzeti döntőjét tartották meg májusban, és itt van velem a stúdióban Námesztovszki Zsolt, a VRO szerbiai főszervezője. Szia, köszöntelek a műsorban!
2: Szia, szép jó napot kívánok mindenkinek!
1: Elmondom a kedves hallgatóknak, mindig el szoktam mondani, hogy tegeződni fogunk, nagyon régóta ismerjük egymást. Tehát Zsolt, rögtön kezdjünk azzal, hogy hát milyen volt az idei döntő? Én néztem a képeket, tehát fergetegesnek tűnik, és rengetegen voltatok.
2: Ez így van. Rekordszámú csapat vett részt az idei nemzeti döntő, 89 csapat. Hú. Ha azt mondjuk, hogy három fő alkot egy csapatot plusz a csapatvezető, akkor közel 400 versenyzőnk volt. Amit még mérni tudtuk, és erre is építettünk kampányokat, hogy minél több ember jöjjön be, mivel ugye szombatról volt szó, akár különböző műhelyeken részt venni, akár megnézni a nemzeti döntőt. Több mint 600 ember jött be a sportcsarnokba egyik vagy másik célból. Azt ki kell még, hogy emeljem, hogy nagyon sok kísérő rendezvény volt az idén is, úgyhogy igazából nem csak jönni és szurkolni és nézelődni lehetett, hanem aktívan részt lehetett venni különböző műhelyfoglalkozásokon. Kint volt a Szegedi Könyvtár, egy minden évben jön hozzánk, és egy fantasztikus műhelyet, különböző korszerű eszközöket hozott ki, szabad legózás, kulcstartó építés, más versenyek promotálása, tehát nagyon sok olyan kísérő rendezvény volt, ami úgy gondolom, hogy hasznos és tartalmas dolgokat nyújtott az embereknek.
1: Miben volt más az idei VRO, mint az elmúlt években? Vagy más volt-e például?
2: Nekünk igazából ugye hetedik alkalommal szervezzük, 2019 óta, ugye Covid-ban volt egy év, amikor nem tudtuk megszervezni. Én úgy gondolom, tehát minden évben picit módosítunk rajta, kísérletezünk, ami jó, azt meghagyjuk, ami nem annyira jó, azt elvetjük. Úgyhogy maga a szervezőcsapat, a koncepció és a nagy vonalakban a dolgok azok maradtak már 2-3 éve. Ugyanaz, akár az elrendezés, akár a színpad, akár a műsorvezetők személye. De minden évben egy picit próbálkozunk, és idén volt ez a szabad kulcstartó építés, ami nagyon-nagyon népszerű volt. Mindenki bejöhetett, és akkor különböző színekből tudott magának egy kulcstartót csinálni. Úgyhogy ezt biztos meghagyjuk jövőre is, mert népszerű volt. Az Active Kids csapata megmozgatta egy picikét a gyerekeket, ez már nem először volt, ez továbbira is marad. A Szegedi Könyvtár, mint ahogy mondtam, fantasztikus IKT eszközöket hozott, az is nagyon jó volt. Valószínűleg, hogy jövőre is valamit kísérletezünk, de ezek a dolgok biztosra, hogy megmaradnak.
1: Mi volt az idei versenynek a témája? Tehát melyik központi, vagy milyen központi témaköré körvonalazódott ki a verseny?
2: Igazából itt a magának a versenyre fölkészülésnek a folyamata úgy néz ki, hogy január 15-én jelennek meg a szabályok. Tehát ezek a csapatok, akik eljöttek, azok jó esetben már nagyon régóta készülnek erre a versenyre. Mi az MNT támogatásával tudunk biztosítani szetteket, pályákat, pályaelemeket a vajdasági magyar csapatoknak, tehát ők mindent megkapnak, ami szükséges a versenyzéshez. Úgyhogy igazából folyamatosan dolgoznak ezen, hogy felkészüljenek a versenyre, és valamiféleképpen készüljenek a szabályokra. Ugye, ahogy a konkrét kérdésre is válaszoljak, a kultúra és a robotok volt az idei top téma. Azért szeretjük egyébként a VRO-t, mert itt mindig mögötte van valami történet, hogy most éppen mit kell a robotnak, hogy megcsináljon, megmentse az állatokat. Most ugye a kultúra itt főleg koncert és koncertszervezés és hangjegyek, ilyen ezeknek az áttologatása volt valamiféleképpen a fókuszban. Természetesen minél idősebb a kategória, vagy minél magasabb a kategória, annál összetettebbek ezek a feladatok, annál nagyobb a randomizáció, annál összetettebb mechanizmust kell, hogy megépítsenek a csapatok, hogy ezek a robotok sikerrel el tudják ezeket a feladatokat végezni.
1: Na már most a robotoknak mit kell elvégezniük, és nagyon jó, hogy ezt mondtad. Tehát, hogy mit kell megcsinálniuk, vagy mit kell tudniuk, hogy részt tudjanak venni például egy VRO versenyen?
2: Itt igazából a VRO versenyen idén már három kategória van.
1: Igen.
2: A legnépszerűbb kategória idén is, és visszamenőleg mindig gyakorlatilag, meg ez volt az első kategória, amit megindítottunk, ez a RoboMission. Ez úgy néz ki, hogy van egy versenyasztal, van a csapatoknak 2 perce, a robotok leszámítva legkisebbeket autonómak, tehát felrakják a versenyasztalra, és el kell, hogy végezzék azokat a feladatokat, amelyeket megadtunk. És igazából az a lényeg, hogy ugye minél több pontot gyűjtsenek össze, a pályaelemek átmozgatásával, tehát beemelésével, áthúzásával, fölemelésével, stb. Úgyhogy ez a robomission, ami mint ahogy mondtam, legnépszerűbb. Természetesen itt kell robotot építeni, kell programozni, kell csapatba dolgozni, kell stratégiát alkotni, hogy hogyan tudnak minél kisebb kockázattal minél több pontot összegyűjteni, ez az egyik kategória. A Future Engineers tavaly kezdtük, és ez egy földön történik a verseny, és itt ilyen önvezető autókat kell megcsinálni, amelyek előre megadott szabályok alapján kerülgetik a bójákat. Talán legegyszerűbb módon így prezentálható ez a kategória, illetve Future Innovators, ahol igazából a projekten van a hangsúly, illetve ennek a prezentálásán, ugye kultúra és a robotok is, erre kellett kitalálni valami olyan megoldást, ami látványos, ezt prezentálni, építeni, de itt igazából nem a konkrét versenyen, hanem ennek a bemutatásának, a kis projektnek a bemutatása. Itt van kutatás, van építési programozás, és itt van a projektnek a prezentálása, ami a más kategóriáknál nincsen.
1: Ahogy néztem a képeket, tehát, hogy nem csak középiskolás vagy felső tagozatos diákok vesznek részt a VRO-n, hanem kicsi gyerekek is, vagy alsós gyerekek is. Na már most ők milyen kategóriában versenyeznek, vagy megvan, hogy kategória szerint milyen korcsoportot osztotok be? Vagy igen, ez mitől függ?
2: Tehát a legkisebb ez a kids kategória, vagy régen volt starter kategória, ez 10 év alatti korosztály, tehát egész picik, tehát 6 évesek, 7 évesek is jöhetnek.
1: Bocsánat, rögtön egy kérdés ehhez kapcsolódóan, tehát például az ilyen kicsi gyerekek mennyire mutatnak akár hajlandóságot, vagy tehát mennyire érdekli őket a robotika? Tehát, hogy mennyire más például a mostani gyerekek érdeklődési köre, vagy mondjuk a mi korosztályunknak az érdeklődési köre, amikor gyerek volt?
2: Igazából érdekli őket. Most én azt itt nem tudok igazából párhuzamot vonni, azt láttad, ők igazából távirányítóval, tablettel vezérlik a robotokat, és igazából ezen dolgoznak, és valamiféleképpen itt tudnak sikeresek lenni. Mondom, a lényegi különbség az, hogy gyakorlatilag távirányítóval vezérlik a robotokat, nem pedig az van, hogy autonóm módon. Ugyanaz a koncepció egyébként, hárman alkotnak egy csapatot, egymással kell, hogy beszéljenek, kommunikáljanak, kreatívak kell, hogy legyenek. Annyi különbséggel, hogy ez egy elég érzékeny kategória már az életkorból kifolyólag is, tehát itt igazából itt már évek óta ezt kommunikáljuk, hogy ez nem egy verseny, inkább ez egy közös játék, közös gondolkodás, és akkor itt a zárójelbe jegyzem meg, hogy egyébként minden csapatot díjaztunk, hogy valamiben úgy gondoltuk, hogy legjobbak, kik legjobban kommunikáltak, kik a legcukibbak voltak, kik a legproduktívabbak, akik egyébként legtöbb pontot gyűjtöttek, legjobb csapatjátékosok, ilyes valamiket találtak ki a bíróink, és ebbe díjaztunk mindenkit, valamiben kiemeltünk, hogy ez adjon egy plusz motivációt ennek az útnak a folytatásához.
1: Nézzük, először még a díjak, hiszen mondtad, hogy szinte mindenkit díjaztatok ilyen szempontból. Láttam képeken, gyönyörűek voltak például. Serlengnek nevezem, de inkább mondjuk azt, hogy ezek az ajándékok. Na már most innen hova tovább?
2: Igen, tehát díjaztuk a legjobb. A RoboMission a idősebbeknél 1-3-ig, a piciknél, mint ahogy mondtam, mindenki kapott ajándékot, egyébként kaptak regisztrációs csomagot is, tehát próbáltunk mi mindenféle aprósággal kezeskedni nekik. A következő lépés, a következő fokozat, ez az Open Championship verseny, ami Zágrábban lesz, Horvátországban, úgyhogy a legjobb csapatokat oda delegáljuk, és oda fognak fel készülni, és Zágrábban ugyanez a versenyszabály, tehát ugyanez a pályán fog megtörténni a verseny, tehát gyakorlatilag azok a csapatok, akik legjobbak voltak, azok tovább dolgoznak az elkezdett folyamatokon.
1: Gondolom jövőre is VRO, mégpedig itt nálunk Szabadkán, és ilyenkor már például a gyerekek, tehát abból, amit itt tehát ugye elhangzott akár az idején, tehát egy kicsit tovább építve, egy kicsit új, más dimenziókat nyitnak majd meg a következő VRO óra, vagy más továbbfejlesztik azt, amit például most csináltak?
2: Igen, egyértelműen mi ezt próbáljuk hangsúlyosan kommunikálni, hogy ez az első év az mindig olyan, hogy tapasztalatszerzés, tanulás, megnézzük, hogy a többiek mit csinálnak. Másodévben már a csapatoknak van egy relatív megbízható robot, ami működik, de itt azt is el kell mondani, és mi az új csapatvezetőknek ezt kommunikáljuk. Idén is nagyon sok új csapat és csapatvezető volt. Másrészről, vagy a másik oldalon ott vannak olyan helyek, emberek, amelyek már 7 éve dolgoznak. Tehát Lágos. Hatalmas tapasztalattal.
1: Nem... Vannak olyanok például, akik első pillanattól kezdve ott vannak?
2: Vannak természetesen.
1: Tehát szépen lassan felnő egy generáció.
2: Abszolút. Abszolút, sőt azt látjuk, hogy akik már kvázi kiöregszenek ebből az egész történetből, tehát betöltik a 22. életévüket, ők bíráskodnak is, tehát visszacsatlakoznak, vagy csapatokat vezetnek, úgyhogy ez így működik. De ezt szeretném, tehát, hogy itt reflektálják, amit kérdeztél, hogy igen, tehát folyamatosan fejlődnek, és hatalmas a fejlődési lehetőség, tehát a kezdve egy alaprobottól egészen egy olyan konstrukcióig, ami sokkal megbízhatóbb, sokkal jobb, sokkal pontosabban végzi el a feladatokat, úgyhogy, és ezért mondtam, hogy az első év az inkább csak ilyen tapasztalatszerzét, barátkozás, és próbáljuk ezt föl is készíteni, hogy ne legyenek azért a gyerekek csalódottak elsőbe, hogyha nem lesz annyira jó, mint ahogy ők ezt elképzelik.
1: Zsolt, egy záró kérdésképpen, tehát úgy mondtad szép lassan, vagyis ahogy beszéltük, szép lassan felnő egy generáció, és ahogy mondtad, idézőjelesen aztán már bíráskodnak a fiatal felnőttek. Van, aki például teljes mértékben pályájának választja akár a robotikát, a robotépítést, vagy hasonló pályán mozog utána?
2: Igen, láttunk olyan fiatalokat, akik a pályaválasztásnál az újvidéki karokat választották, a műszaki jellegű dolgokat, de egyébként ez a, és nem egy van, hanem többet, akiket mi kísérünk, és persze azokat kísérjük, akik a legjobbak voltak, vagy nemzetközi versenyekre vittük őket, de azt látjuk, hogy igen, tehát ez megtörténik, de másrészt meg azt látjuk, hogy idén is 400 ember kipróbálhatta magát ezen a területen, hogy ő azt hogy érte meg, amikor programozni vagy építeni kell, és akkor eldönti a következőkben, hogy ez neki való-e, vagy talán esetleg nem annyira.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, jövő májusban várunk vissza, köszönjük szépen!
2: Én köszönöm a lehetőséget!

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: 11 óra múlt, pontosan 39 perccel, és már is egy programra hívjuk fel a figyelmet, mégpedig Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a vonal túlsó végén Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban!
1: Üdvözöllek, kedves Kriszt, és üdvözlöm a rádió hallgatóit is sok szeretettel.
0: Egy kultikus filmet láthat majd a közönség, ez nem más, mint a Hippolyta lakály 1931-ből. Kezdjük azzal, hogy én azt gondolom, ez egy gyönyörű nyáresti program, ha szabad így fogalmaznom. Miért ezt a filmet választottátok?
1: Igazából a kérdés inkább az, hogy hogy megint kezd Kertmozi. Hát mert a tavaly olyan nagy sikere volt, hogy a Meseautót néztük. Hippolyta lakály számunkra az alapítvány éves programjában ugye az volt a cél, hogy ezúttal is egy régi filmet hozzunk, egy filmklasszikust hozzunk, mert igazából igaz, hogy mindannyian már lehet, hogy százszor megnéztük a Hippolyta lakályt is, meg a Meseautót is, de itt most valójában a lényeg a zsinagóga parkja, a zsinagóga szépsége, és az a nyáresti hangulat, ahogy te is mondod. És én nézegettem a tavalyi képeket, tegnap este ugye készítjük a beharangozást, ugye nagy az érdeklődés ezúttal is, és elnéztem a tavalyi fényképeket, hát valami mese volt az egész est. Gyönyörűen az emberek hoztak magukkal pokrócokat, ugye mi is kivittük a meglévő kis pokrócainkat, kivittük a pótszékeket, popcornt lehetett vásárolni, és olyan jó hangulat volt, olyan gyönyörű estünk volt, és nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy most az időjárás előrejelzések szép időt mutatnak, nem úgy, mint a múltkori tangó estünkön, úgyhogy nagyon pozitívan állunk, és épp az imént tettünk egy próbát a munkatársaimmal, hogy vajon a kis gépünk, a popcorn gépünk dolgozik-e egy év után is.
0: Tehát Hippolyta lakály 1931-ből fekete-fehér magyar vígjáték és szerfelirattal lesz majd.
1: Természetesen. Hát ugye Szabadkán valójában mindenkit meg kell szólítanunk. Alapítványunk mindig arra igyekszik, hogy olyan programokat szervezzünk, amivel, ahol mindenki jól érezheti magát. Úgyhogy idén is magyar filmet választottunk, viszont szerb felirattal lesz ezúttal is. Szerintem a Hippolyta lakály történetét mindenki ismeri, de ugye Kabos Gyula alakítása, felejthetetlen alakítását majd szerintem jó lesz így feleleveníteni. Annyit tudni kell, hogy a Hippolyta lakály a magyar filmtörténet második hangos filmje, és a megalkotás idejében hatalmas és óriási sikert aratott a bemutatáskor, és máig a filmklasszikusok egyik legismertebb alkotása. Szerintem az, hogy ugye, amint említettem, Kabos Gyula és a többi főszereplő, ott van Csortos Gyula, ugye ott van Benedek István személyében Jávor Pál, és mások, azt gondolom, hogy maga az az óbudai millió, és az a finom társadalmi szatíra, az közelít 100 év után is aktuális mindig.
0: A belépés ingyenes. Mit javasolsz azoknak, akik május 30-án szeretnének elmenni a Kertmoziba hozzátok? 20:30-kor kezdődik a vetítés. Mikor nyitjátok a kapukat?
1: A kapukat mi a szokásunkhoz híven mindig egy órával előtte megnyitjuk, tehát most is 7:30-tól már lehet érkezni, akár kis pokróccal, akár kis párnával, kerti székeket is hoztak tavaly valakik, lehet hozni csemegét is, meg fogjuk engedni, hogy ugye persze, hogy behozzák az embereket. Egy igazi mozis hangulat, egy igazi kertmozi, és azt gondolom, hogy a tavalyi év után, ugye idén ez nem volt kérdés, hogy meg fogjuk rendezni, ezután persze minden évvel ez kertmozi, mert ilyen Szabadkán nincs, csak nálunk a Szabadkai Zsinagóga parkjában.
0: Illés Hajnalkának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ne feledjék a kedves hallgatók, május 30, szombat 20:30, Hippolyta lakály, Kertmozi, a Zsinagóga parkban. Köszönjük szépen, Hajnalka!
1: Én köszönöm a megtisztelő lehetőséget, és mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk szombaton este.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: 11 óra múlt 47 perccel, maradjanak továbbra, és itt nem sokára érkezik Brasnyó Zoltán a legfrissebb hírekkel, híradóval. 32 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, és most jöjjön Charlie, mindenki valaki.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Másfél éve zajlik Szabadkán a csatornahálózat bővítése a Tiszta Szerbia projekt részeként. Hamarosan robotokat gyárthatnak Szerbiában. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány, és a hétvégén újra Folk Music Fest Palicson. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Felvágott aszfalt, por és tereprali szerű közlekedés, egyre több szabadkai utcát jellemez ez. A városban másfél éve zajlik a csatornahálózat bővítése a Tiszta Szerbia projekt részeként. A csövek lefektetése folyamatos, az utak újra aszfaltozása azonban a tervek szerint csak akkor kezdődik majd el, ha már mind a 110 kilométernyi hálózat elkészült. A városvezetés most azon dolgozik, hogy részletekben adják át a kész területeket, vagyis hogy ne kelljen még évekig tűrni az egyre áldatlanabb állapotokat. Georgina riportja.
2: A szerbiai háztartásoknak a legutóbbi 2023-as állapotra vonatkozó kimutatás szerint 63,3%-a van rácsatlakozva a szennyvízelvezető hálózatra. A legmagasabb arány Belgrádban is környékén mérhető, míg Dél- és Kelet-Szerbiában a legrosszabb a helyzet. Ott sokfelé a 21. században is az emésztőgödrök és a kerti vécék jelentik a fekália, valamint a tisztító és tisztálkodási szerek elvezetésének egyetlen módját. A 60%-kal való lefedettség azonban semmire sem garancia. Azoknak a lakosoknak az aránya, akiknek szennyvizét szakszerűen meg is tisztítják, mielőtt visszaengedik a természetbe, mindössze 16,36%. Mindezek tudatában igazán szerencsésnek mondhatják magukat azok a lakosok, akiknek az utcájában lehelyezték a szennyvízelvezető csöveket. A fejlődésnek azonban ára van. Az egyébként is keskeny aszfaltot ugyanis minden érintett utcában felvágták, helyenként csak egy járdaszerű sáv, némi zúzott kő és mérhetetlen mennyiségű por maradt. Szabadkán hivatalosan 2024 legvégén, gyakorlatilag 2025 májusában kezdődött el a Tiszta Szerbia nevű projekt, melynek részeként 110 kilométerrel bővítik a hálózatot. A csövek lehelyezése viszonylag lassan, de zajlik. A munkások utcáról utcára járnak, de ők csak a hálózat lefektetéséért felelnek, az utak újraburkolásáért nem. A projektet pedig eredetileg úgy találták ki, hogy előbb a csövek, aztán a rácsatlakozás és végül az aszfalt. Ez azonban évekbe is beletelhet, a türelem pedig fogy. Gazda Andor Szabadkáról.
3: Port lélegzünk be, port eszünk, nem lehet teregetni, nem lehet szellőztetni. Akkor a forgalom, hogy az katasztrófa, és az út, az meg pláne. És hogy mennek tönkre a biciklik, kocsik, minden. Úgyhogy ez nagyon rossz így.
2: A projekt részeként a város területén 50 kilométer hosszan épül ki új csatornahálózat, Palicson 10, Csantavéren és Bajmokon 25-25 kilométeren, valamint utóbbi két településen szennyvíztisztítók is készülnek. Most az első fázis kivitelezése zajlik, aminek hossza 60 kilométer, mondta el Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Jelenleg az építésügyi minisztériummal igyekszünk tárgyalni, illetve rájuk, hogyha van rá mód nyomást gyakorolni, hogy fázisokban adják át a munkálatokat, hogy a bekötéseket is kiépítsék, addig még ilyen állapotban vannak az utak, és azután helyezzék vissza az aszfalt burkolatokat az utakra.
2: A Tiszta Szerbia projekt állami beruházás, ami jelentős mértékben kínai hitelből és kínai fővállalkozóval együttműködve valósul meg. A projektnek az utak állapotának visszaállítása is része, vagyis ez nem az önkormányzat, hanem az állam feladata és költsége. Nagy mértékű beruházásról van szó, hiszen a városban eddig összesen meglévő csatornahálózat hossza 256,7 kilométer. Az új 110 kilométerrel a lefedettség 65% felé kúszik. A projekt indulásakor a munkálatokat 3 évre tervezték, ami azt jelenti, hogy amennyiben egyetlen napot sem késnének, 2027 végére a Tiszta Szerbia már nem csak az álom, hanem a valóság lenne, legalábbis az érintett helyi közösségekben.
1: Hamarosan robotokat gyárthatnak Szerbiában. A kínai befektetők már júliusban megkezdhetik a munkát, ezt jelentette be Alekszandar Vučić kínai látogatása alkalmával. A projekt összértéke csak nem 953 millió euró, több mint 1600 új munkahelyet hozhat létre az országban. A robotgyártás három szakaszban indulhat el. A tervek szerint egy éven belül már exportra is készülhetnek a mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok. A kínai MINT innovációs központban bemutatott robotok már kávét főznek, táncolnak, és különféle feladatokat is képesek ellátni.
0: Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan.
5: Szerbia minden polgára büszke és elégedett lehet. Amit ma láttunk, átéltünk és elértünk, az pontosan az, amiért ezt a munkát végezzük, amiért keményen dolgozunk. Szeretnék köszönetet mondani a csapatainknak és mindazoknak az embereknek, akik szorgalmasan és keményen dolgoztak azért, hogy mindezt ma megvalósíthassuk. Mi ma aláírtunk egymás között egy 953 millió euró értékű új beruházásokról szóló szerződést Szerbia számára.
0: Ez a 953 millió euró novih investíció Szerbia.
1: Újabb fontos döntéseket hozott a Pásztor István Alapítvány, ez olvasható a Facebookon közzétett közleményükben. A módosítások a fiatal tehetségek, valamint az egzisztenciálisan vagy egészségügyileg rászorulók támogatását érintik. A fiatal tehetségek esetében eltörölték a háztartási bevételre vonatkozó pályázati feltételeket, így ezentúl szélesebb kör pályázhat majd támogatásra. A rászorulók számára elérhető maximális támogatási összeget 20 ezerről 50 ezer dinárra emelték. Emellett a támogatás újbóli igénylésére vonatkozó várakozási időt 36 hónapról 24 hónapra csökkentették. Az igazgató bizottság összesen 19 támogatási kérelmet bírált el pozitívan. A most odaítélt támogatások összértéke 3.113.000 dinár. Az alapítvány közlése szerint augusztus óta összesen 27.721.000 dinár támogatást ítéltek oda. A támogatási kérelmeket továbbra is fogadják, azokról pedig havi rendszerességgel döntenek. Dr. Pásztor Bálint Facebook oldalán arról számolt be, hogy a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága újabb támogatásokról döntött. Súlyos egészségügyi problémákkal küzdő rászoruló gyermekek számára összesen 1.290.000 dinár, vagyis mintegy 11.000 euró támogatást ítéltek oda. Emellett egészségügyi és egzisztenciális okokból rászorulók részére 550.000 dinárt, fiatal tehetségek támogatására 273.000 dinárt, míg Viszmajor károk elszenvedőinek 1.000.000 dinárt hagytak jóvá. Az alapítvány ezúttal összesen 3.113.000 dinár, azaz mintegy 26.500 euró támogatást nyújtott. A közlemény szerint 2025. augusztusa óta összesen közel 237.000 euró értékben segítették a rászorulókat. Az igazgatóbizottság arról is döntött, hogy az egészségügyi és egzisztenciális támogatások maximális összegét 20.000-ről 50.000 dinárra emelik. Az alapítvány hangsúlyozta, továbbra is egyszerű pályázati folyamattal szeretnék segíteni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A hétvégén újra elhozza Palicsra a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervezi meg a fesztivált Palics turisztikai övezetének szívében, a Vigadó teraszán. Orosz Ildikó riportja.
6: A kétnapos Folk Music Fest szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, majd 19 órától a magyar banda ígér óriási hangulatot. A közönség ezt várja a legjobban. Juhász Gábor a fesztivál szervezője.
7: Az elmúlt másfél-két évben talán a legkeresettebb magyarországi folk produkció több magyarországi nagy fesztiválon is óriási hangulatot tudtak teremteni. Úgy nyúlnak a magyar népzenei örökséghez, olyan szövegeket tudnak ehhez hozzátenni, amelyek a fiatalok számára valóban vonzó és egy energikus előadásmóddal nagyon jó koncerteket csinálnak.
6: Szombat este a Szegedi Szélműves Formáció táncházzal is készül. Vasárnap már 15 órakor lesznek gyermekprogramok, 16 órakor hivatalosan is megnyitják a fesztivált, majd a Juhász zenekar, a Rávnica együttes és a Csantavéri Mendikus lép fel. Nikola Jeremazovics, a Rávnica tagja. Egy népzenei fesztivál készül, ez most már hagyomány, és mindenképpen meghívás minden szabadkainak és a környéken élőknek, hogy jöjjenek el Palicsra szombaton és vasárnap. Biztos vagyok benne, hogy ebből a nagy programból, amelyet a szervező előkészített, biztosan lesz valami, ami éppen önöknek lesz érdekes. Vasárnap 19 órakor a Kossuth-díjas budapesti Vujicsics együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremti meg a jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes. A szervezők kiemelik, a népzenei élményen túl gazdag kísérőprogrammal, borutcával és finom ételekkel, valamint népművészeti kirakodóvásárral is várják a Palicsra látogatókat.
1: Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben kezdhetik meg a tanévet. Amint egy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. Szabó Regina riportja.
8: A törökfalusi iskolában két váltásban tanulnak a diákok. Délelőtt az alsós tagozatosok, még délután a felsősök ülnek az iskolapadba. Ferenc József, az Adai Csekároly általános iskola igazgatója.
9: Az iskolába a gyerekek vissza tudtak költözni, mindenki nagyon-nagyon várta. Így az oktatás körülbelül egy hete megkezdődött, és nagy örömmel töltötték be újra az iskolaépületet élettel. Ezt mindannyian, úgy az iskola dolgozói, mint a falu lakossága nagyon-nagyon várta. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a törökfalusi iskola teljes mértékben megújult, majd még bizonyos apróságokat, amelyek előttünk állnak, azokat megvalósítunk, pótolunk, és akkor egy nagyon-nagyon szép iskolája lesz a falunak.
8: Hosszú, de nagyon szép történetnek lett most vége, amely nagyon fontos a közösség számára, hangzott el az iskola bejárásakor. Tóbiás József, köztársasági parlamenti képviselő.
10: Két évvel ezelőtt, amikor a projekt első részére sikerült tartományi pénzforrásokat biztosítani a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviseletének köszönve, akkor társítottuk ezt önkormányzati és helyi közösségi eszközökkel. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy ilyenkor, hogy a társított eszközöknek külön nagyon nagy jelentősége van, akár anyaországi forrásokat, akár köztársasági vagy tartományi forrásokat, önkormányzati és helyi közösségi forrásokkal társítunk, akkor sokkal nagyobb léptékben tudunk előre haladni.
8: A felújítás során megtörtént az épület falainak és padlózatának teljes szigetelése. Új burkolatot kapott a padló, elvégezték a teljes festést, valamint megújult a mennyezet és az elektromos hálózat is. A fejlesztéshez a tartományi kormány is hozzájárult. Ótott Róbert, tartományi oktatási titkár.
11: El kell azt mondani, hogy több mint 11 millió dinár értékben tudott megújulni az iskola. Teljes elektromos hálózata, a belső festés, belső nyílászárók tudtak megújulni, és azt is fontos elmondani, hogy évről évre támogatjuk ezt az intézményt. Az előző évben is szintén komoly beruházások tudtak megtörténni az intézményben. A toaletteket tudtuk felújítani, vízvezetéket tudtunk felújítani, a kanalizációs rendszer tudtuk felújítani.
8: Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben. Idén pedig hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinár van előrelátva, hangsúlyozta Ótott Róbert.
1: A pontos idő 12 óra 13 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. Ünnepi évzárót tartottak a Czofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskolában Szabadkán, és fennállásának 130. évfordulóját ünnepli a kishegyesi óvoda. Jönnek a részletek. 30 éves jubileumát ünnepelt a Czofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskola Szabadkán. Az ünnepi évzáron 98 tehetséges fiatalt díjaztak, valamint felidézték az elmúlt 30 év sikereit és mérföldköveit. Szabó Regina riportja.
8: 30 éve segíti a természettudományok iránt érdeklődő tehetséges fiatalokat a Czofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskola. Ebben a tanévben matematika és fizika foglalkozásokat, digitális alkotóműhelyeket, valamint társasjátékcsoportot is szerveztek a diákok számára. Tóth Gabriella, az iskola koordinátora.
12: Az idei évben 138 tanuló volt bejelentkezve, közülük 98-an kaptak ide a meghívást, ők azok, akik a legszorgalmasabban jártak, a legügyesebbek voltak, a legtöbb versenyen vettek részt és hoztak helyezést is. Hát mi a célja? Az, hogy a magyar ajkú gyerekek is lehetőséget kapjanak ahhoz, hogy megpróbálják, kipróbálják magukat a magyarországi versenyeken, viszont ahhoz egy kicsit plusz órákat kell nekik venniük, hiszen egy picit mások azok a témakörök, amik megjelennek egy magyarországi versenyen, vagy a nemzetközi magyar matematika versenyen.
8: Az iskola egykori diákjai is megosztották élményeiket az évzárón, és arról is beszéltek, hogyan hatott a Zoffmanos tapasztalat a későbbi pályaválasztásukra. Az ünnepségen felidézték az iskola elmúlt 30 évének legfontosabb állomásait. Elhangzott, hogy a jubileumi tanévben rekordszámú, összesen 15 csoport működött, az évek során pedig 57 tanár és több mint 30 vendégelőadó kapcsolódott be a munkába. Denegri Ibolya beszédében kiemelte, a matematika gondolkodásmód, logika, kreativitás, kitartás és probléma megoldás. Egy olyan nyelv, amely segít megérteni a világ működését.
13: 30 éve működik, töretlenül, nagyon szép számban jönnek össze a diákok, és valóban a matematika fejlesztése folyik, illetve igazi tehetséggondozás. Az előadók, mentorok azok sok éve itt vannak, és odafigyeléssel, törődéssel, lelkiismeretesen foglalkoznak a gyerekekkel, így a diákok, akik ide járnak, tehát a versenyeken is, amelyek ugye februárban kezdődnek, szép eredményeket érnek el.
8: Az évzárón a mentortanárok is a jelenlegi kollégák köszönő levelet, a diákok pedig jelképes bizonyítványt és emléklapot kaptak.
1: Fennállásának 130. évfordulóját ünnepli a Kishegyesi óvoda. A jubilom alkalmából fotókiállítás nyílt, amely a régi időktől egészen napjainkig idézi fel az intézmény legszebb pillanatait. Az ovisok pedig ünnepi műsorral tették meghittebbé az eseményt. Vajtai Viktória riportja.
14: A jubileumi programsorozat egész héten tart Kishegyesen. Péntekig számos rendezvénnyel ünneplik az óvoda fennállását, egyebek között biciklitúrát, sportnapot, valamint a Táncatéren elnevezésű közösségi programot is szerveznek. Csőke Dominik.
15: A táncot én voltam a főszereplő, aztán mind párba álltunk, aztán jött a pozsonyi, ahhoz kiskörbe kellett állni, és akkor utána meghajoltunk, meg oda mentünk a szüleinkhez, megnéztük a kiállítást, meg és ott volt az én képem is.
14: A gyerekek lelkesen vettek részt az ünnepségen, az óvoda célja pedig továbbra is az, hogy a legkisebbek szeretetteljes, szép emlékeket őrizzenek az itt töltött évekről. Kormos Cékus Anita, a Pán Péter iskoláskor előtti intézmény óvónője.
16: Nekem mindig az a célom, hogy jó érezzék maguk a gyerekek abban a szerepben, amiben vagyunk, amit tanulunk, hogy könnyed legyen, hogy ezt ne úgy éljék meg, hogy egy ilyen nehéz gyakorlásnak, hanem egy játékos és jó kis munkának tekintsék.
14: A jubileumi ünnepség sok szülő számára is megható pillanatokat tartogatott, hiszen voltak, akik egykor maguk is ebbe az óvodába jártak, ahol ma már saját gyerekeik töltik minden napjaikat. Papajcsik Laura.
17: Ez nagyon nosztalgikus érzés. Természetesen gyerekként kicsit más érzéseim voltak. Viszont így szülőként sokkal könnyedebb, ugye? Gyerekként még egy kicsit kötelezettségnek éreztem a közösségbe való járást, de most szülőként nagyon kellemes, ugye megszépülnek az élmények, és valóban olyan jó hangulatú, nagyon összetartó a csoport, és az óvónénik is szívvel, lélekkel nevelik a gyerekeket.
14: Az óvoda jelenlegi épületét 1977-ben avatták fel, az oktatás azóta így zajlik. Az intézményt az évek során folyamatosan korszerűsítették és modernizálták, hogy megfeleljen a mai kor elvárásainak. Janó Marika, a Kishegyesi Pán Péter óvoda igazgatója.
18: 130 éve már annak, hogy Kishegyes településen létezik óvodai nevelés, és azóta persze sok minden változáson mentünk keresztül. A kezdetekben ugye a gyermekek gondozására, fejlesztésére való céllal alapították meg, de ezek a fő elemek továbbra is a mindennapjainkban benne vannak, ezek továbbra is a célunk, mellette még kibővítve sok minden mással.
14: Jelenleg 85 gyermek jár a Kishegyesi óvodába, ahol a biztonságos, szeretetteljes környezet mellett fontos szerepet kap a nyitott, élményalapú nevelés és a tapasztalatszerzés is. Tette hozzá az intézmény igazgatója.
1: A pontos idő 12:20, híradót hallottak.
19: időjárás.
1: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma is. Felhők is megjelennek az égen, de csapadék kialakulására nagyon kicsi az esély. A következő napokban is folytatódik majd a nyárias idő, azonban csütörtöktől, vagyis holnaptól majd várható egy enyhébb lehűlés.
20: Csak a legfrissebbek!
21: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
22: Társadalmi célú felhívás.
23: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
24: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
23: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
25: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
23: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
25: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
23: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
26: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
27: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
28: Társadalmi célú felhívást hallottak.
29: Reklám következik.
30: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
31: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
30: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
31: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
30: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Reklámot hallottak.

0: alkalom.
1: Megnézem a nyáz, mit főz ebédre. Ez még él. Legyen egy kis rántott csirke, arról álmodozom. A napokat már is tervezgetem, na megszámolgatom. Elmegyek hozzád, vasárnap élve.
0: Magasod, rak.

0: akkor, akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: Régi kedvencek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És már is kiderül, hogy mennyi az annyi, mégpedig a devizák közép árfolyamai következnek, ahogy hallhatták, 1 euró ma 117 dinár 42 para, 100 magyar forint 32 dinár 99 parába kerül, egy svájci frank ára 128 dinár 42 para, egy angol font ma 135 dinár 65 para, egy amerikai dollár pedig 100 dinár 84 para. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos közép árfolyamait hallhatták a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: 12 óra múlott 43 perccel tartomozom önöknek, mégpedig azzal, hogy mi mindennel készül a Pannon Televízió önöknek ma a délutára. Mégpedig tudják, 16 órakor nem maradhat el a Feed percek, majd 16-25 tanuljunk szerből, azt követően közelkép, majd 17-30 híradó, majd közügyek és szubjektív, majd kalamár is. Szerda délbánál 10-jé Karolinával és Teri nénivel, majd 20 órakor híradó, azt követően jóformában jövő projekt és szerda esti koncert is lesz. Úgyhogy érdemes ellátogatni a Pannon Televízióra, illetve annak a műsorát nézni, és közben itt lenni velünk a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, hiszen Csudi jó zenékkel. Ó, hát rögtön egy kikivel indulunk tovább, mégpedig az Éretlenekkel, utána pedig jön Brasnyó Zoli a legfrissebb hírekkel, a következő órában pedig Nyugatbácskába látogatunk el. Lenner Tíme a kolléganőmhöz, hogy mi mindennel készülnek júniusban az érdeklődőknek.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SMS.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánló következik.
3: Apa, anya, csak még egy kört, no!
4: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en.
1: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
5: Körhinta.
4: Szálljanak fel önök is!
1: Ajánlót hallottak.
2: Reklám következik.
6: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
7: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
1: Reklámot hallottak.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. Hipocentruma a földmozgás kiindulási pontja 9 kilométeres mélységben helyezkedett el. A lakosok erős lökésről, rövid, de határozott rázkódástról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről is beszámoltak. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés egyelőre. Horvátország pert nyert a MOL ellen egy választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára, közölte tegnap a horvát államügyészség. A közlemény szerint a választott bírósági testület május 26-ai ítéletében teljes egészében elutasította a MOL Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választott bírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben kamatokkal együtt. Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért vett át Budapest nevében kitüntetést Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől Karácsony Gergely Kijevben. Erről maga a főpolgármester számolt be a Facebook oldalán. Karácsony bejegyzésében azt írta, a Savior City díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta. Budapest valóban sok kézzelfogható segítséget nyújtott, tette hozzá a főpolgármester, megemlítve, hogy adományokkal, aggregátorokkal, egyéb műszaki eszközökkel támogatták testvérvárosaikat, Beregszászt és Kijevet, valamint segítették a menekültek ellátását. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben tanulhatnak. A mintegy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság biztosította. A felújítás során rendbehozták és befestették az épület falait, szigetelték a padlózatot, amely új burkolatot is kapott. Megújult a mennyezet, az elektromos hálózat és a belső nyílászárók is. Az előző évben a mosdókat, a vízvezetékeket, a csatornarendszert hozták rendbe. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben tartományi segítséggel. Idén hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinárt biztosítanak.
0: Sport.
2: Novak Djokovic ma délután ismét pályára lép a francia nyílt teniszbajnokságban. Az ellenfele is francia lesz, Valentin Royer személyében. Nem túl kedvező a helyzet a mérkőzésre nézve, ugyanis 33 fokos hőségben rendkívül megterhelő lehet a játék. Ez komoly fizikai kihívás elé állíthatja mindkét teniszezőt. Djokovic eddig háromszor nyerte meg a Roland Garrost, 2016-ban, 21-ben és 23-ban. Tavaly a bajnokság elődöntőjéig jutott, ahol az olasz teniszező Jannik Sinner legyőzte, azonban az idei párharcukra döntő előtt nincs lehetőség. Djokovic Grand Slam sikerére hajt Párizsban.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 31 fok van jelenleg, ma van a hét legmelegebb napja. Holnaptól, azaz csütörtöktől enyhe lehűlés várható majd.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
9: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
8: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
9: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
8: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
9: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Ez a Mozaik, a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
1: 13 óra volt 15 perccel mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és nagyon jó kis programokkal is jövünk majd még Timivel, Lennert Tímeával, kolléganőnkkel Nyugatbácskából az óra második felében. Előtte még most pedig arról lesz szó, hogy milyen időre kell készülni. Hát tombol a nyár, féltekén, ha szabad így fogalmaznom, az egyik zeneszámból 33 fokot mérhetünk per pillanat Szabadkán és környékén, de érkezik nem olyan sokára a lehűlés, hiszen holnap már 25-26 fok lesz pénteken is, szombaton és vasárnap pedig 30 fok körüli értékek lesznek, 28-29 majdnem el fogjuk érni majd a 30-at. A mostani prognózis szerint amire nagyon-nagyon kell figyelni, az az, hogy az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős mindenfelé, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk megfelelő védelmére, és nagyon figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Ami még fontos, hogy például tehát ez ilyen időben, ilyen melegben tompulhatnak reflexeink, tehát ugye közlekedésben veszünk részt, valamint fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Maradjanak továbbra is itt velünk, hiszen egy nagyon jó kis zeneszámmal megyünk tovább, mégpedig az időjárás jelentéssel. Utána pedig majd még apró hirdetéssel is várjuk Önöket. Ezen kívül, ahogy mondtam, még programokat is ajánlunk.
0: Tisztelt hallgatóink! Önök a Mozaikot hallgatják.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis-Aradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke metalik, 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-as motorral. 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban van, irányár 9350 euró. Érdeklődne 060 133 11 99-es telefonszámon, tehát 060 133 11 99. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
0: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 13 óra múlott 36 perccel, már is Lennert Tímeához kapcsolunk, és a nyugat-bácskai programokat tudjuk meg. Haló, szia Timi, köszöntelek a műsorban.
3: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Mi mindennel készülnek nálatok Nyugat-Bácskában júniusban?
3: Hát júniusban, és most még május végén is több program van. Kezdeném talán a mai nappal, hiszen ma Zomborban mutatják be a Láza Kostics moziban Bicskei Zoltán Bolond Mese című filmjét, amelyről el lehet mondani, hogy egyszerre groteszk, szabadmese, filozófiai parabola és közösségi sorsdráma. Hiszem azt, hogy az a tükör, amelyet tart majd a néző elé, az a nyugatbácskai embereket is megérinti. Ez a mai program. Aztán megyünk tovább, van egy kiállítás Zomborban, a Magyar Polgári Kaszinóban, Világhíres magyarok a címe, és 18 tabló látható, feltalálók, művészek, sportolók, Nobel-díjasok a témája ennek a kiállításnak, és június 1-ig látogatható tehát a Zombori Magyar Polgári Kaszinóban. Így van, még pár napig. Mondanám tovább, mert a Magyar Polgári Kaszinóban lesznek még programok. Május 31-én a Meghalsz Banya című vígjátékot láthatja a közönség a Szilágyi Mosoly csoport előadásában. Június 14-én pedig a Vajon ki a gyerek című bohózatot láthatják, amely a Kupuszinai Sturci József színjátszó csoport előadásában látható, és 7:30-kor kezdődik mindkét előadás. És akkor azt hiszem, hogy átmehetünk júniusra.
2: Akkor nézzük ti mi júniusét, igen.
3: Jó. Tehát június 1-én, hétfőn emléknapot tartanak a Doroszló-Szentkúton 17 órától. Trianon hatása a Magyar Egyházra, különös tekintettel a délvidéki egyházmegyéinkre. Ez egy nagyon ígéretes előadás lesz. Főtisztelendő magiszter Szakály József topolyai plébános és a Kék elnök helyettese, illetve főtisztelendő dr. Orcsik Károly egyháztörténész előadásában. Tehát ez történik majd június 1-én 17 órától a Segítő Szűz Mária egyházmegyei Kegyhelyen, Doroszlón. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából lesz egy központi ünnepség, mégpedig Bácskertesten Kupuszinán június 7-én, és a program szerint a Szent Mise 10:30-kor kezdődik a helyi Szent Anna templomban, azt követően a templom kertben a Turul szobornál alkalmi műsor lesz, koszorúzás, és hát én azt gondolom, hogy egy nagyon bensőséges, szép ünnepet szervez idén is a szervező, a Gyuszi civil szervezet. Úgyhogy hát készülődnek az ünnepek, és még kifelejtettem, ezt nem szeretném azért kihagyni, a színházi előadások sorából Gomboson most, tehát május 30-án 19 órai kezdettel szintén vendégszerepelnek a Szilágyi színjátszók a Meghalsz Banya című nagy sikerű előadással, illetve visszatérve júniusra, június 3-án Bezdáni a projekt címmel, a Bezdáni gyerekek és a Petőfi program 2025-ös és 2026-os évadának záró előadására kerül sor 18 órától a Bezdáni színházban, tehát ez is egy nagyon szép és színes program lesz, látjuk, vannak itt emlékezések, tárlatok és hát színházi előadások is így a nyár elejére.
2: Timi, bővebb info ezekkel kapcsolatosan hol található, vagy hol nézhetnek utána a kedves érdeklődők?
3: Hát a Nyugat-Bácska portált tudom mondani, mint biztos helyet, hogyha vissza szeretnék keresni, követni ezeknek az eseményeknek az időpontját, akkor ott meg szoktuk osztani rendszeresen, illetve igyekszem beszámolni a Szabadkai Magyar Rádióban is ezekről a programokról.
2: Timi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és további szép napot és jó munkát kívánunk neked a viszonthallásra.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok én is mindenkinek.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: Ez a Mozaik. Mozaik.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Nálunk minden terítékre kerül.
3: 13 óra múlott 50 perccel elérkeztünk mai Mozaik című műsorunk utolsó perceihez, de ne menjenek sehova sem, hiszen nem sokára beszéljünk róla, benne a Szabadkai Városi Múzeumról hallhatnak, majd 15 és 16 óra között a napindító témái terítéken, délután pedig Körhinta Manóval itt a 107,1-en. Holnap ne feledjék, mégpedig napindító, Mozaik és Körhinta is lesz. Velem legközelebb Körhinta című műsorunkban találkozhatnak holnap csütörtökön, mégpedig 16:30-tól egészen 20 óráig. Várom önöket akkor is, de addig is előtte még napindító is lesz, és Mozaik is. Szép napot búcsúzik a mai stáb, a két adásvezető technikus nevében a mai Mozaik szerkesztő műsorvezetője Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, és vigyázzanak egymásra a kánikulában, a viszonthallásra.
0: Informálódjanak velünk!
1: Mozaik. Retro slágerek.

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: 14 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Újabb földrengés rázta meg ma délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentruma Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A lakosok erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról és sérültekről nem érkezett jelentés. Tűz ütött ki a Belgrádi Egyetem jogi karának épületében tegnap. A közmédia információi szerint a liftházban keletkezett a tűz, a felvonó motorja kapott lángra. A tűzoltók 3 kocsival érkeztek ki a helyszínre, és az esti beszámoló szerint az ott tartózkodó egyetemistákat evakuálták, sérültek nincsenek. Hamarosan a szerb parlament elé kerülhet a szülő-gondozó törvénytervezet, amelynek alkalmazása várhatóan október 1-től kezdődhet, jelentette be Milica Gyurgyevics Stamenkovski szerb szociálisügyi miniszter. A jogszabály először határozná meg és intézményesíteni a szülő-gondozó jogállást Szerbiában. A miniszter elmondta, jelenleg zajlik az illetékes minisztériumok és állami szervek véleményezési folyamata, amelynek nagy része már be is érkezett. A fennmaradó álláspontok a hét folyamán várhatók. Ezt követően a kormány terjeszti be a javaslatot a parlament elé.
0: Sport.
3: Ma este játsszák a Konferencia Liga döntőit Lipcsében, ahol az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano csap össze. Kiegyenlített és küzdelmes mérkőzésre számíthatnak a nézők, ugyanis az Opta szuperszámítógépe szerint az angoloknak 51% esélyük van a győzelemre, míg a spanyoloknak 49%. Ami viszont biztos, hogy ma éjjel egy új klub csatlakozik az európai kupa győztesekhez, ugyanis még egyik csapat sem nyert ezelőtt nemzetközi kupát. A finálé este 9 órakor kezdődik. Novák Djokovic ma délután ismét pályára lép a francia nyílt teniszbajnokságban, az ellenfele is francia lesz Valentin Royer személyében. Nem túl kedvező a helyzet a mérkőzésre nézve, ugyanis 33 fokos hőség várható. Djokovic eddig 3-szor nyerte meg a Roland Garrost 2016-ban, 2021-ben és 2023-ban. Tavaly a bajnokság elődöntőjéig jutott, ahol az olasz teniszező Jannik Sinner legyőzte, azonban az idei párharcukra a döntő előtt nincs lehetőség. Djokovic Grand Slam sikerére hajt Párizsban.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fokot mérnek, a nap további részében is marad a meleg idő, holnaptól némi enyhülés érkezik majd térségünkbe.
2: Aktuális.
0: Aktuális. Érdekes.
4: Érdekes.
0: Hallgasson bennünket
2: a Régió Rádió hullámain is.
4: A Régió Rádió hullámain is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Az idei múzeumok éjszakája rendezvényre olyan új tárlattal is készült a Szabadkai Városi Múzeum, amely egy nappal előbb nyílt meg. De már is nagy érdeklődést és sikert ért el a művészet kedvelők körében. A jelentős múzeumi eseményről szól Szabó Hangya Teréz riportja.
2: A Szabadkai Városi Múzeumban egy éves szünet után idén ismét megszervezték a nagy népszerűségnek örvendő múzeumok éjszakáját. A kiállítások, a szakmai tárlatvezetések és a legfiatalabb látogatókat szórakoztató interaktív foglalkozások is számos érdeklődőt vonzottak be a monumentális múzeumépületbe. Ezen az estén szakmai tárlatvezetéssel nézhették meg az érdeklődők az intézmény valamennyi állandó kiállítását, így a régészeti, természettudományi és néprajzi tárlatot is. Ugyancsak nagy érdeklődést váltott ki a Divatváltozások című, különféle stílusú női és férfi ruhákat felsorakoztató tárlat, de sokan megnézték az előző nap megnyitott széleskörű kiállítást is, amely a modernizmus Szabadkán 1919-1939 címet viseli. Erről az értékes tárlatról Ninkov Kovácsev Olgát, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatóját kérdeztem.
3: Modernizmus Szabadkán. Ez a kiállítás félig meddig már szerepelt, ugye, külföldön. Előbb mutatták be Magyarországon egy részét a kiállításnak, mint itthon. De most hazaérkezett, kibővült, és nagyon szép gazdag tárlat lett belőle. Hogyan fogadta a közönség?
4: Én úgy látom, hogy örömmel fogadta a közönség, hiszen a múzeumok éjszakáján láttuk azt, hogy nagyon sokan sokáig elidőztek a kiállításban, és mivel nagyon sok gyermekes család is jött erre az alkalomra, én azt is láttam, hogy a gyerekek is nagyon kitartóan nézték a képeket például. Jó, nem csak képek vannak itt kiállítva, nem kell arra gondolni, ugye egy nagyon komplex áttekintést próbáltunk nyújtani, az iparművészetet is belevontuk, bútorművészet, filmművészet, tehát nem csak festészet szerepel itt. De az első nagy teremben ott két sorban vannak a képek, és alacsonyan is vannak, és akkor épp úgy örömmel néztem, hogy voltak olyan gyerekek, akik nagyon sokáig elidőztek a képek előtt, és ezt olyan jó volt látni.
3: Lehet néhány műhelytitkot megtudni, hogy hogyan is állt össze ez az anyag, amely a kiállításra bekerült. Szép, tágas, nagy, sok minden ága felé nyúlik, de azért mégis valamiféle koncepció körül gyűjtötték össze mindezt a sok szép kincset, ami a modernizmusra jellemző volt annak idején Szabadkán.
4: Hát természetesen a modernizmus a két világháború között az volt a vezérelv. Mi magunk is első alkalommal foglalkoztunk ennek a kutatásával. Hát volt, amit már parciálisan korábban is feldolgoztunk, például Balázs G. Árpád művészetét, de voltak itt olyan dolgok, amik nekünk is újak voltak, és hát többnyire a múzeum gyűjteményére alapozottunk. Tehát a képzőművészeti gyűjteményre gondolok, és a történelmi gyűjteményünkre, de a néprajzi fundusból is kértünk egy-két textildarabot.
3: És a műszaki dolgok?
4: Az a történelmi osztályon van, úgyhogy ez a történelmi osztályhoz tartozik. És akkor éreztük, hogy még hiányokat kellene pótolni, és akkor fordultunk magánszemélyekhez, akik tudtuk, hogy esetleg lehet nekik olyasmi, ami ide tartozik, és valóban Dévavári Valériától kaptunk a koncepcióba beleillő kiadványokat, valamint Jovan Mandics újvidéki műgyűjtőtől két festményt is, Száva Rajkovics és Mamuzsics Magda egy-egy képét. Ugyanakkor meg kell említenem azt is, hogy vannak itt most olyan tárgyak, amik először vannak kiállítva, már a gyűjteményünkben vannak, de ajándékként kerültek az utolsó néhány évben a múzeumba, és nagyon hálásak vagyunk ezekért az ajándékokért. Nagyon fontos kiegészítői annak a kollektív tudatnak, ami fontos, hogy kialakuljon a szabadkai kultúráról, művészetről. Szabadka a két világháború között egy nagyon komoly intellektuális és művészeti központ volt. Mi ennek ma nem is vagyunk annyira tudatába, de valóban egy olyan erős kisugárzása volt, olyan erős vonzereje volt, hogy nagyon komoly dolgok történtek itt, például a dadaista maténé is történt a Korzó moziban, de ugyanakkor megjelenik a kubufuturizmus, az expresszionizmus, és a Minerva nyomda, mint egy vezető nyomda itt Szabadkán, hozzájárul ezekhez a művészeti tendenciákhoz, illetve a pártfoglalásukhoz. Ugye meg kell említenem itt Fenyvesi Ferencet, aki hazacsalogatja úgymond Prágából Balázsgy Árpádot, és munkát ad neki, úgyhogy először itt telepedik le a művész Szabadkán és Palicson, és a Minerva nyomdában nyomják az első szociális grafikai mappáját Balázsgy Árpádnak, ami egyben az akkori Jugoszlávia első szociális grafikai mappája. Tehát nagyon komoly műalkotásokat is itt nyomtattak, nem csak könyveket vagy újságokat. És ezt is meg lehet tekinteni. A kiállításon van egy rész, ami a nyomdászatról szól, és ebben elég nagy helyet kapott a Minerva nyomdára való visszatekintés, és nagyon-nagyon szép találkozás volt itt a múzeum készszakáján, amikor Dietrich Gyula, nagyon ismert gyűjtő és nyomdász, valamikori nyomdász, meglátta a kiállításnak ezt a részét, és reszkető kézzel jött oda gratulálni, és mondta, hogy az a rész a legjobb, és akkor oda mentünk a betűszedőhöz, ahol ő valamikor ugye dolgozott, és lefényképeztük ott mellette, és annyira szép ezt látni, de egyébként a többi kiállításon is voltak ilyen találkozások, mert ez az az alkalom, tehát a múzeum készszakája többnyire, amikor itt vannak a kurátorok is, tehát a múzeumi szakemberek, akik bizonyos tárlatokat készítenek, kutatásokat végeznek, és eljönnek azok az emberek is, akik ajándékoztak, vagy más módon járultak ahhoz hozzá, hogy a múzeumban elkészüljön egy kiállítás. És az a találkozás, az az újra találkozása annak az embernek a tárgyával, amihez érzelmek kötik, valamilyen történelem köti, az mindig nagyon meg. Ható. Volt egy idősebb hölgy, aki egy nagyon régi írógéphez ment oda, és mondta, hogy ő azon 4 évig tanult gépelni az 50-es években. És mi például azt nem is gondoltuk, hogy még az 50-es években is használatban voltak azok az amerikai származású írógépek, de ez egy nagyszerű adatközlés, amit mi fel fogunk írni, és ezentúl használni fogjuk. Tehát ilyenkor nagyon sok szép találkozás, emberek emberekkel találkoznak, emberek tárgyakkal is, és ugyanakkor minden ezt látjuk, mint múzeumi szakemberek, nekünk ez nagyon sokat jelent.
3: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy múzeum szempontjából, a szakemberek szempontjából talán ez egy újfajta megközelítése a múzeum kultúrának, hogy minél szélesebb körű a korszakhoz kötődő jellegzetes tárgyakat, alkotásokat mutassanak be, mert most már nem az első kiállítás a Szabadkai Városi Múzeumban az, amelyik nem csak idézőjelben csak képeket mutat be, vagy csak tárgyakat mutat be, hanem valahol több ágazata van, és ezáltal nyilván több embert is vonz be.
4: Hát ez kimondottan a művészeti osztálynak a tárlatairól van szó. Ugye először a szecessziót dolgoztuk föl 2012-ben, utána jött a historizmus feldolgozása, a szabadkai historizmusra gondolok, és annak a bemutatása, és most a modernizmus Szabadkán. És már a szecessziós, tehát az első kiáltásnál arra törekedtünk, hogy rámutassunk minden olyan területre, ahol a szecesszió megjelent. Ugye nem csak az építészetben jelent meg, és nem csak a festészetben, szobrászatban, hanem az iparművészetben, a gyári forma tervezésben, a könyvkötészetben, a reklámművészetben, úgy mondjam. Tehát mi igyekszünk valahogy kiszélesíteni és rámutatni arra, hogy egy-egy művészeti stílus milyen sok rétegben van jelen. És mondhatom, hogy valóban a közönség szereti ezeket a kiállításokat, pont azért, amit ön is mondott, hogy sok színűek, nem csak képek vannak kiállításban, hanem használati tárgyak is, de hát az élet az ilyen. Mi az életben egy komplex tárgykultúrában mozgunk, és nem kimondottan csak egyfajta tárgy vesz minket körül. Persze vannak olyan kiállítások is, ahol csak egyfajta tárgy típus van bemutatva, de azoknak is természetesen, ha jó a koncepció, akkor megvan a magyarázata, és azt is lehet élvezni. De itt, ahol ilyen sokfajta tárgycsoport jelenik meg, itt mindig valahogy úgy azt látjuk, hogy többet elidőznek, és szeretettel sétálnak a tárlatban, és olvassák, amit kiírunk, és olyan jó volt látni azt is például, hogy kitartóan olvassák a felirattainkat, és van, aki le is fényképezi természetesen a tárgyat is, meg a feliratot is, úgyhogy akkor úgy érzi az ember, hogy na, érdemes volt dolgozni nekünk. Én nekem konkrétan ez egy olyan fajta szakmai terápia is, de amikor látom, hogy használják azt is, hogy végre célba ér az a sok munka, és az anyagi ráfordítás is, ami van egy-egy ilyen tárlat körül.
3: A modernizmusról a tárlat most nyílt meg, de van még régebbi kiállítás is. Itt voltak a múzeumok éjszakáján igen sokan. Ettől eltekintve mi az, amire még a közönség kíváncsi lehet, mert hogy nyitva tartanak ezek a kiállítások?
4: Elsősorban elmondanám azt, hogy az idén minden kollega vállalt szakmai vezetést a saját tárlatában, tehát az állandó tárlatokat lehetett vezetéssel végignézni, a régészeti állandó tárlatot, a természettudományt és a néprajzit. Ezen kívül van egy vendégkiállításunk a Kiscelli Múzeumból, egy gyönyörű divattörténeti kiállítás, Historizmus, Szecesszió és Art Deco a címe, divatváltozások.
3: Nem csak a nőknek szól.
4: És nem csak a nőknek szól, mert van ebben egy férfi sarok is, de hát a férfiak között is mindig voltak szabók, varrók, és a tárlatvezetéseinken is előfordulnak, és hát például gondolok itt a Zseljezničár gyárnak a valamikori szabóira, varróira, akik eljöttek erre a tárlatvezetésre, és amikor mi megakadtunk a tárlatvezetéssel, akkor ők közbe is léptek, és mondták, hogy például egy-egy ilyen elemnek mi a neve. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt azon is részt venni. Ez a tárlat egyébként július 25-ig látható még, úgyhogy mindenkit biztatok, ha még nem látta, akkor jöjjön el megnézni. Nagyon jól van felépítve, és a Szabadkai Városi Múzeum festmény kollekcióban is szerepelnek arcképek, valamint szabadkai fényképek is. Ezen a vendégtárlaton kívül és az állandó tárlatokon kívül két tematikus tárlat volt még a nézőknek felkínálva. Az egyik az a technika történeti tárlatoknak az utolsó éjszakája volt ez, mert ezt a tárlatot a tavaly év vége felé nyitottuk, és ez volt az utolsó, nem mondom napja, hanem éjszakája, mert ugye múzeumok éjszakája volt.
3: De igen, csak népszerű volt.
4: Nagyon népszerű volt, és nagyon szép programokat is sikerült szervezni a tárlat köré, valamint Kubicskovics Ákos, a tárlat szerzője, nagyon sokat is vezetett a tárlatban. Felnőtteket, tehát meghirdetett tárlatvezetéseket is, de amikor az iskolák jöttek, akkor is mindig lement, és vezette a gyerekeket nagyon sikeresen, és ez volt az utolsó most. Viszont volt egy teljesen új tárlatunk is, előző nap nyílt meg a modernizmus Szabadkán a két világháború között, és hát ez a frissesség erejével hatott, mert valóban ezt most láthatták először, és mi is a kolléganőmmel először vezettünk most tárlatot, tehát ez volt az első ilyen vezetésünk, beszédünk, és ugye amikor már többször végigmegy az ember, akkor már gyakorlottabb, akkor tudja. De most ez volt így egy ilyen nagyon-nagyon friss, és hát még benne voltunk a munkába előző napokban, és most meg már tárlatot vezettünk, de nagyon-nagyon jó volt látni, hogy annak ellenére, hogy késői időpontra volt téve a mi tárlatvezetésünk, este 10-től, nagyon sokan eljöttek, és kitartóan velünk maradtak egészen végig. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés volt, és inspiráló is egyben, akkor ilyenkor az ember úgy érzi, hogy érdemes is még többet mondani, amikor látja, hogy figyelnek, és van, akit érdekel, akkor valóban olyan bugyrokból is kihúzunk adatokat, információkat, de egyébként lehet, hogy nem mondanánk el, és ennek mindig van egy jó velejárója, ilyenkor reakciók is vannak, tehát volt olyan, hogy oda jöttek utána hozzám, és elmondtak dolgokat, hogy neki is van ott hol, és hogy menjünk szemünkkel nézzük meg, vagy például ismer egy olyan mestert, aki mindig készít sablonokat falfestéshez, ugye ez már egy kihalt szakma egyébként, és akkor az ember nagyon örül ilyenkor, hogy hát megéri ezt is így csinálni, hogy nagyon, nagyon szép, szépen sikerült ez a múzeum éjszakája is.
3: Ez a kiállítás meddig tekinthető meg?
4: A Modernizmus Szabadkán a két világháború között című kiállításunk több mint egy évig lesz nyitva. Ez IPAP projekthez kötődik, tehát a határon túli IPAP projekteknek egy része, úgyhogy itt szabály szerint tovább kell, hogy fennmaradjon a kiállítás. Két év az, amit úgy elvárnak, úgyhogy még gondoljuk bővíteni a tárlatot. Most is már a technikai kiállításról tudtunk átvinni olyan technikai eszközöket, amiket mindenképpen szerettük volna bekombinálni, csak hát ugye nem akartuk a másik kiállításból kivenni. A másik, hogy még szeretnénk fókuszálni az építészetre, szeretnénk játszóházakat, előadásokat, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez az idő alatt, ameddig a tárlat élni fog, hogy aktív és okos, játékos, szórakoztató dolgot is tudunk szervezni a tárlatátogatók számára.
2: Az IPA határokon átnyúló projekt keretében most megnyílt Modernizmus Szabadkán elnevezésű tárlatot Ninkov Kovácsev Olga és Ljubica Vukovics Dulics, a Szabadkai Városi Múzeum szakemberei állították össze, és közvetlenül a Múzeumok Éjszakája rendezvény előtti napon Kovács Zita, a Bajai Tűr István Múzeum igazgatója nyitott meg. A szakember azt hangsúlyozta, hogy egy igazán komplex tárlatról van szó, amely a két világháború közötti időszak szabadkai művészeti és az ahhoz ezer szállal kapcsolódó társasági életet, életforma sajátosságait tárja a közönség elé. Baján ugyancsak egy részét mutattuk be az anyagnak, de nagy sikerrel, emelte ki Kovács Zita, múzeumigazgató.
3: Ez a kiállítás nekünk, szabadkaiaknak most új, de hát a bajaiaknak olyan szerencséjük volt, hogy már egyszer ott vendégszerepelt, és látták, milyen volt a visszhang.
5: Nem ezt a kiállítást láttuk, ezt, hogy pontosan nem ezt. A festészeti és a szobrászati grafikai anyag lett elhozva a Bajai Nagy István képtárban. A festészeti, grafikai és a szobrászati anyag került kiállításra Nagy István képtárban. Itt egy nagyon komplex kiállítás látható a Szabadkai Városi Múzeumban, hiszen ennek a korszaknak, a két világháború közötti időszaknak a képzőművészeti élete szorosan együtt élt, együtt lüktetett a filmművészettel. A grafika képzőművészeti anyag megjelenik a nyomda termékekben, ugye ebben az épületben volt az egykori Minerva nyomda, illetve a technikával, a technológia fejlődésével együtt formálták a világot akkor a képzőművészek, a sportolók, a technika munkásai, és ez gyönyörűen látszik ebben a kiállításban, ahol nem csak a képzőművészeti tárgyak, hanem az iparművészeti tárgyak, illetve a gépek esztétikájában is megjelenik a modernizmus.
3: Mégis Bajánról is van egy kis visszhang. Ennek a kiállításnak egy része, ami ott volt látható, milyen volt a fogadtatás Baján?
5: Nagyon szerették a bajaiak, nagy látogatottsága volt ennek a kiállításnak, több kurátori tárlatvezetést is tartottunk. Ninkov Kovácsev Olga is átjött a Bajai Múzeumban, ahol egy népes közönség előtt, teltházas közönség előtt mutatta be a kiállítást, személyes kötődését a tárgyakhoz, a tárgyak mögötti történeteket, a művészeket, a művészeti csoportosulások világát a két háború között. Nagyon szerették ezt a kiállítást a bajaiak, most át kell sétálniuk, vagy át kell jönniük ahhoz Szabadkára, hogy itt is megtekinthessék a maga a sokkal komplexebb környezetében.
3: Arról nem beszélve, hogy ugye a múzeumbarátok körét bizonyára érdeklés majd eljönnek megnézni ezt a bővített kiállítást is, illetve lesz-e olyan tanácskozás, amelyen el lehet mondani mindazt, amit a bajaiak gondolnak erről a komplexebb kiállításról?
5: A múzeumbarátok köre alapítvány civil közössége természetesen el fog jönni ez alatt a néhány hét alatt majd egy alkalmas időpontban, hogy Olga megmutassa számukra ezt a csodálatos kiállítást, ami sokkal komplexebb, mint mondtam, mint amit Baján láthat. Ott is megnézték, szerveztünk a civil közösség, az alapítványunk társasága számára is egy bemutatót. Át fogunk ide jönni, konferencián már túl vagyunk, egy konferencia kötet szerkesztése zajlik, illetve ősszel nyílik majd a Tűr István Múzeum, amely 90 éves ebben az évben, egy olyan komplex kiállítása, amely egy kicsit nagyobb korszakot, az 1936-2026 közötti időszaknak a múzeum történeti tárgyait, relikviáit mutatja majd be, és oda is szeretettel várjuk a szabadkaiakat.
2: A megnyitón Bojana Popovics, a Belgrádi Iparművészeti Múzeum művészettörténésze arról szólt, hogy Szabadka kulturális élete az 1919 és 1939 közötti időszakban igencsak magas színvonalú volt, és ezt mutatja be igen részletesen a több szempontú tárlat, amely nagy és részletes munka eredményeként született meg.
0: Beszéljünk róla! Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla!

0: Anaplexebb dallamai.
1: Anaplexebb dallamai.
0: Anaplexebb dallamai. Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Reklámot hallottak.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető
3: Kis János.
5: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
7: Bollare, hajkó-ajkó, halaballa, hajn gazdag lenne.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, meg ilyet, meg takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Újabb földrengés rázta meg ma délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték. Epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. A lakosok erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról és sérültekről nem érkezett jelentés. Tűz ütött ki a Belgrádi Egyetem jogi karának épületében tegnap. A közmédia információi szerint a liftházban keletkezett a tűz, a felvonó motorja kapott lángra. A tűzoltók 3 kocsival érkeztek ki a helyszínre, és az esti beszámoló szerint az ott tartózkodó egyetemistákat evakuálták, sérültek nincsenek. Hamarosan a szerb parlament elé kerülhet a szülőgondozó törvénytervezet, amelynek alkalmazása várhatóan október 1-től kezdődhet, jelentette be Milica Gyurgyevics Stamenkovski szerb szociális ügyi miniszter. A jogszabály először határozná meg és intézményesíteni a szülőgondozó jogállást Szerbiában. A miniszter elmondta, jelenleg zajlik az illetékes minisztériumok és állami szervek véleményezési folyamata, amelynek nagy része már be is érkezett. A fennmaradó álláspontok a hét folyamán várhatók. Ezt követően a kormány terjeszti be a javaslatot a parlament elé.
3: Sport.
4: Ma este játsszák a Konferencia Liga döntőit Lipcsében, ahol az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano csap össze. Kiegyenlített és küzdelmes mérkőzésre számíthatnak a nézők, ugyanis az Opta szuper számítógépe szerint az angoloknak 51% esélyük van a győzelemre, míg a spanyoloknak 49%. Ami viszont biztos, hogy ma éjjel egy új klub csatlakozik az európai kupa győztesekhez, ugyanis még egyik csapat sem nyert ezelőtt nemzetközi kupát. A finálé este 9 órakor kezdődik. Novák Djokovic ma délután ismét pályára lép a francia nyílt teniszbajnokságban, az ellenfele is francia lesz Valentin Royer személyében. Nem túl kedvező a helyzet a mérkőzésre nézve, ugyanis 33 fokos hőség várható. Djokovic eddig 3-szor nyerte meg a Roland Garrost 2016-ban, 2021-ben és 2023-ban. Tavaly a bajnokság elődöntőjéig jutott, ahol az olasz teniszező Jannik Sinner legyőzte, azonban az idei párharcukra a döntő előtt nincs lehetőség. Djokovic Grand Slam sikerére hajt Párizsban.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fokot mérnek, a nap további részében is marad a meleg idő, holnaptól némi enyhülés érkezik majd térségünkbe.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
0: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Felvágott aszfalt, por és tereprali-szerű közlekedés. Egyre több szabadkai utcát jellemez ez. A városban másfél éve zajlik a csatornahálózat bővítése, a Tiszta Szerbia projekt részeként. A csövek lefektetése folyamatos, az utak újraaszfaltozása azonban a tervek szerint csak akkor kezdődik meg, ha már mind a 110 kilométernyi hálózat elkészült. A városvezetés most azon dolgozik, hogy részletekben adják át a kész területeket, vagyis hogy ne kelljen még évekig tűrni az egyre áldatlanabb állapotokat. Sós Georgina beszámolója.
2: A szerbiai háztartásoknak a legutóbbi 2023-as állapotra vonatkozó kimutatás szerint 63,3%-a van rácsatlakozva a szennyvízzel vezető hálózatra. A legmagasabb arány Belgrádban is környékén mérhető, míg Dél- és Kelet-Szerbiában a legrosszabb a helyzet. Ott sokfelé a 21. században is az emésztőgödrök és a kerti vécék jelentik a fekália, valamint a tisztító és tisztálkodási szerek elvezetésének egyetlen módját. A 60%-kal való lefedettség azonban semmire sem garancia. Azoknak a lakosoknak az aránya, akiknek szennyvizét szakszerűen meg is tisztítják, mielőtt visszaengedik a természetbe, mindössze 16,36%. Mindezek tudatában igazán szerencsésnek mondhatják magukat azok a lakosok, akiknek az utcájában lehelyezték a szennyvízelvezető csöveket. A fejlődésnek azonban ára van. Az egyébként is keskeny aszfaltot ugyanis minden érintett utcában felvágták, helyenként csak egy járdaszerű sáv, némi zúzott kő és mérhetetlen mennyiségű por maradt. Szabadkán hivatalosan 2024 legvégén, gyakorlatilag 2025 májusában kezdődött el a Tiszta Szerbia nevű projekt, melynek részeként 110 kilométerrel bővítik a hálózatot. A csövek lehelyezése viszonylag lassan, de zajlik. A munkások utcáról utcára járnak, de ők csak a hálózat lefektetéséért felelnek, az utak újraburkolásáért nem. A projektet pedig eredetileg úgy találták ki, hogy előbb a csövek, aztán a rácsatlakozás és végül az aszfalt. Ez azonban évekbe is beletelhet, a türelem pedig fogy. Gazda Andor Szabadkáról.
3: Szerintem itt mindenki örül neki, hogy betették itt a kanalizációt. Azt hiszem 50 éve várnak rá itt a szüleim is. Örülünk neki, annak nem, hogy így hagyták ezek után az utakat. Tehát az volt ígérve, hogy ugyanúgy megcsinálják, ahogy volt, de nem látjuk ezt, tehát, hogy ez megvalósulna. Úgyhogy a városvezetéstől megkérdeztem, hogy ezt meddig hagyják így, mert port lélegzünk be, port eszünk, nem lehet teregetni, nem lehet szellőztetni, akkor a forgalom, hogy az katasztrófa, és az út, az meg pláne. És hogy mennek tönkre a biciklik, kocsik, minden. Úgyhogy ez nagyon rossz így.
2: A projekt részeként a város területén 50 kilométer hosszan épül ki új csatornahálózat, Palicson 10, Csantavéren és Bajmokon 25-25 kilométeren, valamint utóbbi két településen szennyvíztisztítók is készülnek. Most az első fázis kivitelezése zajlik, aminek hossza 60 kilométer, mondta el Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Több helyen megkezdődtek a munkálatok, úgyhogy láttuk azt is, hogy problémásan indult a beruházás, mert több helyen megsüllyedt valójában az út és az úthoz tartozó infrastruktúra. Itt a polgárok bejelentést tettek az építésügyi felügyelőnél, úgyhogy bátorítanám a polgárokat, hogyha ilyesmit vesznek észre, akkor azt jelentsék az építésügyi felügyelőnek, hogy a kivitelező felé tudjunk reagálni. Ezek a munkálatok 2024. december végén indultak el, és látjuk azt, hogy lassú ütemben haladnak. Jelenleg az építésügyi minisztériummal igyekszünk tárgyalni, illetve rájuk, hogyha van rá mód nyomást gyakorolni, hogy fázisokban adják át a munkálatokat, hogy a bekötéseket is kiépítsék, addig még ilyen állapotban vannak az utak, és azután helyezzék vissza az aszfalt burkolatokat az utakra. Ebben nagy segítségünkre van Lálics Urbán nemes államtitkár asszony, aki próbálja a minisztérium felé kommunikálni a helyiek, illetve az önkormányzatnak megtettük a kéréseit, hogy fázisokban vegyék át a munkát, hogy ne az legyen, hogy 110 km kiépítés után fognak az aszfaltozáson dolgozni, úgyhogy bízunk abban, hogy hamarosan a bekötéseket is beütemezik, és utána pedig ezek az utcák, tehát nem csak a vasutas település területén, hanem minden helyi közösség területén, amely érintett, új aszfaltburkolatot fognak kapni.
2: A Tiszta Szerbia projekt állami beruházás, ami jelentős mértékben kínai hitelből és kínai fővállalkozóval együttműködve valósul meg. A projektnek az utak állapotának visszaállítása is része, vagyis ez nem az önkormányzat, hanem az állam feladata és költsége. Nagy mértékű beruházásról van szó, hiszen a városban eddig összesen meglévő csatornahálózat hossza 256,7 km. Az új 110 kilométerrel a lefedettség 65% felé kúszik. A projekt indulásakor a munkálatokat 3 évre tervezték, ami azt jelenti, hogy amennyiben egyetlen napot sem késnének, 2027 végére a Tiszta Szerbia már nem csak az álom, hanem a valóság lenne, legalábbis az érintett helyi közösségekben.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel, reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba!
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Apró hirdetések.
7: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
7: a 024 222 638-as számon.
6: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis-Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke metalik, 2018-as évjáratú Volkswagen pólógépjármű 1.0-as motorral. 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban van, irányár 9350 euró. Érdeklődne 060 133 11 99-es telefonszámon, tehát 060 133 11 99. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
7: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
6: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
7: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
6: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
7: 222 638-as számon.
6: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
7: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Az emberi élet egyik legfontosabb kapcsolata a szülő és a gyermek közötti kötelék. Gyermekkorban természetes, hogy a szülők gondoskodnak rólunk, óvnak, nevelnek bennünket. Az idő múlásával azonban a szerepek lassan átalakulnak, a gyerekek felnőnek, a szülők pedig megöregszenek. Napjainkban egyre gyakrabban hallani idős emberekről, hogy magányosnak érzik magukat, úgy gondolják, gyermekeik kevesebb figyelmet fordítanak rájuk, mint amennyire szükségük lenne. A felnőtt gyermekek ugyanakkor sokszor a mindennapi megélhetési gondok, a munka, a saját családjuk és a felelősségek között próbálnak helytállni. De mi áll valójában a háttérben? Miért érezhetik az idősek úgy, hogy háttérbe szorulnak, és miért jelenthet nehézséget a felnőtt gyerekek számára az időszülők gondozása vagy támogatása? Halljuk, mit mond erről a szakember, Vitkovics Alexander a mikrofonnál.
2: A szülő és a felnőtt gyermek közötti kapcsolat az élet során folyamatosan változik. Az időskor azonban sokszor új kihívásokat hoz, érzelmi, családi és társadalmi szinten egyaránt. Arról, hogy mi állhat az idősek magányérzete mögött, és miért alakult ki a feszültség a generációk között, Papágota pszichológust kérdezem, miért érezheti egyre több idős ember úgy, hogy a gyerekei elhanyagolják, vagy háttérbe szorítják?
3: Egy izgalmas jelenséggel állunk szembe, ami hát egyrészt a szülők, akiktől elvárnák nyilván a nagyszülők vagy az idősebb generáció ezt a fajta kapcsolódást, ők most egy ilyen szendvics generációként vannak jelen. Egyrészt azért, mert hát ők maguk is már szülők többnyire, ugye valakinek a gyerekei, munkavállalók, partnerek, tehát különböző szerepeik vannak, és hogy már a szülőknek az ellátása vagy a gondozása is sokszor az ő feladatukká válik. A jelen társadalmi és nyilván különböző gazdasági folyamatok ugye egyre inkább ellehetetlenítik azt a fajta jelenlétet, amit egy idősebb generáció talán elvárna. És ez a régi idők mozia, amikor ugye együtt éltek a generációk egy nagy-nagy portán, vagy akár egy házon belül, egy épületen belül. Sokszor ez még a kisebb településeken elő is fordul, vagy gyakrabban hazajárnak, de pont az említett okokból azért az elköltözés sokkal gyakoribb. Sokszor ugye ez külföldre, tehát hogy akár más országokba, a különböző távolságokra, és akár itt még a fizikai jelenlét is nehézkessé válik. Ilyenkor jön be a digitalizáció, mint megoldás, hiszen a kapcsolattartás az elsődleges, és talán ez az egyik legfontosabb elvárás az idősebb generációnak, hogy kapcsolatban lenni, kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy itt nem az értékek változtak, hanem talán az elvárások. Tehát a szendvics generáció tagjai, akik talán mi is egy kicsit vagyunk, az ő elvárásuk a saját szüleik vagy az idősek felé inkább egyfajta támogató, akár anyagi értelemben, akár különböző gyakorlati szempontból segítő szerep betöltése, még az idősebb generáció azt gondolja, hogy nekik talán az is elég, ha úgy jelen vannak, és hogy ha nem is napi szinten, de mondjuk egy relatív gyakori találkozás jelenlétét, tehát fizikai, személyes találkozás megtörténjen.
2: Mennyire változott meg az elmúlt évtizedekben a családon belüli gondoskodás szerepe?
3: Hát az elmúlt 50-60 évben szerintem ez folyamatosan változik, és ugye a társadalomkutatók mindig azt mondják, hogy itt egy hosszabb stagnálásra lenne szükség ahhoz, hogy egyfajta stabilitást adjon, akár így társadalom szerkezetileg, vagy család szerkezetileg is. Igen, egyrészt az, amit említettem, hogy már elköltöztek a gyerekek, tehát külön otthont alkottak meg, vagy építettek fel, sokszor bizony még mindig a szülők segítségével, vagy olyan, hát nyilván banki hitelekkel, amik aztán évtizedekig ide is kötik őket, és egy olyan robotba késztetik, egy robot állapotba, ami megint csak ellehetetleníti azt a fajta jelenlétet és gondozást, vagy gondoskodást, amit az idősebbek igényelnek. Vagy ami szintén ugye jelenség, hogy kivándorolnak. Másrészt pedig a gyerekek is, tehát a mostani fiatal generációk is egész más igényekkel vannak jelen. Szintén sokkal nagyobb, hát így mondjam, helikopterkedésre késztetik a szülőket, és ők meg sajnos nagyon gyakran bele is mennek ezekbe a szerepekbe, tehát sokkal inkább ott vannak a gyerekeik életébe. Én emlékszem, a 80-as években azért nem az volt, hogy a szüleim napi 12-3 órákat töltöttek velem, és mindenhova cibáltak, hogy mindenhova cibáltak, és én pár órát az autóban vártam. A mai gyerekeknél azt gondolom, hogy ez elképzelhetetlen lenne.
2: Milyen lelki folyamatok zajlanak az idős szülőkben, amikor azt érzik, hogy már nincs akkora szerepük a család életében? Említette azt, hogy itt ugye évtizedek során változott akár a gazdaság, akár a gyermekszülő kapcsolata, pont a gazdaságból és a felgyorsult világból adódóan.
3: Hát az idősek egyrészt azt élték meg, hogy már más szerepeik vannak. Ezt gondolom, hogy mindenkinek van egy víziója, hogy majd, ha megöregszik, akkor mit szeretne csinálni, vagy milyen szerepeket szeretne betölteni. És tényleg ugye itt ez az Ericksoni fejlődés elmélet, vagy fejlődési szakaszok, amik azt mondják, hogy a 65 felett már ez, vagy az integritás van, vagy pedig egyfajta kétségbeesés, ugye ez a kettőség van itt. És hogyha én visszatekintek az életemre, és azt látom, hogy az úgy alakult, ahogy nagyjából elterveztem, persze mindig vannak zsákutcák, meg letérők, de úgy szumma szumárom valahol a helyére kerültek a dolgok, akkor itt van egy integritás, és akár új szerepekbe is bújhatok. Ha nem a nagyszülő szerepe, akkor egy olyan, akár egy társasági, nem tudom, szervezés, akár olyan szabadidős programok, amikkel én még úgy éltetem magam és a vitalitásomat fenntartom, vagy egy közösségi kapcsolódást kialakítok. Ha pedig úgy tekintek vissza, hogy ez nagyon nem az, amit én szerettem volna, nagyon sok frusztráció, csalódottság van bennem, akkor jelentkezik ez a fajta kétségbeesés, és hogy így nyilván az elvárásaim is egész mások, gyakran azok, hogy egy kicsit mentsék meg még ezt az életutamat azok, akik ebben talán általam felelősek, és hogy mi nem vagyok, vagy nem állok készen arra, hogy ezt én lezártnak tekintsem.
2: A felnőtt gyermekek oldaláról nézve miért válhat sokszor nehézzé az idős szülők folyamatos segítése vagy gondozása? Mert ez is egy olyan kérdés, ami sok szülőben vagy akár gyerekben felmerül.
3: Ha megint ez a szendvics generáció ugye a célcsoportunk, akkor hát ők is meg kell küzdenek a saját feladataikkal és személyiségfejlődési kríziseikkel, és hogy ezek azok az utolsó löketek még, amikor azt gondolom, hogy változhatok az életemen, és akár újra nekifuthatok, ez a középkorúság kihívása. Egyrészt, másrészt azért nagyon sok inger ér bennünket, miszerint hát valósíts meg önmagad, legyél individuális személyiség, aki úgy, hát úgy jól érzi magát a bőrében, persze ez az önszeretet, az önismeret, ez most így ezerrel jön minden csatornából. Korábban is ezek a célok ott voltak, csak talán nem ennyire éltük meg nyomásként is, mert minthogyha már ez nem is annyira mi választásunk lenne, hanem csak akkor vagyok a társadalom becsült tagja, ha így működöm. És hogy nyilván nagyon nehéz ezt úgy, hogy közben különböző generációk elvárásaival állok szembe, és nagyon nehéz ez úgy, hogy közben itt egy olyan generáció van már a közelemben, mint az Z, az Alfa, és ugye az ezt követők már. Tehát, hogy itt nagyon jelentős generációkutatások folynak ez irányba, hogy mi az, amit mi még úgy el tudunk viselni, mi az a digitális világ, amit mi még be tudunk engedni, mi az, amihez még tudunk, és van kedvünk, és erőnk alkalmazkodni, és nyilván mi az, amit a saját szüleink felé sem tudunk már kielégíteni.
2: És milyen félreértések vagy kimondatlan elvárások okozhatják a legtöbb konfliktust a különböző generációk, vagy mondjuk úgy két generáció között?
3: Szerintem ez, amit már szintén itt pedzegettem, hogy egyrészt a kommunikáció marad el. A kommunikáció ugye mindig lehetőség a kapcsolódásra. Az idős embereknek szükségük van a kapcsolódásra, mert ugye ha nem kapcsolódom, akkor elmagányosodom. És ez nem csak a szeretteimnek az elvesztése, meg akár a munkahelyem elvesztése, tehát mondjuk a nyugdíj állapota, hanem az, hogy felnevelek gyerekeket, akiktől nyilván valahol van egy kimondatlan elvárásom, hogy legyél velem, vagy gondoskodj rólam, amikor én már arról nem tudok. Most viszont van egy ilyen általános jelenség a világban, ezt úgy talán elidegenedesként fordítja a magyar, amikor úgy tűnnek el ezek az utódok, és ez sokkal inkább a fiatalokra igaz, hogy életjelet sem adnak magukról hónapokig, hosszú időn keresztül. Tehát azt sem tudom, hogy hol van, azt sem tudom, hogy mit csinál, kivel van, és nyilván nem is kell nekem ugye mindenről tudnom, de hogy nagyon nehéz azzal találnom magam szembe, hogy az az ember, akit hát egy hosszú időn keresztül akár neveltem, vagy úgy az élet útjára bocsátottam, az konkrétan felém se néz. Tehát, hogy ezek nagyon új kihívások, és éppen ezért ugye megnőtt a különböző szolgáltatásoknak is a kínálata. Lásd és értsd, az idős otthonok egyre nagyobb számban épülnek és nyílnak meg, az idős gondozás egyre elterjedtebb, a megfizethetőség még mindig nyilván egy kérdés, de hogy ugye azt kell figyelnünk, ha valami sok van, akkor ezt valami élteti, tehát hogy miért történik ez most a társadalomban, és miért van erre igazán szükség.
2: És végezetül, mit tehetnek a családok azért, hogy az idős szülők ne érezzék magukat magányosnak vagy feleslegesnek? Azt hiszem, hogy részben már érintettük, de azért térjünk rá. És még az is érdekelne, hogy vajon a gyermek, amikor úgymond kicsit ritkábbá teszi a kapcsolódást a szüleivel, az vajon abból származik, ahogyan felnevelkedett, vagy esetleg a gazdasági körülmény erre hatással van?
3: Nyilván ez mind hatáson van ránk, persze ezt nem lehet elvitatni, viszont ami fontos lenne, és nem mindenkinek ez a legjobb, ha kapunk szerepeket, ha kapunk olyan feladatokat, vagy élethelyzeteket, amiben érezzük a hasznosságunkat, a saját, úgy mondjam, életünk értelmét, mert valahol ugye ez kérdőjeleződik meg itt már az idősebb korban, hogy miért volt az én életem célja, jelentősége, miért is éltem. Ez sokkal korábban is persze megjelenik, mint dilemma, de hogy itt már ebben a szakaszban kevésbé lehet ezt úgy hát regenerálni, vagy újraindítani, mint korábban. Hát ha kapok szerepeket, ha azt látom, hogy lehetek nagyszülő, ha azt érzem, hogy szükség van rám, vagy csak olykor eljönnek hozzám egy jó ebédre, vagy egy beszélgetésre, vagy megihatunk együtt egy kávét, tehát bármit a gyerekeimmel, és megosztjuk egymással azt is, ami jó, és azt is, ami rossz, akkor azt gondolom, hogy tudok kapcsolódni, hogy nem volt hiába.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Ablakot nyitunk a világra.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A 107,1 MHz-en.
5: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: A hirtelen jött meleg komoly kihívást jelent az élelmiszer biztonság szempontjából. Hamarosan humanoid robotokat gyárthatnak Szerbiában. Széles magyar nyelvű felsőoktatási kínálat, ösztöndíjak, kollégium nyelvi kurzusok és egyéb programok várják a leendő egyetemistákat és főiskolásokat Vajdaságban. És Koncz István díjat kapott Olá Tamás. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A hirtelen jött meleg komoly kihívást jelent az élelmiszerbiztonság szempontjából. A legérzékenyebb termékek közé a hús- és tejtermékek tartoznak, amelyek a nyári időszakban sokkal gyorsabban megromolhatnak, ha nem megfelelően tárolják őket. Utána jártunk, hogy hogyan figyelnek erre a szabadkai tejpiacon. Bús Viola és Szabó Regina riportja.
1: A meleg hónapokban az élelmiszerlánc minden szereplőjének fokozott felelőssége van, a termelőktől az árusokon át egészen a fogyasztókig. Ilyenkor különösen fontos a tudatos vásárlás, és az, hogy odafigyeljünk, milyen körülmények között tárolt árut viszünk haza. A szabadkai tejpiacon sokan a már megszokott hús- és tejárusoktól szerzik be a termékeket. Török Eszter.
9: Én mindig itt szoktam vásárolni, azért mert ő bennük megbízok, mindig friss az árujuk. Úgyhogy nagyon meg vagyok velük elégedve.
1: És mit gondol a boltokban, mennyire friss a hús?
9: Hát a boltokban van, mikor friss, de azért abban nem bízok, mert oda nagyon sok ilyen fagyasztott dolgokat is hoznak. Tehát már egyszer lefagyasztott a hús, és kienged, és ki tudja, meddig áll. De ez friss mindig.
1: A piac előnye, hogy a vásárlók gyakran közvetlenül a termelőktől jutnak friss áruhoz, így az élelmiszerek rövidebb úton kerülnek az asztalra. Emellett személyesebb a vásárlás, és így nagyobb a bizalom is. Bába József.
10: Az, hogy frizsiderben van, és minden extra, úgyhogy meg friss. Jobban itten vásároljuk, azért megyten mindig friss, a boltban meg van egy hetes is.
1: A tejpiacon az árusok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a hústermékeket megfelelő hőmérsékleten, kizárólag hűtőpultban tartsák. Arra is ügyelnek, hogy kisebb mennyiségeket hozzanak ki naponta. Tari László standján mindig friss áru várja a vásárlókat, a forgalom pedig elmondása szerint a nyári hőségben sem csökken.
11: Itt van a piac, biztosítsa a mélyhűtőket, és akkor mi, amihogy ideérünk reggel, akkor kapcsoljuk be a hűtőket, és amennyire lebírja hűteni.
1: Mindig friss árut árulnak?
11: Minden nap van pucolás, igen.
1: És milyen húsokat?
11: Csirkét, tyúk, kakas, kacsa, pulyka is van valamennyi, és valamennyi nyúl szokott még ezen kívül lenni.
1: A tejtermékek közül jelenleg házi tej, apró túró és sós túró is kapható a piacon. A termelők ezeket az árukat körülbelül 11 óráig kínálják a vásárlóknak a nyári hőség miatt. Balázs Piri Attila tejtermékárus szerint főként a friss tejre kell odafigyelni.
12: Itt a piacon nekünk klímás lássai a hűtőnk, ami bent van, és ezt körülbelül télen-nyáron 20 fokon ki tartana tehet. Hát nyáron hűtsük, télen fűtsük. És akkor oda kell figyelni mindenre, mert ez tej, de hát ezzel nem lehet játszani, ez gyorsan savanyodik minden. Úgyhogy amit árulunk, tehet is azt is minél előbb elvinni és hazavinni, mert én utána nem tudok felelősséget vállalni, mert van benne baktérium, ami dolgozik, de hát nem olyan, mint a bútitáj, hogy hitete napra semmi baja nincs neki.
1: Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakmérnök hangsúlyozta, hogy a hús és tejtermékek megfelelő tárolása kiemelten fontos, legyen szó piacról vagy bolti vásárlásról. A fogyasztóknak érdemes különösen odafigyelni a vásárlás körülményeire, és a termékeket minél rövidebb időn belül hűtőbe tenni.
7: Mindenféleképp figyeljünk oda, hogy milyen külsőleg látunk-e valamilyen elváltozást rajta, színben, állagban, színben, esetleg szagban, hogyha meg tudjuk szagolni. Ebben az esetben, hogyha valamit érezünk és gyanakszunk, akkor inkább ne vásároljuk meg, főleg ezekben a meleg időkben, illetve hogyha a hűtött terméket vásároltunk, akkor azt egyenesen vigyük haza és helyezzük el a hűtőszekrényünkben vagy a mélyhűtőnkben.
1: A nyári hőségben a tojás, a friss zöldségek és gyümölcsök is gyorsabban romlanak, ezért fokozott odafigyelést igényelnek. Ilyenkor a szobahőmérsékleten tartható élelmiszerek is könnyen károsodhatnak, ezért érdemes hűtőben tárolni őket. A nem megfelelő tárolás ugyanis ételmérgezést okozhat.
8: Hamarosan humanoid robotokat gyárthatnak Szerbiában. A kínai befektetők már júliusban megkezdhetik a munkát, ezt jelentette be Alekszandar Vučić kínai látogatása alkalmával. A projekt összértéke csaknem 953 millió euró, amely több mint 1600 új munkahelyet hozhat létre az országban. A robotgyártás 3 szakaszban indulhat el, a tervek szerint egy éven belül már exportra is készülhetnek a mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok. A kínai MINT innovációs központban bemutatott robotok már kávét főznek, táncolnak, és különféle feladatokat is képesek ellátni.
13: Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan.
14: Szerbia minden polgára büszke és elégedett lehet. Amit ma láttunk, átéltünk és elértünk, az pontosan az, amiért ezt a munkát végezzük, amiért keményen dolgozunk. Szeretnék köszönetet mondani a csapatainknak és mindazoknak az embereknek, akik szorgalmasan és keményen dolgoztak azért, hogy mindezt ma megvalósíthassuk. Mi ma aláírtunk egymás között egy 953 millió euró értékű új beruházásokról szóló szerződés Szerbia számára.
13: Ez a 953 millió euró novih investíció Szerbia.
8: Érdemes itthon tovább tanulni, széles magyar nyelvű felsőoktatási kínálat, ösztöndíj, a kollégium nyelvi kurzusok és egyéb programok várják a leendő egyetemistákat és főiskolásokat. A Magyar Nemzeti Tanács programja részeként a vajdasági magyar fiatalok szabadkai és újvidéki egyetemeket, főiskolákat jártak be ma, hogy első kézből ismerjék meg a továbbtanulási lehetőségeket a hazai felsőoktatásban. A program célja, hogy erősítse a fiatalokban a hitet, hogy itt vajdaságban is lehet sikeres jövőt építeni. Meccseri Anita riportja.
15: Szép számban gyűltek össze a harmadikos középiskolások a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola amfiteátrumában. Az intézmény egyike volt azoknak a felsőoktatási helyszíneknek, amelyeket a diákok a szerdai körút során látogattak meg. Bár sokan már biztosan a Vötöse mellett tették le a voksukat, néhány diák még több lehetőség között mérlegel, és más intézmények felé is nyitottan tekint. Szabó Kinga, az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.
16: Én Szabadkára szeretnék jönni nyilván, én az MTTK-ra szeretnék, mivel én óvónő szeretnék lenni.
15: Miért tartott fontosnak, hogy tovább tanulj?
16: Hát igazából szeretnék egy biztos jövőt csinálni magamnak.
15: A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola leginkább azon diákokat vonzhatja, akik érdekeltek az elektrotechnika, a gépészet, az informatika, a mehatronika és a mérnöki menedzsment szakirányokban. Az iskola minőségi elméleti és gyakorlati oktatást is biztosít. Fürstner Igor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója.
17: A mérnöki szakma az mindig egy keresett szakma, de van sok olyan hallgatónk is, aki itt fejez nálunk mérnökként, és esetleg valamilyen más tevékenységet végez később, de kap egy ilyen praktikus tudást, valamit, amely ad neki egy lehetőséget, hogy mondjam, két lábbal álljon a földön, tehát még akkor is, hogyha nem lesz okvetlenül gépészmérnök a végén, tehát nem egy gyárban fog dolgozni, vagy egy tervezőirodában, adunk egy lehetőséget, adunk egy mélységet is, a tudást illetően, illetve egy szélességet, hogy lássák, hogy van lehetőség az életben.
15: A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját 2016 óta folyamatosan megszervezik. A kezdeményezés eredményeként egyre több vajdasági magyar végzős középiskolás választ vajdasági felsőoktatási intézményt a továbbtanulás helyszínéül. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
18: Amikor elkezdik a negyedik osztályt, vagy az utolsó évet, hogyha fogalmazhatok így, akkor mindjárt egy tájékoztató füzetet tudnak kapni, amelyben benne van az összes tovább tanulási lehetőség. Ezt a Valmedisszel közösen csináljuk ezt a programot, megszervezzük az Edu Expo-t, ahol bemutatkozhatnak a felsőoktatási intézmények, illetve a szerb nyelvi felzárkóztató program is, illetve a felvételi felkészítő programra is számíthatnak a következő évben, valamint a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját is bemutatjuk számukra.
15: Az Újvidéki Egyetem rektorátusának amfiteátrumába is ellátogattak a leendő hallgatók. Megismerkedhettek az egyetemi központtal, a karok magyar nyelvű tanáraival, és egyebek mellett a felvételi vizsga tudnivalóival is. Erdélyi Roland, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.
19: Nekem ezek a reál tantárgyak azok, amik inkább bejönnek. Gondolkozok inkább ilyen elektrósabb felé, tehát ilyen villamosmérnök, de ez a megnyílt IT fizika is érdekel ezeket, ami így igazából jelenleg terítéken van.
15: Az intézmények oktatói bemutatták a karok sajátosságait, és válaszoltak a diákok kérdéseire is. A diákok az Európa Kollégiumba is ellátogattak, ahol a szakkollégiumi rendszerről és a hallgatói lehetőségekről kaptak tájékoztatást. Dr. Dudás Attila, az Újvidéki Egyetem jogtudományi karának rendes egyetemi tanára.
20: Nagyon fontosnak tartjuk közösségileg is, és én személy szerint is, hogy gyermekeink, ha csak lehet, itthon tanuljanak. Ehhez az állam, a magyar állam, a szerb állam is, és a magyar állam is, és a közösségünk is minden támogatást megad. Tehát egy olyan rendszerben tudják megvalósítani felsőoktatási tanulmányaikat, amelyek semmi módon nem hasonlíthatók össze azzal, amelyek akár a 90-es vagy 2000-es években voltak. Elsősorban szeretném kiemelni az Európa Kollégium szerepét.
15: A szülőföldön való érvényesüléshez három alapvető pillér szükséges. Az identitás, a piacképes tudás és a nyelvismeret, hangsúlyozta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
21: Hiszen az Újvidéki Egyetem 14 kara, 50 ezer egyetemistája, három tudományos intézete kínál lehetőséget több száz egyetemi beiratkozási program keretében a vajdasági magyarságnak is. A jövő értelmiségét láttuk, akinek a képzésének a megkönnyítésén dolgozik az MNT.
15: Amennyiben valaki a felsőoktatási tanulmányait mégis külföldön, leginkább Magyarországon kívánja folytatni, de később vajdaságban szeretne érvényesülni, a Magyar Nemzeti Tanács ebben az esetben is támogatást nyújt. Az oklevelek és tudományos fokozatok elismerésével járó költségek részbeni vagy teljes megtérítésében.
8: Koncz István díjban részesítette Olá Tamást a Vajdasági Írók Egyesülete. Munkásságával olyan területeket erősít, amelyek hiánypótlónak számítanak a vajdasági magyar kultúrában. Legismertebb művei közé tartozik a Kifulladás után című verses kötete, valamint a Vajdasági Magyar Színház és Identitás Történetnek című tudományos munkája. Emellett a Híd és a Teátron folyóirat szerkesztőjeként, kutatóként és dramaturgként is aktív. Munkáját korábban Sinkó Ervin és Bécsi Tamás díjjal is elismerték.
5: Sport.
8: Ma este játsszák a Konferencia Liga döntőjét Lipcsében, ahol az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano csap össze. Kiegyenlített és küzdelmes mérkőzésre számíthatnak a nézők, ugyanis az Opta szuperszámítógépe szerint az angoloknak 51% esélyük van a győzelemre, míg a spanyoloknak 49, ami viszont biztos, hogy ma éjjel egy új klub csatlakozik az európai kupagyőztesekhez, ugyanis még egyik csapat sem nyert ezelőtt nemzetközi kupát. A finálé este 9 órakor kezdődik. A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Csökkent az érdeklődés a horvátországi nyaralások iránt a szerbiai turisták körében egy új európai határregisztrációs rendszer bevezetése miatt, és 35 fokos csúccsal tetőzött a hőség Vajdaságban. Éjszaka hideg front érkezik, de csapadék nem várható. Jönnek a részletek. Akár csökkenhet is az érdeklődés a horvátországi nyaralások iránt a szerbiai turisták körében az új európai határregisztrációs rendszer miatt. Erre figyelmeztetnek a turizmusban dolgozó szakemberek. A szerb úti okmányokkal rendelkező utazóknak az Európai Unió országaiba történő belépéskor és kilépéskor is fényképet kell készíteniük, bizonyos esetekben pedig új lenyomatot is adniuk kell. Mindez jelentősen megnöveli a várakozási időt a határátkelőknél. A horvátországi Makarska városában ezért tanácskozást szerveztek annak érdekében, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek enyhíthetik a kialakult helyzetet. Pető Attila riportja.
0: Kellemes hőmérsékletű türkiszkék tenger, lenyűgöző természeti környezet és meg annyi látnivaló várja a turistákat a horvátországi Makarskán. Az Adria egyik legelbűvölőbb üdülővárosa a szerbiai turisták körében is rendkívül kedvelt. Az azonban, hogy Szerbiából pontosan hány turista érkezik majd idén, részben az új határregisztrációs rendszer bevezetésétől is függhet.
2: Milyen kihívások elé állítja az új határregisztrációs rendszer a turizmusban dolgozókat, és milyen megoldásokkal lehetnek kezelni ezt a helyzetet? Egyebek mellett erről is szó esett a horvátországi Makarskán megtartott tanácskozáson.
0: A Makarskán élő Predrag Aranjelovic, a találkozó szervezője, több mint 20 éve dolgozik azon, hogy minél több szerbiai vendég látogasson el Makarskára, és töltsön időt az üdülőhelyen. Szerinte az új határregisztrációs rendszer kihívásaira mielőbb hatékony megoldásokat kell találni, és minden javaslat üdvözlendő. Hát akkor legyen a beutazás egy kicsit bonyolultabb, rendben, legyen ez így, de legalább a kiutazást oldjuk meg fájdalommentesen, legalább a távozás legyen problémamentes. A Kulai Titel Prevoz rendszeresen szervez üdültetéseket Makarskára. Szerintük az új határregisztrációs rendszer jelentősen megnöveli a várakozási időt a határátkelőknél, ami egyes esetekben el is tántoríthatja a potenciális nyaralókat. Szolda József a Titel Prevoz munkatársa.
22: Az utasoknak körülbelül egy fél órával kell többet vállalni, vagy fél órától 45 percig. Attól függ, hogy ki dolgozik, vagy hogy dolgozik a rendszer. Mert lehet, hogy gyengébb a rendszer, akkor késik. Lassabban dolgozik, akkor több a várakozás. Azt nem beszélünk arról, hogy véletlenül van két busz, vagy egy busz van a határon előtte, akkor tehát akkor sokkal több a várakozás.
0: Valka Károly, a Kulai önkormányzat képviselője úgy véli, a hőségben történő hosszú várakozás, valamint az utasszállítók késései, amelyeket a lassabb határátlépés okoz, csak felesleges feszültséget keltenek.
23: Én úgy gondolom, hogy a horvát félnek is az az érdeke, hogy minél több vendéget kapjon Szerbiából, és a Szerbiából jövő vendégek minél jobban érezzék magukat itt Horvátországban, és ezért fontos az, hogy a turisztikai szervezetek, a belügyminisztérium, külügyminisztérium megoldja ezt a problémát, ha lehet még ez a turisztikai szezon előtt.
0: A legtöbb idegenforgalmi szervezet azt szorgalmazza, hogy a nyaralási szezon idejére függesszék fel a határregisztrációs rendszer alkalmazását. Ivo Mravicsics, a Tucseti idegenforgalmi szervezet igazgatója Horvátországból. Éppen ezért az az elképzelésünk, hogy a horvát turisztikai minisztériumon keresztül megpróbáljunk hatni arra, hogy ezt a döntést a turisztikai szezon idejére függesszék fel. Dejan Mijatović, a Szerbiai Utazási Irodák Egyesületének elnöke. Nem vagyunk a digitalizáció ellen, és az új rendszer bevezetését sem ellenezzük, ugyanakkor a turisták és minden egyéb körülmény miatt át kellene gondolni ennek a rendszernek az alkalmazását, ahogyan az Görögország, Portugália vagy Szitónia esetében is tették. Úgy gondolom, Horvátországnak is hasonlóképpen kellene eljárnia. Marina Josipović, Makarska idegenforgalmi szervezetének igazgatója szerint eddig nem tapasztaltak jelentősebb fennakadásokat a határátkelőkön, és tömeges panaszok sem érkeztek hozzájuk. Ugyanakkor mindenképpen igyekeznek olyan megoldásokat találni, amelyek megkönnyítik az utazók helyzetét. Ezt valamikor a tél elejére tervezték, vagyis a tavalyi szezon után fokozatosan vezették be a rendszert a határokon, illetve lépésről lépésre helyezték üzembe a szkennereket a határátkelőknél. Úgy gondoltuk, hogy minden jó irányba halad, ugyanakkor ezek a figyelmeztetések rendkívül fontosak. Mi a magunk részéről igyekezni fogunk gördülékenyebbé tenni ezt a nyári időszakot, különösen azt a 3 hónapot, amikor a legnagyobb a forgalom, és a legtöbb turista autóval vagy autóbusszal érkezik Horvátországba. A résztvevők abban állapodtak meg, hogy a tanácskozást követően haladéktalanul megkezdik a munkát annak érdekében, hogy a megfelelő szervek felé jelezzék, a jelenlegi helyzet rendezésére hatékony, gyakorlatias megoldásokat sürgetnek.
8: 35 fokos csúccsal tetőzött a hőség Vajdaságban. Szabadka központjában megteltek a fagyizók, sokan pedig a Palicsitó partján kerestek felfrissülést. Éjszaka hideg front érkezik, 10 fokkal esnek vissza a csúcsértékek, de eső nem lesz. Balázs Zita riportja.
3: A hőséget sokan fagylaltal vagy limonádéval tették elviselhetőbbé, mások inkább a hűs árnyékot keresték. Soblóher Béla.
4: Nagyon örülök, alig vártuk a jó meleget, mert bírunk horgászni nem sokára, ez jó az idő. És nagyon jó, kellemes.
6: Hogy próbálnak meg egy kicsit felfrissülni?
4: Fagyizunk, meg limonádézunk, vagy estére kicsit sörözünk, és kész. Gyümölcseket eszünk többet, halat fogyasszunk.
6: Mondják, hogy most holnaptól már jön egy kisebb lehűlés 26 fok környékére. Ön mit gondol, várja már, hogy egy kicsit lehűljön?
4: Lehet, hogy a kerteknek jobb nem kell annyit locsolnom, mint a kerteket. Hát, első is lesz.
3: A közelgő lehűlés megosztja az embereket. Még egyesek örülnek, hogy kicsit fellélegezhetnek, mások inkább maradnának a nyárias, meleg időnél. Xenia Lazarek. Május 27-e van, és ennek megfelelően nyári idő van. Meleg van, hála Istennek, nincs mennydörgés, villámlás és ilyesmi. Szép idő van, élvezem. Én élvezem. Hogy viseli ezt? Én, mint mondtam, élvezem. Nekem kellemes. Van, aki menekül előle, és akinek nem felel meg. Én nem szeretem például a telet és a jegesedést, az ilyesmit. Ez nekem teljesen rendben van. Az időjósok szerint a következő napokban mérséklődnek a nappali csúcsértékek. A hidegfront hatására 25-27 foktól nem lesz melegebb. Esőre azonban nem kell készülni. Érdemi csapadék a jövő hét elején érkezhet legkorábban.
8: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környéken jelenleg 32 fokot mérnek. A későbbiekben is marad a napos meleg idő. Ami a holnapot illeti, enyhe lehűlés várható majd a térségünkben. A holnapi csúcshőmérsékletek nagyjából 24-25 fok körül alakulnak, majd is napos időre számíthatunk. Pénteken pedig ugyanilyen csúcsértékekre számíthatunk az előrejelzések szerint. Már a megköszönöm figyelmüket. Holnap délelőtt 10 órakor Becker Róbert érkezik, majd a legfrissebb hírekkel, tartsanak majd akkor is velünk. Viszont hallásra!
9: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
24: Társadalmi célú felhívás.
25: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
26: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
25: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
26: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
25: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
26: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
27: Társadalmi célú felhívást hallottak.
28: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
29: Törpapa vagyok, a Manó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
30: Szép napot kell mindenkinek, illetve szavaztok. Elérkezett egy újabb körhinta elkövetésének a lehetősége itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, és ahogy szoktam mondani, az egész világon követhető ez a mai műsor, ahol van létezik internet kapcsolódási lehetőség. Éljetek azzal a lehetőséggel, és azzal a lehetőséggel is, hogy bele lehet szólni a műsor zenei arculatába. 0-66-36-36-33, ez az elérhetőségem. SMS-ben, a Viberen keresztül megtehetitek, csak is kizárólag írásban, bejövő hívásokat nem tudok fogadni, ilyen a rendszer. Írjátok be, mit szeretitek meghallgatni, és legyetek rá tekintettel vegyétek figyelembe, hogy nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak. Természetesen nincs semmi sem kőbevésbe, de a nosztalgia az mégiscsak nosztalgia. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatársa, keverő pult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Szabó Tiborról van szó, és egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon. Meleg van, a nyárias az idő, már ezért választottam az első zeneszámot, egy olyan napról szól a dal, ami pont egy ilyen napról szólhat. Hallé, hé, Sunny Day, Ricky King felvétel már is indult. Hölgyeim és uraim, elindult a mai körhinda, érezzétek jól magatokat!

A következő pár percben Ibolya kérésére a Bézzel nevű együttes hangja lesz hallható. Üdvözletem mindenkinek, jó körhintázást mindenkinek, és azt a felvételt szereti meghallgatni, melynek az eredeti címe így hangzik, a Summer Night With You, egy nyári éjszaka veled.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024-55-50-25. 024-55-50-25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
7: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
10: Körhinta.
9: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
11: A következő felvétel egy Nelly nevű hallgatónk kedvében fog járni. Az ő SMS üzenete a műsor kezdet előtt már eljutott hozzám. Üdvözlet mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja, és azt a felvételt szereti meghallgatni. Nemrég hallotta, ismerte meg a valamelyik műsoromon keresztül. Régi Presszó ablakánál.

Május 27-e van, és utána néztem, hogy szoktam, hogy mi történt a múltban, amit meg lehet említeni a műsorban, és valami úton, módon, néha erőltetve is, de hozzákötni zeneszámot is. Hát május 27-én, de 1948-ban született Presser Gábor, magyar zeneszerző, énekes, tőle következik természetesen egy felvétel, egyik ismert dala, a Nagy utazás.

0: Ajánló következik.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
5: Megmester is minket hallgat.
4: Tette is ezt.
6: Bobby szóló felvétele következik Slavica kérésére. A kislemez, a Crediamme, magyar azt jelenti, higgyél nekem, 1964-ben látott napvilágot.

Babis jelentkezett, üdvözlet a Körhint a hallgatóinak, a stúdióban dolgozóknak. Dalida felvétele következik, hogy szebbé tegye a szerdakkor a délutánját mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja. Francia nyelven fog elhangzani az a felvétel, melynek a címe magyarul úgy hangzik, felhívtalak, hogy elmondjam, szeretlek.

Műsoridőnknek ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, ez egy rövid lélegzetű zeneszám. Annak idején ezek voltak az átlagos lemezhosszak, kislemezhosszak, 2 és 3 perc között volt a zeneszámnak a hossza. A Plettős együttestől választottam ebből az időből egy zeneszámot, melynek a címe For the First Times, az első alkalommal szól.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Ezen a délutánon.
8: A Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
9: Majd műsorodnék második órában léptünk, Peter Antal Szabadkáról jelentkezett, az állandó hallgató közé tartozik, kellemes délutánt kíván mindenkinek, és csak hűvös helyről érdemes hallgatni ilyen nagy melegben az adást. Hát én is azt tanácsolom, hogy sapkanikű, ne menjetek a tűző napra. Zenékérésed itt van nálam kézni, kedves Antal, legyen például a sok közül, amelyek kérsz a No Milk Today Hermanns Hermits nevű együttes előadásában 1966, akkor jelent meg ez a kislemez.

Nem mindennapi felvétel következik, nem kértem már még senki sem, valamelyik nemrég műsoromban engedtem először. Az alaptémát tulajdonképpen a retrohoz köthető, ezért is vettem annyi bátorságot leengedjem a műsoromban. Miről is van szó? Régi felvételek, egy kicsikét átdolgozva, beleszólt a mesterséges intelligencia, és így lett valami ebből a dologból. A lényeg az, hogy jól érezzétek magatokat, Retro Partigo megvan neki a sikere. A dal címe, magyarra lefordítva azt jelenti, aranyos naplemente az égei tenger fölött.

Virág nevű hallgatónk is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy lobófelvétel szeretne meghallgatni, rám bíztad a választást, kedves Virág, akkor legyen az a felvétel, melynek a címe Will you still love me tomorrow? Fogsz-e holnap is kedvelni, szeretni?

Krisztra a felvételével, ami most következik, a körhint a mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni. Mi itt a stúdióból, And You My Love, ezt a dalt választottuk tőle, és te, szerelmem.

Egy újabb információ következik azzal kapcsolatban, mi történt a múltban, amit meg lehet említeni a műsorban, és zenét is lehet valami úton módon hozzá csatolni, hiszen május 27-e, vagy május 27-én, de 1980-ban már egynapos hír volt az, hogy a Soyuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan az első magyar, aki ennek a Soyuz 36-nak a fedélzetén tett egy űrbeli utazást a Föld körül. Ezért választottam egy olyan felvételt, amelynek az együttes neve Space, az világűrt jelent, a dal címe Magic Fly, egy varázslatos repülés.

Attila Szabadkáról jelentkezett. Szép délutánt mindenkinek, további jó munkát. Ezek a fiának is szeretek kedveskedni, aki Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort. A dal, amit Attila választott, így hangzik: te vagy az álom.

0: Reklám következik.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak. 066 36 36 33.
5: Kérjen zeneszámot, ön is.
6: Körhinta.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Claudia Weiberen jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Jég dupla viszkivel című felvétellel szeretné feldobni a szerda délutánját mindenkinek, aki körhintát hallgat.

Viola SMS-ben jelentkezett, szép ragyogó napot kíván mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja. A Spór Péter felvételét szeretné meghallgatni, szebbé tenni a szerda délutánját, körhintázós délutánját a hallgatóknak. A dal címe Maradj velem!

Attila Weiberen keresztül Szabadkáról jelentkezett. Azt írja, kedves Attila, hogy egyszer bár kérted Araszki felvételét, és nem teljesítették a zenei kérését, tehát nem az én műsoromban jelentkeztél, mert erre a felvételre csak emlékeznék, mert nem mindennapi Araszki László dalról van szó. A Csipkeharisnyás édeslány, ezt szeretné Attila meghallgatni.

0: ajánló következik.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Körhinta.
4: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33. Kérjen zeneszámot ön is.
5: Körhinta. Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A következő Whitney Houston felvétellel Babi nevű hallgatónk a Magdi barátnőjének szeretne kedveskedni, mert ő is szereti azt a felvételt, amit Babi kér. I will always love you.

Kati Tolvajberen keresztül egy viccet kaptam, és hogy mit szólok hozzá. A viccbe ezzel küldtem magamról egy képet, az elkeseredett nők párt kerestek csoportba, azt válaszolták, ennyire nincsenek elkeseredve. Most kedves Kati, merem ajánlani, hogy mit szólok hozzá. Hát ilyen blind date, ilyen vaktalálkozást kellett volna megszervezni valami sötét szobában, és utána már később bánod, de vigasztaljon az, ha a tükörképet tetszik, akkor minden rendben van. Ezért rakom ezt a dalt. Tükörkép.

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
3: Most Kis János Manó pörgeti a retro slágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
4: Ez itt a Manó Show.
5: A zenekérés SMS-ben futott be, szép napot kíván mindenkinek, aláírás nincs, a Lehez Király című nótát szeretné meghallgatni, ez egy részlet a Rómeó és Júliából.

Ácsba SMS-ben jelentkezett, azt írott, kedves Ácsba, már rég jelentkezett, de most itt vagy, és szeretné egy zeneszámot. Most, kedves Ácsba, rám bízod a választást, bízom benne, hogy megnyeri, elnyeri a tetszésedet, amit választottam. Legyen az a véletlen séta.

régent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt az nap este, sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

0: lesz.
1: Ajánló következik.
2: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
5: Körhinta.
4: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
6: Hát igen, kedves hallgatók, van még hely, akad még szabad hely a Viber oldalon is, meg az SMS oldalon is, na mindegy, van még néhány zenekérés, amit nem teljesítettem, utána majd én válogatom a zeneszámokat, és magatokra vessetek, ha nincs elég zenekérés. Mert ilyesmikre számíthatok, mint hogy most ilyen Manhattans, egy Choke Kiss, and then say goodbye, és utána itt a búcsú pillanata.
7: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Egy ismert téma következik, többen is foglalkoztak vele, megbabonáztalak ez a dal címe magyarul, eredetiben így hangzik, I put a spell on you. Creedence-ék változatában ez így hangzik.

Üdvözlet mindenki, aki így indul Hilonka zenei kérése. Hertyán Arankától szereti meghallgatni a Veled álmodom című zeneszámot.

Egy ismert felvétel következik, ki tudja hányan foglalkoztak vele, melyikről is van szó. Szóval tulajdonképpen a legismertebb változatát szerintem Frank Sinatra adta ki, ez a My Way, a saját utamat járom című zeneszámról van szó, de én úgy tudom, hogy előtte megjelent, Frank Sinatra előtt egy francia változat, és ezt tekintik az első változatnak, az előadója Claude François.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
6: Kis János.
7: Illetve szerénységem Manó.
8: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
9: Mai műsorodunk 4. órába léptünk, Ibolya kérésére Máté Péter felvételével indítjuk műsorodunknek ezt a részét, a dal címe, hát ki tudja miért.

Kellemes nyári estét kíván mindenkinek, gondolja otthon is hétágra sütőnap. Hát kedves Ibolya, mert ő írta ezt az üzenetet, egész nap meleg volt, de amint látom, perceken, rövid időn belül viharra számíthatunk itt Szabadkán, legalábbis a stúdióablakából úgy néz ki, mozognak a fák hegyei, elsötétült az ég, és nagyon valószínű, hogy hazafelé már zápor eső fog a nyakamba szakadni, de mindegy, vigasztalom magamat azzal, hogy májusi eső aranyat ér, és Demisztrusz fog előadni az Eleni című felvételt, mert ez Ibolya kérése, erről szól a lényegében az üzenete.

Babi újra jelentkezett, azt írja kedves Babi, hogy a rossz idő közeledik, legalább a zene legyen jó, van is ötleted, de mi tartozik a jó zene kategóriájába. Jean-François Morisse felvételét szeretném meghallgatni, a dal egy találkozásról szól.

Eszter SMS-ben jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a velünk körhintázóknak. Azt írt kedves Eszter, hogy ma csak negyed füllel vagy itt, nem baj, a lényeg az, hogy valamilyen szinten velünk vagy. Külön zenékérés nincs, de van másnak zenékérése, például a világnevű hallgatóknak, aki ezt szeretne hallani, valamit Zambó Jimmy-től. Egy kis árulkodó könycsepp megfelel?

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 066 36 36 33.
5: Kérjen zeneszámot, ön is.
6: Körhinta.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Balázs Fecó felvétele következik Kati kérésére. A kérdal címe Idegen.

Erika Palicsra jelentkezett, azt írt, kedves Erika, hogy viharos szél fúj, dörög az ég, esik az eső, és szeretnéd az egészet kicsikét jóvá tenni, ha egyáltalán lehet, a Manódat szeretnéd meghallgatni.

A következő zeneszám először Bobby Goldsboro kiadásában látott napvilágot, és akkor a Honey címet kapta. Később sokan átdolgozták, megjelent magyarul is a zenékér, és így hangzik Bobby Goldsboro felvételét magyarul szereti meghallgatni, méghozzá Mátrai Zsuzsa előadásában. Magyarul ezt a címet kapta. Nézd a fát, az égig ér.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Ezen a délutánon.
10: A Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió Muzsikál.
11: Az a nekérés nemes egyszerűséggel így hangzik, BZN. Semmi több nincs az üzenetben, megértettem az üzenetet, rám bízták a választást, akkor legyen az a dal BZN-éktől, mert mások is dolgozzák át az utolsó tánc, legyen az enyém.

Mai műsoridőnkben még egy felvételre maradt idő, sikerült belepréselnem, azt hiszem nagyon találó a zeneszám, mert arról szól, hogy ami elmúlt, nem jön vissza már.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a körhint a mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szerda délutáni kora esti kikapcsolódásnak. Szerdai körhinta vele, mind ahogy a neve is mondja, egy hét múlva esedékes a szokott időben, de már korábban is találkozhatunk. Már holnap este is itt fogok lenni ebben a stúdióban, mert holnap este 8 és 10 óra között ezen a hullámhosszon a Rádiódiszkó lesz hallható, és a Rádiódiszkóban a Szabadkai és környékbeli diszkoklubok ütős, pörgős felvételei lesznek hallhatóak abból a korból, amikor ezek a klubok a fénykorukat élték. Bízom benne, hogy akkor is velem lesztek, hiszen ott is lehet majd zeneszámokat kérni. De ahogy szokták mondani, maradjatok hálótávolságban, mert a pontos időjelzés után is lesz itt műsoradás, méghozzá egy zenéválogatás a blues zene világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technika munkatársa, keverőpult mögül üdvözöl benneteket, Szabó Tiborról van szó, mára tőlem ennyi, szavaztok, jó éjszakát!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Oh, blues legendái. Yeah. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: A 100.

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Ha blues a kedve.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallod engem?
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél. A 90-es évek zenéi az SMR-ben. A 107,1-en.

0: A szerelem hullámhoz.
1: A szerelem hullámhoz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz.

0: Rohanó világunkban álljon meg egy balra!
1: És lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Don't close your heart.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Ex-jó slágerek az SMR-ben.

0: SNL.
1: Rock a jóból.
2: Bond. James.

2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.